nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek. Rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitó Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
3: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
2: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Ma keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Becsengetnek ma az iskolákban, érdemes lesz az eget kémlelni a jövő héten is. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Becsengetnek ma az iskolákban, több százezer diák ül vissza az iskolapadba. Ugyan a vakáció csak 290 nap múlva kerülhet fel ismét a táblákra. Nem kell ennyit várni az első szusszanásig. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart. Másodikán hétfőn várják vissza az iskolásokat. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek lesz. A diákok ezután egészen január 4-ig nem mennek majd iskolába. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Mától a papíros és számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Linc Mayer Szilvia, kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
2: Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn, 5 óra körül a Holdsarló, a Mars és az Ikrek. Két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. Nyárias, de szeles idővel indul a szeptember. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek, éjjel pedig másutt is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Pályaelhagyásos balesetet szenvedett egy kamion a 61-es főúton. A 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni. Közben ma és holnap aszfaltozzák Komáromban az Erzsébet híd, Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót. Ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Adta hírül az úti inform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt! Drága szülők, drága diákok, iskolások, picikék, mindenki ezzel foglalkozik. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mindenki jól van, Gyuri, te vagy szarul, ugye?
2: Nem, szarul nem vagyok, de tegnap este elkezdtem tüsszögni egy kicsit, és ma reggel folyik az orrom.
0: De ilyen klímatüsszög, és hát fertőzés nem
2: lenne. Igen, mert ugye itt napok óta csapattuk ezt a klímát, mert a múlt éden is ezzel közvetlenül közelről kapom így oldalról, és szerintem ez lehet, de majd meglátjuk. Húrjálgatom magam.
0: Jó, vigyázzunk a Gyurira.
3: Köszönöm. Vigyázzunk.
2: Köszönöm.
3: Szegény.
2: Kimélyítek most az idegeimet, az a legfontosabb.
3: Igen. Hát nem tudjuk.
0: Igen, na, gyerekek, Évi azt mondta, hogy ilyen 6 óra 50 körül az iskola kezdéssel szeretne foglalkozni, amit nyilván meg is tehetsz, de hogy mindenki ezzel.
1: Akkor kezdjük most, mehet.
0: Az SMS-ek jönnek, és akkor meglátjuk. Kezdődjön a suli, 6:30 ébreszteni a gyereket, akik úgy mozognak, mint a zombik a Walking Deadből, rájönni, hogy a cakkos szélű B5-ös kék-zöld csíkos füzet nem létezik a Föld nevű bolygón. Csak egy mitikus uniós raktárban. Este 10 órakor szól majd a gyerek, hogy másnapra technika órára kell egy működő maketta Lánchídról, zsemlemorzsából és gyufából. Szóval indul az őrület Laca biáról. Ó, Laca, ez gyönyörű, annyira szépen leírtad. Igen.
1: És tényleg így
0: egy uniós raktárban van az a füzet, és működő makett zsemlemorzsából és gyufából.
1: De ezt kérik, nem? Tehát sose olyan feladatot kérnek, ami ott otthon megvalósítható. Tehát egy kört valahol el kell menned bevásárolni hozzá.
2: És általában mindig a szülő bevonása is szükségeltetik.
1: Hát, szülő nélkül nincs megoldás.
0: Tudod, hogy én kapok füleseket egy 11. kerületi általános iskolából. Ismerj. Ott például, igen, ott például még a suli kezdés előtt megkérték a szülőket, ha jól emlékszem, hogy ki kéne takarítani a sulit.
2: A szülőknek?
0: Igen.
1: Nem hiszem el.
3: De ilyen volt?
0: De mi? Hol? Hol van? Hol van ilyen?
2: Hát életemben nem hallottam ilyet.
3: A 80-as, 90-es években.
0: Hát biztos, hogy nem. Én ott éltem.
1: 60-as.
3: De volt, tehát, hogy volt, aki kifestette az iskolát.
0: Ki kéne mosni a függönyöm, vagy valami ilyesmi, nem tudom, de...
3: De mondom, 40 évvel ezelőtt volt.
0: De hát ez hogy? Ezt most komolyan mondom.
1: Közösségépítésre akarja használni.
0: Közösségépítés? Igen? Na csak tudod, hogy a szülők különbözőek, nem egyformák. Tehát vannak ezek a háziasszony típusok, vannak a ráérősek, vannak a kevésbé ráérősek, vannak a gazdagok, vannak a szegények, vannak a menedzserek, vannak a munkások. Nem egyformák a szülők.
2: És ezek általában nem akarnak egy közösséget alkotni.
3: De nem is tudnak. Sokszor nem tudnak.
0: És van, aki nem is szeretne függöny mosni, vagy sikálni egy padlót.
2: Igen.
3: Igen, pontosan.
1: Igen, de ő megpróbálja.
3: Kötelezővé teszi, Évi, mert különben máshogy néz a gyerekedre, ha nem mész oda.
0: Nem hiszem, hogy mindenki elmegy sikálni most azért, hogy a gyerekére szépen nézzenek. Én nyilván szülőként azt hiszem, hogy sok sikert hozzá.
2: És küldök egy bátorító szülő... videóüzenetet a csapatnak.
1: És valószínűleg sokan ezt írták.
0: Én nem tehát, tudom, de ez felháborító.
1: De ilyen már nincs. Régen
0: mondom,
1: volt,
0: van, hát ez mostani.
1: Jó, ez az egy van valószínűleg, mert azért ez... Nem látom máshol.
0: Sziasztok, iskola kezdés. Tömeg az utakon, ideges szülők, és persze a terepjárós anyukák az iskola kapujában. Na induljon a nap, mindenkinek sok türelmet, sikeres szép napot kívánok. Gyerekek, tényleg mindenkinek nagy-nagy türelmet, főleg a terepjárós anyukák miatt. Jó?
2: Szerintem főleg nekik.
1: Igen.
0: Hát figyelj, ne viccelj már, hát én ugye néha közlekedem egy régi 124-es Mercedes, 123-as Mercedes. Azok az autók nagynak számítottak. Uh-huh. Akkor nagynak számítottak a Ladák és a Volkswagen Pólók világában. Uh-huh. Az egy nagy autó volt. Tudod, milyen pici ahhoz képest, amiben ülnek ezek az anyukák?
1: De van már bármi a nagyságon kívül még probléma velük?
0: Nem hát az, hát az elég nagy probléma.
1: Hogy sok helyet foglalnak.
0: Hát a kis autó is kihívás, a nagy autó, meg aztán egyszerűen életveszély. Uh-huh. És ők, akik jönnek, és egyébként nagyon-nagyon sokszor ilyen uh-huh. Hősanyák.
1: Igen,
0: olyan. Hősanyák és ősanyák.
2: És magabiztos tempóval érkeznek.
0: És magabiztos tempóval érkeznek, szóval ez mindenki ismeri, most ne szépítsük ezt a dolgot. Terepjárós anyukák az iskola előtt, vagy az iskola parkolójában, az nem vicces. Az nagyon nem vicces. Aha. Lehet ezt szépíteni? Lehet, hogy szexi?
1: Meg fogom őket figyelni.
0: Hol? Ja, hogy hozzád jönnek?
1: Hát mi nálunk ugye úszásoktatás, most van beiratkozás, és mi ugyanúgy kezdjük, mi tanévvel együtt dolgozunk és működünk, és hát ugye az iskolából hozzánk hozzák a terepjáros anyukákat, külön meg fogom figyelni, innen üzenem nekik. Figyeld majd, mesélek történeteket, hogy
0: nem,
1: mondják.
0: Biztos van kivétel, de hát amikor látod, hogy a világát nem tudja a szélvédőn keresztül.
1: Hát sok ilyen van.
0: És úgy áll meg, és úgy parkol be, és csak mondhatnám. Teszem hozzá, amikor én gyakorló szülőként vittem naponta a gyereket, vagy hoztam el a suliból, az egyetlen, aki egyszer belém jött, az egy férfi volt.
2: Terepjáros?
0: Nem. Egy hülye.
1: Igen, de egyébként...
0: Tehát nem a terepjárós anyuka volt.
1: Igen, de egyébként ez az iskola kezdéssel azért a szülőkről is beszéljünk egy pillanatot. Tehát azért ez nektek nagyon kemény kihívás, nem? Tehát, hogy ezt azért nem írták oda, amikor érkezett a gyerek, nem? Hogy 7 éves vagy 6 éves korától, akkor mostantól 18 éves koráig te sofőr vagy, minden reggel, minden délután menned kell érte. Tehát, hogy ez elején vicces, vagy jó, de mindig, 3/4 éven keresztül, én nekem minden tiszteletem a szülőké ilyenbe.
0: És ez ilyen, Évi. Tehát ez tényleg ilyen. Nem tudsz, mit csinálni, ha csak le ne mondasz a gyerekről. De ez így van. Van egy bája is egyébként. Egyrészt ad egy ritmust a napjaidnak. Aha. Kettő, nyilván meg kell harcolni a munkahelyeden ezekért a dolgokért, hogy én hányra viszem a gyereket a suliba, hányra fogok ennek megfelelően beérni. Hánykor kell legkésőbb elindulnom, nem lehet már egy meeting, nem tudom, 4 órakor. Igen. Vagy 3-kor. Tehát, hogy ezeket meg kell vívni, ez az élet iskolája, ha úgy akarod, neked is felnőttként, és tényleg megvan a maga bája. Tehát azért van egy olyan korszak, amikor tök jó a gyerekért menni, amikor röpül le a lépcsőn és ugrik a nyakadba, aztán jön az a korszak, amikor szarik rád, és ciki neki, hogy egyáltalán megjelensz az épületben, és tőled 3 méterre gyalogol az autódig, érted, mert már ciki veled mutatkozni, tehát minden van ebben.
1: Aha, és amikor főleg beül, és akkor megkérdezed, milyen napod volt, és azt mondja, hogy semmi.
0: Persze.
1: És akkor egész végig csöndbe utaztok a
0: következő. Igen, hát erre volt az én interjú technikám. Én milyen nap volt, semmi. És az a harmadik nap is ezt mondta, semmi, akkor megkérdeztem, hogy ki volt ma a legbunkóbb a suliban? Na, azonnal jön a válasz. Ki volt a legjobb fej a suliban? Azonnal jön a válasz. Melyik tanár volt most ma kimondottan kedves veled? Mondd valamit, melyik volt utálatos, akit apának elő kell vennie? Megint mondd valamit.
2: Tehát, hogy beindul, rosszul listát
0: jó most interjút kell csinálni, ennyi.
3: Jó, de te ebben jó vagy.
0: Tudom, ez a foglalkozásom, de nem várom el mindenkitől.
3: Igen.
0: Aki ásványvíz palackozó, nem fog ilyen jó interjút csinálni, mint
3: ők
0: én.
3: Ők ülnek csendben a kocsiban.
0: Persze, ő meg jól tud ásványvizet palackozni, tudom. De ettől függetlenül jó gyerek lesz abból is.
1: Jó, de ez egyébként ez egy jó tanács, hogy próbáljanak meg máshogy is közelíteni a gyerekhez.
0: Igen, úgy, amiből azt gondolja a gyerek is, gyereknek is érdekes, hogyha ő most mondhat valamit, az érdekes neki is. És úgy kell kérdezni.
1: Igen.
0: Na most ez a mi volt, az nem működik sose.
1: Hát eljön most minden, nem? Tehát ugye ez a szeptember 1, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mit okoz a szeptember 1 az életébe.
2: Igen, tehát ebben azt szokták mondani, hogy a szülőknek azért jó is, mert lekerül róluk ez a nyári nagy felelősség, hogy végig kell szórakoztatni a gyereket napi 12 órával. Tehát azért egy kicsit ilyen ünnepélyes is a szülőknek legalábbis.
1: Igen, hát a szülőknek. A pedagógusoknak már nem. Meg a másik, amikor elkezdesz tanulni vele, nem? És most eddig nem kell tanulni 2 hónapig, és most újra vissza kell ülnöd szülőként tanulni.
0: Igen, és erre megint azt mondom, hogy különbözőek vagyunk. Minden szülő más. Van, akinek van hozzá képessége, tudása, van, akinek nincs. És ezért nem lehet haragudni, akinek nincs. Uh-huh. Tehát, hogy ez így van, és nem, a mai napig nem tudom elfogadni azt, hogy a sulik, a magyar iskola arra appellál, hogy a gyerek otthon tanuljon. Igen. Szülői segítséggel.
2: Így van, így van.
0: Hogy tényleg láncidat kell gyártani gyufából és morzsából, amit a gyerek nem tud, mert ügyetlen. Hát ügyetlen, most mit mondjak, mit szépítsek. És hogy a szülő kezdi el összerakni, és viszi be a gyerek a projektet. De ugyanúgy különböző készségek, tehát, hogy matematika, stb. Nem minden szülő. Valaki örült, hogy már nem kell soha ezzel foglalkozni, nem tud segíteni a gyereknek.
2: Minden szülőnek van ideje sem erre. Tehát én is emlékszem, az én szüleim is ott ültek, és próbáltak velem megértetni azt a matematikát, amit nekem egyébként a tanárnak kellett volna megtanítani.
0: A sulinak kell megtanítani mindent, nem a íze. A szülő másra tanítsa a gyereket. Szóval ez tényleg horror. Ez tényleg horror, és én emlékszem a hosszú órákra, amikor házikat csináltuk.
3: Oh, igen, 3-4 óra minimum délután.
0: Hát, annyi talán nem, de hosszú órák.
1: Igen, és neked kell rávenni a gyereket, hogy akkor még egy órát tanuljunk, miközben már 8 órát volt iskolába. Tehát, hogy neked kell mindennek vele megküzdeni, nem?
0: De, és mondom megint, annak is van bája. Tehát amikor tanulsz a gyerekkel, van bája. Tehát amikor én hülye voltam matekból, de a gyereknek kellett segítenem matekból. Ezért én próbáltam megérteni a feladatot, és felnőttként újra tanultam a logikát. És amikor ilyen, mit tudom én, plusz-minusz, meg nem tudom miket, arányokat vettünk, és én elővettem a cukrot, és elkezdtem lemérni, és vettem el egy 1000 gram cukorból 250 grammot vertem, és raktam a másik edénybe, hogy a mennyiséget érezzük, és így tanuljunk matematikát, akkor abban van valami jó pofa. És gyűlöltem Júlia nénit. A gyerekkel együtt. És a gyerekkel, de nagyon. Hát látnád azt, amit rajzoltam, a középső ujjamat mutattam be, ez egy rajz, tényleg otthon van, megmutatom. Mutattam meg, ez volt az L betű. És úgy jó, ez volt a L, és ia. Megvan a rajz, Nóri imádja.
1: Elküldted neki?
0: Mi? Nórinak odaadtam, hogy mutasd meg Júlia nénnek, apa rajzolta.
2: Apa rajzórára is segít.
1: Házi feladatból.
0: Na, jó, igen. Egy pár anekdóta is suli kezdése, drága szülők. Én már túl vagyok ezen.
1: De nagyon jó, nagyon jó.
0: Hát ez így volt. Itt a szeptember vége már a nyárnak, az iskolapadok újra visszavárnak, korán csörög az óra, indul a menet, a diák csak kérdi, már megint reggel lett. A nyári lustulás lassan véget ér, a táska megpakolva a tanóra elér. Jöhet a felelés, dolgozata és nevetés, de azért a szünetben maradjon a hűlés. A szülők felélegeznek, végre suli van, egy kis csend a házban. Ez most aranyat ér bizony, kávé a kézben, nyugalom az arcokon, jövő szeptemberig, mondják nagyon boldogan, írja valaki kedvesen. Saját vers valószínűleg, ugye? Mm-hmm. Jó, Gabi bátyám, az Egyesült Államokban végzett kutatás szerint mi kiterjedt Európára is, a 10 leggyakoribb születési dátumból 9 szeptemberre esik. Annak is a második felére. Számoljunk egy kicsit visszafelé. Igen, a karácsonyi időszak a legfogékonyabb gyereknemzés céljából. Ha csak Magyarországot nézzük, az elmúlt 50 év vizsgálva, KSH első júli 25, második szeptember 18, harmadik szeptember 17, negyedik szeptember 23. A leggyakoribb születés. Aha. Napok üzenél McLaren, és köszönjük a statisztikát, érdekes, karácsonykor.
1: Ezt már egyszer én is mondtam nektek. Uh-huh. És igen, tehát én ennek már egyszer utána néztem, és én augusztus 30-ai vagyok, csak hogy a családomról hagy beszéljek, és a tesóm szeptember 28. Szóval a szüleim az auguszt, vagy karácsonykor érezték jól magukat.
0: Hát igen, akkor látod mesztelenül egyedül a párodat, hogyha sokat dolgozol.
1: Igen.
0: Karácsonykor te is, nem?
2: Persze. Mindenki pucéran tartja a karácsonyt.
1: Én is arra emlékszem. Úgy néztek ki.
0: Nálatok nem volt ilyen?
1: Na
0: mindegy, nem beszélek erről.
1: Mesztelen karácsony.
0: A mesztelen karácsony, nem?
2: Nem pucira vártatok a Jézuskát? Milyen család ez?
1: Nem,
0: a szüleid. Mindegy, vagy... Na mindegy. Ó, bocsikább, szeptember 1-e vége a gondtalan reggeleknek, kezdődik a sakkozás az idővel, hétköznap, és ami a legszörnyűbb, hétvégén is. Nem tudom, hogy gyerekként vagy most szülőként gyűlölöm jobban az iskolát, magamat sajnáltam jobban, vagy most aggódom és sajnálom a gyermekünket jobban, gyomorideg van a köbön. És jó reggelt a tankcsapdás, Pityú. Szóval gyerekek, ez egy szép kis gondolat, de legalább egyfajta szolidaritás van most, nem? Mi is, a hallgatóink is együtt, és mindenki átérzi, hogy ez a nap ez milyen.
1: Igen, úgyhogy együtt érzünk mindenkivel, aki autóba ül, vagy a konyhába készíti a szendvicseket.
0: Bizony.
1: Kitartást.
0: Így van. Jó, időjárás jelentés Anettől. Napsütés és 30 fok, ilyen idővel indul a szeptember, a szél viszont sokfelé erős lehet. Említése méltó csapadék ma sem várható. Egon és Egyed névnap van ma. És igen, ma van a iskolakezdés. Oké, ma van a tudásnapja.
3: Ezt egyébként az Évitől tudtam meg reggel, mert a hiányosságomra felhívnám a figyelmet, hogy én nem találtam ezt az évfordulót, úgyhogy köszönöm Évinek.
0: Hát lehet, hogy anyukától tudod, nem?
1: Nem, képzeld, olvasok. És ez jött ki, hogy a tudásnapja.
0: Hol olvasod ezt?
1: Hát interneten.
0: De mi?
2: Nőklapja kafé?
1: Valami.
0: Az még hiteles lenne, de lehet, hogy valami influencer mondta neki ma reggel.
2: Ez az is lehet.
0: Jó, ma van a második világháború kitörésének emléknapja. Ez a 6 évig tartott, mint tudjuk. Aztán 30 éves lett Zendaya, 32 éves Carlos Sainz junior spanyol autóversenyző, 37 éve született Bill és Tom Kaulitz.
3: Ünnep van Amerikában.
0: Senki nem látta, csak én a Netflixen a Kaulitz testvérek sorozatát?
3: De te elmondtad nekünk.
0: Hát és elmondtad nekünk, elmondom neked, a bárányok hallgatnak ott is.
2: Ja, azt sem néztem már.
1: Igen, igen, igen. Milyen volt?
0: 45 éves Kocsis Tibor, az X-Faktor 2011-es győztese, 50 éves Simon Cornél színész, 69 éves Gloria Estefan, 85-ben ezen a napon francia és amerikai tudósok megtalálják a Titanic roncsát Újfundlandnál. 53 éve a Rolling Stones Ausztriában kezdi el a világturnéját, nem, európai turnéját, a Stadthalléban.
3: Igen.
0: És 47 éve Sydneyben, az Ocean View Hotelben először mutatkozott be az In Excess. Ó, Istenem! És imádtam. Fú, de nagy zenekar volt. És szegény Michael Hutchins, aki ugye nincs közöttünk már, mekkora frontember, ott szokták mondani. Tényleg, csináltam is interjút velük, nagyon-nagyon cukik. És remek zenészek. Mindenki csak bólogat, és lesüti a szemét.
2: Hallgatunk, és hiszünk.
3: Mi ebből tanulunk.
1: Igen. Igen.
0: Miért?
1: Hát, hogy mennyi mindenkivel találkoztál egyébként.
0: Igen. De hogy ebből tanultok, jó?
1: Igen.
0: Jó, gyerekek, a témákra nem is jut idő, mert még itt annyi adminisztratív dolog van. Gyuri időjárás jelentése Tamásival kezdődik, 19 fokos, 30 lesz, és napsütés. Eger. 19 fokos, 29 lesz napsütéssel. Calgary. 7 fokos, 26 lesz napsütés, Kőszeg 19 fokos most, 29 lesz a csúcs napsütéssel, Budapest 20 fokos, 30 lesz nálunk és napsütés. Oké, na most nézzük, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Tegnap kaptunk egy SMS-t, és ez baromi érdekes volt, így Gyuriéknak felolvastam, és akkor úgy döntöttük, hogy foglalkozzunk ezzel. Egy hallgatónk, egy hölgy azt írja, hogy ő bár még nincs 40 éves, tehát 40 év alatti, de keresi a társát, és az online társkereső applikációkon keresztül próbál ismerkedni. És direkt azért, hogy azért a kis hogy is mondjam, ilyen kis hebrens fiatalokat kikerülje, eleve ezt az 50-es korosztályt célozta be pasiknál.
2: Így van, és hát így is érte csalódás, és ezért gondolta, hogy ír nekünk egy SMS-t. Valahogy ilyen terápiás jelleggel itt nálunk kiengedi ezt egy üzenetben, ezt a traumát.
0: Igen, és ő nagyjából arra panaszkodott, te beszéltél vele, hogy igen, az 50-eseknél is hát abszolút ugyanolyan megbízhatatlanok, mint a 30-as, 40-esek ilyen ismerkedés szempontjából. Tehát, hogy elindul egy beszélgetés, és aztán egyszer csak eltűnnek.
2: Így van.
0: Ghosting.
2: Így van, és ahogy elkezdtünk beszélgetni, így nagyon érdekes volt női szemmel hallgatni, női szemszögből hallgatni, hogy milyenek a különböző korosztályok ezeken az online társkereső applikációkon, meg milyen a különböző online társkereső applikációk minősége, mert az sem ugyanaz ezek szerint.
0: Igen, ez az egyik, de ugyanakkor a női szempont, amit hoztál, vagy mondtál Gyuri, az az, hogy ti másképp láttátok. Tehát mi nem háborodtunk nagyon fel ezen.
1: Igen, mi pedig próbáltuk nektek elmondani, hogy nekünk mi az elvárásunk ezzel, és elindult nem is egy vita, hanem hogy itt a mindenki más lát ebben.
0: Hogy mi az etikája az ismerkedésnek.
1: Igen, igen, igen, és ti teljesen más gondoltok, mint mi.
0: Az online térben.
1: Az online
0: térben. Én azt gondolom, igen, én azt gondolom, de hát a hölgy majd el fogja mondani, hogy mit élt át. Én azt gondolom, hogy az online térben azért nagyon-nagyon sok, hogy is mondjam, felelősséggel, vagy tehát nem tartozol. Nem is, amíg még izék vagytok, virtuális, digitális massza.
2: Én kérdés, hogy más hogyan lehet-e, vagy kell viselkedni, mint a hagyományos személyes ismerkedés.
0: Hát ezért vagy ott. Persze, hogy máshogy.
2: Logikus, amit mondasz egyébként, de valahogy a nőknél mégis mindig az az elvárás, hogy legyél te olyan, mint amikor személyesen lépnél oda. De teljesen más az egész rendszer.
1: Igen, nagyon jól fogalmaztál, Gyuri. Tehát, hogy amit személyesen csinálnál, azt csináld a virtuális térben.
2: Nem tudod. Nem tudod.
0: Na gyerekek, csinálni. Pont ezért fogunk erről beszélni. Kitty, aki 38 éves, el fogja mondani, hogy mi a tapasztalata. Ti elmondjátok Kittyvel együtt, hogy ti nők mit vártok el, várnátok el az online térben, hiszen ugye ti nem voltatok ott, csak a Gyuri volt ott, én sem voltam. És Kitty is elmondja, hogy mit várna el a férfiaktól. Tényleg ugyanúgy kell leviselkedni, mint a valós életben, vagy pont ezért jó az online ismerkedés, mert simán lehet valakit skippelni, hogyha már nem kell odébb ugrani, több emberrel egyszerre ismerkedni, ami a valós életben az nagyon-nagyon ördögtől való, ugye nem randizhatunk több nővel egyszerre, ott lehet. Hát ez benne van, nem? Az lehet.
2: Teljesen. Hát figyelj, de amikor elkezdesz ismerkedni...
1: Hát nagy kérdés.
0: Na jó, hát mi az, hogy nagy kérdés? Hát azért vagy ott.
2: Semmilyen
0: hát,
2: nagy kérdés.
0: Hát mert megnézel az étlapot. Hát a hortobágyi palacsinta se sértődik meg, hogy ránézel az uborka salátára.
1: Na, hát de nem,
0: de hát ez étlap, ez étlap.
1: Hortobágyi.
0: De az vagy.
1: Nem vagyok hortobágyi.
0: De az vagy.
1: Nem.
2: Sajnos az vagy.
1: Gyuri! Hát de mi? Akkor a lett micsoda?
2: Arra gondolsz, hogy úgy működik egy társkereső applikáció, hogy felmész, meccselsz egy valakivel, és azzal elkezdesz beszélgetni.
0: És akkor többivel nem beszélhet?
1: Oké, de hogyha ugyanezt az életbe csinálnátok, akkor nektek nem lenne rossz, hogyha egy nő ugyanezt csinálna veletek, hogy ti vagytok.
0: Mindig ez a neked nem lenne rossz, tényleg. Hát ez a leghülyébb érv. De mindegy, de rossz lenne. Mégis ezt gondolom. Most ezzel kezdjél valamit. Dolgozd fel. Dolgozd fel.
1: Jó, legyen olyan. Akkor ghostingoljunk meg.
0: Nem.
1: Keressünk az étlapról. Hát ma megtudtam, hogy hortobágyi vagyok. Anyám nem mondta.
0: Nem baj. Leöntünk tejfölle mindjárt. Fúj, a Szonya. Jó, nem most pici, de eltúloztuk, de beszélnünk kell Kittyvel, mert én azt gondolom, hogy pont itt van a nagy félreértés, hogy mást-mást gondolunk arról, hogy az online térben és a valós életben az ismerkedésnek milyen etikája van.
2: Igen. Igen. Az is egy kérdés, hogy mit hoz ez az egész online ismerkedés, mit tud hozni az embernek, hogyha mondjuk ennyire felborultak a szabályok, vagy erről is beszéljünk.
0: Ki milyen céllal megy oda? Azért bizony. Az sem mindegy. Valaki egy életre való társat keres, valaki csak egy kalandot. Szóval ezt, na mindegy, nehéz kérdés. Kittyvel fogunk beszélni, ő abszolút akar velünk beszélni erről. Ez egyik, a másik pedig, tegnap már kaptunk egy SMS-t, hogy miért van az, hogy egy őzikét elütünk most, hogy itt nagy búgás van, meg zörgés van, hogy mi az erdőben. Tehát, hogy elütünk egy őzikét, vagy egy szarvast, akkor nekünk meg kell fizetni a nagy károkat, de az, hogy a szarvas kárt tesz az autónkban, senki nem fizet érte semmit, és a vadásztársaságok így vonják a vállukat, hogy hó, hát kim volt a tábla. És a tábla az minden ellen véd, elvileg.
2: Igen, legalábbis ilyen rémtörténeteket szoktunk hallani autósoktól, akik porul jártak, hogy nekik aztán a károkra mindenki legyint.
0: Igen, és gondoltuk, hogy most beszéljünk valakivel, aki pontosan tudja ezeket a szabályokat, és azt is, hogy ezek a vadjelző kis készülékek, ezek a kütyük, amikről még a Vogával is beszélgettünk, ezek használnak-e egyáltalán valamit? Ugye nálatok is nagy szarvasbőgés van, mondtad?
1: Igen, elkezdődött a szarvasbőgés, és ugye ennek óriási turizmusa is van, és másrészt pedig ugye az állatok most nyilván ugye párzási időszak van, tehát meg is vannak őrülve. Ezért kell erről beszélni, mert nagyon veszélyes.
0: De én is párzási időszakban vezetek.
2: Egész évben.
0: Erre miért nincs? Tehát ezt megint nem értem. Tehát az állatoknak miért veszik figyelembe az, hogy kanosak, és nálam miért nem?
2: Te megadod az elsőbséget egész évben párzási időszakban az úton. Nem
0: és tudom, ne tudod, hogy mi van a kormány alatt.
2: Ezt kéne nekik is megtanulni.
0: Na mindegy, ezt majd megbeszéljük Földvári Attilával.
1: Hát nem ezért hívjuk.
0: De ezért most
1: témát
0: változtattam. A vadászkamara szóvivőjével és a vadászati védegylet főmunkatársával. Tehát Attilával megbeszéljük ezeket.
1: Hát reméljük, ezek után felveszi a telefont.
0: Na jó. Gáborral, Horthy Gáborral pedig arról beszélünk, hogy képzeljétek el, nem csak ilyen flancoló, nadzoló luxus életet élő sztárfocisták vannak, hanem vannak jóval szerényebbek is, mint például Rodrigo a Barcelonában. Ő egy nagyon szerény, és hogy ezt mivel érdemelte ki, ennek nekem fogalmam sincs, de a Gábor tudja.
2: Ő abszolút kerüli a feltűnést, képzeld, de autókban is minden, mert teljesen kilóg a többiek közül, és még vannak hasonló focisták, úgyhogy róluk fog beszélni a Gábor.
0: Helyes. Évi, a tegnapi nap legjobb pillanatai?
1: Találtunk egy cikket a felesleges kozmetikumokról, felkaptuk a fejünket, és azonnal hívtuk dr. Pónyai Katinkát, hogy segítsen tisztázni a dolgokat.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, beszéljünk a szépségünkről. És hát itt ugye nyilvánvalóan először a hölgyek jönnek, mert a nagy kozmetikum használók mégiscsak ti vagytok. Évi, te elmondtad, hogy egy klóros vízből kimásztál 2012-ben, hogy azóta gondolsz a bőrödre.
1: Igen, egyébként körülbelül azóta gondolok a bőrömre, és amiket most majd felhozunk témákat, az azért nagyon jó, mert én mindig dilemmában voltam, hogy jó vagy nem jó, de láttam, hogy mindenki használja, persze. És gondoltam, majd jót tesz.
0: Igen. Te viszont nagy felhasználó vagy, ugye? Tehát
1: igen.
0: Mikor kezdtél el egyébként a bőröddel foglalkozni, hogy kenegesd bármivel is?
3: Szerintem már ilyen 16-17 éves koromtól.
0: De akkor mi, pattanás ellen, vagy mi?
3: Igen, meg hogy nagyon fontos volt, hogy mindig megfelelő szerrel mossam, tehát akár ilyen arctisztítóval mossam az arcomat, és erre mindig nagyon figyeltem, már ilyen gimis koromban. És nem voltam annyira pattanásos, de pontosan ezért, hogy nem is akartam, hogy az legyek, hogy szép legyen a bőröm.
0: Na most ugye, Anett, te voltál az, aki talált egy cikket pénteken, és ebben a cikkben kozmetikumokról írják, hogy nagy részük semmire, tehát tényleg az égvilágon semmire nem jó. És lehet, hogy mi tényleg csak költjük a pénzünket, és amúgy is ilyenek lennénk.
3: Elképzelhető.
0: Simán elképzelhető, és gondoltuk, hogy na ezeket most vegyük végig, mert ami szakemberünk, nyilván sejtitek, hogy kiről van szó, ráadásul ugye az ő műhelyében van egy polc, és az tele van krémekkel. Tehát ő is árulja ezeket, és kíváncsi vagyok, hogy így tud-e egyáltalán őszintén megnyilatkozni.
1: Persze.
0: Nem biztos.
1: Nem biztos.
0: Nem biztos, de megpróbáljuk a legjobbakat. Itt van velünk dr. Bonyai Katinka, bőrgyógyász, kozmetológus. Szia Katinka, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Katinka drága, neked van-e arcápolási rutinod?
5: Van. Képzeld el, mondjuk nem vagyok annyira modern, mint a mai Z-generáció, tehát nem 20 lépésből áll, hanem 3 reggel, meg 3 este, vagy 2 este, szóval, hogy ez így ennyi.
0: De van kerül egy... fel valami az arcodra?
5: Persze.
0: És abba te hiszel?
5: Hát igen, szóval, hogy alapvetően a kozmetikum, azt tudod, az nem azért van, hogy gyógyítsa a bőrünket, meg hogy visszafordítsa az öregedést, hanem azért van, hogy szebbek legyünk, tehát hogy a megjelenése javuljon a bőrnek. És ugye itt szokott elcsúszni ez a dolog, hogy mindenki a megváltást reméli ezektől a krémektől, de hogy alapvetően mindegyik inkább arról szól, hogy hidratált legyen a bőröd, akkor nyilván antioxidánsokat föl lehet vinni, meg lehet támogatni a bőr, de nem fog visszamenni a 20 éves koromra sajnos a bőröm.
0: Igen, de...
5: A fényvédő.
0: Tudom, a fényvédő nem az mindig is. Hát én akárhányszor a napot meglátom, vagy érzem a bőrömön, mindig te jutsz eszembe, és akkor... De most már van, mindenhol ki van rakva egy ilyen 50 faktoros, és akkor ezzel azzal majd szoktam kenni magam, de most félretéve ezt. Ugye ezek a reklámok, ezek a kozmetikumok azt ígérik, hogy eltűnik a ránc, hogy eltűnik a narancsbőr, stb. Tehát ezek ígéretek, sőt, még ilyen bemutató, hát a reklám spotokban van is olyan, hogy előtte, utána, meg minden. Tehát, hogy vegyük már végig ezt a listát, Katinka, és akkor nézzük meg, hogy mi igaz ebből, vagy neked mi a véleményed erről, jó?
5: Jó, de várjál, mert mindegyik a megjelenését javítja. Tehát nincsen most olyan reklám sehol, ami azt mondaná, hogy visszafordítja az öregedést, hanem a bőr vagy a ráncok megjelenését javítja. 14 nő szerint ott van a kis csillaggal. Tehát, hogy csak ugye már mi agyunk erre nem figyel, hanem én már arra gondolok rögtön, hogy eltüntette a ráncokat, eltüntette a pigmentfoltot. De azért nagyon figyelnek erre most már a reklámokban is, hogy nem ígérhet a kozmetikum olyat, ami mondjuk egy tud megvalósítani.
0: Az, ahogy most fejből nem tudnék idézni, de az én emlékeimben van olyan, azt hiszem, a Andy McDowell az egyik ilyen reklám szereplő, ahol neki tényleg eltüntette a ráncát. Szóval, hogy na mindegy, beszéljünk, nézzük meg, itt vannak a méregdrága alapozók, és erre azt mondtam én a netnek, hogy hát az alapozókban mit tud csalás lenni, hát ez egy festék, az olyan, mint hogy fehérre festem a falat, az alapozó az bőrszínűre festi a bőrödet, de hogy ebben vannak óriási árkülönbségek, tehát méregdrágától egészen az olcsóig, viszont hogy ezek között nincs különbség minőségbeli, ez így van?
5: Szerintem van, tehát mondjuk talán egy középkategória meg egy felső kategória között nincs akkora különbség, maximum van benne plusz élmény, hogy mondjuk
0: élmény.
5: Tudom én, hogy igen, hogy milyen illata van. Az alapozóknál inkább ott van szerintem a bukta, amikor azt hiszük, hogy mondjuk az egyben egy anti-aging, tehát amikor nem csak azt mondják, hogy ez egy alapozó, amit fölkenc és egyszínű lesz a bőröt, hanem elkezdik azt mondani, hogy hát, hogy milyen egyéb anyagok vannak benne, amiktől még fiatalodsz is. Szerintem ez nem jó, tehát hogy ott az nem fogja meghozni ezt az ígéretet. A másik pedig, ami nagyon sokan elrontanak, hogy rá van írva mondjuk, hogy 15 faktor, vagy 30, vagy akár 50 faktoros az alapozó, soha nem fogunk alapozóból annyit fölkenni, mint amennyit mondjuk egy fényvédőből fölkennénk. Tehát egy alapozó fényvédelmére hagyatkozni, az például abszolút hiba. Tehát te választunk egy jó középkategóriás terméket, és ne gondoljuk, hogy többet tud, mint amire való.
0: Aha. Jó, a következő a pórus összehúzó tonikok. Anett, ez mire jó neked?
3: Ezt most már én nem használom egy ideje, de ugye azt mondták, hogy ez arra jó, hogy például amikor kitisztítod a bőrödet, akkor a pórusokat összehúzza, és akkor sokkal simább és szebb lesz a bőröd tőle.
0: És azt állítják, Katinka, hogy nincs olyan termék, ami tartósan összehúzná a pórusokat, mert ez genetikai dolog.
5: Így van, ha a genetika befolyásolja, hogy kinek mekkora a pórusa, mondjuk persze nyilván fagyú termelése, valaki aknésabb, akkor nagyobb lesz a pórusa, meg a kor. Tehát ahogy öregszünk, egyre nagyobbak lesznek a pórusok, de ezt nem lehet se kinyitni, se becsukni.
0: Itt vannak ezek a szemránckrémek, vagy úgy, ahogy írják, hogy szemkörnyék ápolók, de én nevezük szemránckrémnek. Azt mondják, hogy ezeknek az összetétele nem nagyon különbözik a sima arckrémektől, tehát hogy ennek a hatása tényleg nulla.
5: Hát figyelj, biztos, hogy van olyan is, ami mondjuk ugyanolyan, mint az arckrém, csak mondjuk egy alacsonyabb koncentrációjú hatóanyagot tesznek bele, mert egyszerűen a szemhéjbőre nem
0: van olyan hatóanyag, ami a ráncokat ki, tehát szerintem nincs. Tehát, hogy
5: van olyan, ami csinál egy ödémát, és akkor attól úgy tűnik, mint egy duzzanat, és akkor úgy kisimítja egy kicsit a ráncokat, tehát úgy, hogy vannak ilyenek, meg van olyan szemkörnyéki krém, ami ilyen szilikon tartalmas, hogy valahogy így rászáraz az ember bőrére, és akkor egy kicsit a táskát is vissza tudja nyomni, meg úgy, hogy ilyen esemény előtt fölkembe, akkor egy ilyen nagyon, nagyon szép szemkörnyéket csinál, de mondjuk az egy 4-5 óra múlva már elkezd ilyen kukacosan lejönni, meg ilyen borzasztó lesz, hogy azt nem lehet hosszan használni.
0: De egyébként mi van azokkal, ez biztos te is láttál a YouTube-on ilyet, hogy egy ilyen kínai vénasszonyt leültetnek egy székbe, meg van, miről beszélek?
5: Igen, és így 10 perc alatt így fölrántja
0: elkezdik, az arcát. És nem nincs vágás a kamerába, elkezdik így kenni azzal a krémmel a kis egyik szemét a kínai asszonynak, és kisimul. És látványosan kisimul.
5: Igen, ezek azok, szóval, hogy az akrilát, meg szóval, hogy vannak olyan hatóanyagok, ami műanyag, érted, és akkor ahogy így szárad rá a bőre, így húzza föl, meg nyomja le, meg minden, de hát ezt nem lehet hosszú távon, meg minden nap alkalmazni, tehát hogy ez lehet, hogy mondjuk J-Lo, mikor fölmegy a színpadra, előtte fölkenik, és akkor 2 órán keresztül rajta van, és fantasztikusan néz ki, de ez nem való a hétköznapokra. Arról meg nem is beszélek, hogy ami úgy Európai Unión kívülről jön kozmetikum, az mindig Isten tudja, hogy mi van benne.
0: Persze, tényleg. De hogyha 6, akkor úgyis megrendeljük. Tehát, hogy én gondolkoztam, hogy a kínai asszony nagyon hatott rám, jobban, mint Andy McDowell a drága reklámban.
5: Jó van, de az aranyérkenőcs is, az is már
0: most. Azt is próbáltam.
5: Na, és?
0: Mi? Semmi. Semmi. Igen, na jó. Mert az ember abból indul ki, nem úgy használjuk, Gyuri, hogy használtam aranyére 2 hónapig, és most eszembe jutott, hogy akkor a szememre is rakok.
1: Ha már ott jó volt.
2: Oda nem használt, megpróbálom háthasználni magam.
0: Azt az applikátort csak letörlöm egy szalvétával.
1: Jaj, nem.
0: Gyuri. Katinka, mi a helyzet ezekkel az anti-aging készítményekkel, amik sokszor nem is krémek, hanem ilyen ampullák. Maga én is vettem ilyet, és ilyen kis cseppeket rakok ide-oda, de ott se érzek sem. Ja, jó, olyan kis helyes, bársonyos a bőröm, szeretem magam fogdosni, de hogy más örömöm nincs. Hogy... és ez viszont drága. Tehát, hogy...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal! Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel, vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
10: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos iskola kezdést. Villámárvíz öntött el a Grand Canyont. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az

0: alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy friss felmérésből. A füzetek tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Könnyebb lehet megjavítatni az elromlott mosógépet, ahelyett, hogy újat kellene venni. Egy uniós irányelv alapján készülő magyar tervezet szerint bizonyos termékeket a gyártónak a fogyasztó kérésére akkor is meg kellene javítani, ha a hiba egyébként nem tartozik a hibás teljesítés körébe. A javítást akkor sem utasíthatnák vissza, ha az eszközt korábban már máshol szerelték. A javított termékekre pedig további egy év szavatosság járna. Villámárvíz volt a Grand Canyonban, az amerikai nemzeti parkban egy ember meghalt, 15-öt még keresnek. Csak nem 100 túrázót és kempingezőt, viszont sikerült biztonságba helyezniük a mentőegységeknek Arizonában. A hirtelen jött heves esőzés miatt léptek ki a medrükből a patakok. Kellemes nyárias idővel indul a szeptember, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. De szeles idővel indul a szeptember, ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek, éjjel pedig máshogy is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két kis sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban. Az M3-ason a Gyöngyös nyugat csomópontnál új terelést építettek ki, a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak, a 68-as és a 74-es kilométer között. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva. Na itt a suli kezdése minden jön. Azt, hogy a gyereke, ezt figyeljétek. Sóliszt gyurmából kellett hortobágyi 9 lyukú hidat készíteni. A gyerek az iskolában nem tudta megmondani, melyik az övé. Éjszaka csináltam a feleségemmel, míg a gyerek aludt. Bevitte, kirakták az összes 9 lyukú hidat, nem tudta, melyik az övé. Jó.
2: Hát honnan is tudta volna?
1: Igen, csak a tanárok kapjanak már észbe. Itt van egyébként egy tanárír. 49 éve tanítok, és mindent elkövetek, hogy a suliban tanulják meg a tananyagot, de az évtizedek alatt egyre bővül feleslegesen, mármint a tananyag.
2: Igen.
1: Sokszor olyan szakember dolgozott, idézőjelben a szakember, az oktatás fejlesztésében, akiknek lila gőzük sincs arról, hogy mit bírnak el a gyerekek. Csak hangoztatják, hogy gyermekközpontú legyen az iskola, de eddig még nem jött össze, írja egy tanár.
3: Igen, az a mentalitás, hogy dobáljunk bele mindent, abból nem lehet baj. Tehát nagyjából ez van.
1: Abból van a legnagyobb baj.
2: Így van, és ugyanaz az elvárás van két különböző képességű gyereknél, és nem lehet ugyanazt elvárni.
1: Hát valamilyen szintet kell tartani.
2: Szintet kell, de igen. Elvárják, hogy egyszerre értsék meg Petőfit, Arany Jánost és a matematikát is. Miközben az egyiknek kell 2 hét, de a tanmenetnek meg mennie kell tovább.
1: Igen. Azt mondja, a gyerekeim egyházi általános iskolába járnak, ott tanítási év végén a szülőknek kell kifesteni az osztálytermet. Hát mi? Az fessék a papok.
3: Hát
1: basszus. De hát látod, hogy van. Én nem hülyeskedek, amik tényleg. Én hozok a 11. kerületi általános iskolából, abból a bizonyosból az infók, azért azok elég kemények.
2: Mennyi 11. kerületi iskola gondolkodik magán most?
1: Hát szerintem pontosan az. Az az iskola, amelynek az osztályaiban, hogyha az igazgatónő belép, látod, ez már szűkül, hogy nő.
2: Igen, nő
1: belép,
2: igen.
1: A gyereknek hátra tett kézzel kell ülni.
2: De ez kegyetlenség.
1: Ez az.
3: És ebben a pillanatban magára ismert az iskola valószínűleg.
1: Nagyon remélem egyébként. Nagyon remélem.
3: Igen, de valószínűleg ez sem általános szokás. Hát
1: ez nem általános szokás. Hát ne viccelj már.
2: De miért kell hátra tenni a kezet? Tehát nem elég az, hogyha bejön, akkor megtanítjuk, hogy jó napot kívánok.
3: Hogy nehogy hirtelen mozdulattal valaki rávesse magát
2: ki
3: az igazgatónőre.
2: Ki akar egy igazgatóra ráugrani?
1: De hát nyilvánvalóan nem azért, mert félnek a merénylettől. Tehát, hogy akkor a szülőknek golyóval a üveget is kötelező legyen beszerelni a tanterembe. Nem. Hát ez sajnos egy nagyon-nagyon rosszul felfogott pedagógiai, tudom én, fegyelmezési eszköz.
3: Jó, hogy nem kellett érdelni a földre abban a pillanatban.
1: Lehet, hogy le kell, nem tudom, de ezt majd még szerzek infót.
2: Jó. Hát, ha magára ismer az iskola is ír, hogy még azért mondom, hogy mi van itt még,
3: ha nem... Túl vagyunk, hogy magára ismerte, ez biztos. Ez megvan.
2: Na jó, azért na jó. Nem mai divat.
1: Mesélj, Évi, te mit találtál?
2: Na, képzeljétek el, tegnap találtam ezt az érdekes témát, és Fodor Zsókát hoztam nektek, ugye önéletrajzi könyvet ír, ugye mindig hallunk róla, ugye most albérlet problémája volt, de végül megoldódott a lakhatás, és most könyvet adott ki, és abban volt egy nagyon érdekes történet, én teljesen bizarnak találom, de muszáj erről beszélni, hogy van még ilyen a világban. Ő egy barátnőjével, a történet a könyvből van, barátnőjével Ausztriába mentek el, egy ilyen kispolszki abban a korban.
1: Van még ilyen a világban, akkor azért húzzuk alá, hogy ez lehetett akkor Kispolszki
2: hát
1: 80-as évek, 70-es?
2: 80-as évek, de azért majd a történetből azért nem mondjuk már, hogy ez szerintem még mai napig vannak ilyen gondolkodású emberek. De lényeg az, hogy elindultak, és akkor két fiatal lány volt, vagy hát ilyen középkorúak, és elindultak Kispolszkival, és tönkre ment a Kispolszki. És akkor kerestek szerelőt, és ott a helyben valaki segítségnyújtásra oda ment hozzájuk, megszerelte a Kispolszkit.
1: Ausztriában.
2: És tehát osztrák volt, nem magyar, és a következőt mondta, hogy amikor fizetni akartak, akkor azt kérte tőle a fiatalember, vagy tőlük, hogy egy használt bugyijukat adják oda. Hogy ez
1: folytasd
2: a fizetség.
1: A
2: és ez a fizetség. És akkor erre nyilván most mindenki elgondolkodik, hogy kivette le a bugyit, vagy sem. És teljesen megdöbbentek, és utána elkezdtek megijedni, hogy ennek mi lesz a vége, hogy akár még bármi mást kér az úriember. És azt találták ki gyorsan a lányok, hogy egy kimosott bugyit elővettek, gyorsan a földön így meghúzták, hogy valami legyen rajta, és odaadták a fiatalembernek. És ezzel fizették ki a Kispolszkit. És nekem az jutott eszembe, hogy vannak ilyen beteg emberek, akiknek ez egy használt bugyi, az egy fizetési mód lehet. De
1: hát
2: most teljesen őszintén kérdezem, hogy ez abnormális.
1: Nézd. Ez egy olyan dolog.
2: De őszintén kérdezem, Gábor, hogy ez nem normális, teljesen mindegy, hogy 80-as években történik, vagy most történik, hogy ez Ez valakinek jó? Vagy nektek férfiaknak ez élvezet?
1: Nem. Tehát általában nekünk férfiaknak ez nem élvezet. De hogy van akinek igen, az azért relatíve köztudott. Tehát én tudom, és ez is a 80-as évek óta tudom, hogy Japánban vannak ilyen automaták, ahol lehet italt venni, meg ételt venni, minden, most használt bugyik vannak az automatában. Tehát hogy a japán szexuális kultúrában mondjuk azt, hogy elfogadott. Az utcán van, bedobsz egy pár ilyet, és egy használt bugyit kiveszel.
3: Ez városi legenda, persze, ez létezik.
1: Igen,
2: tehát
1: igen, igen.
2: Tehát Japánban, hogyha megyek, akkor vehetek egy használt bugyit?
1: Vehetsz egy használt bugyit, online is kereskednek ilyenekkel, úgy tudom. Tehát, hogy ez létezik, tehát vannak olyan férfiak, akiknek ez van valamilyen, nem tudom, mániája, az is lehet, hogy ez tök ártalmatlan, tehát, hogy ez a férfi amúgy nem erőszakoskodó, meg nem kellemetlenkedő, meg ilyesmi, csak ezeket valahogy ez neki a fétise. Most ezzel mit csinálsz? Az sokkal kellemetlenebb, hogy az utcán, amikor segít neked valaki, akkor ezzel a vágyával előáll, és még kellemetlenebb az, tessék, még kellemetlenebb az, hogy te ezt teljesíted is. Tehát, hogy odaadod a bugyit, érted? Ahelyett, hogy adott volna pár shillinget a jó Zsóka.
2: De hogy mit kellett volna csinálni? Inkább fizesse ki, és nem...
1: Igen, én azt gondolom. Tudom, hogy kemény valuta hiányában, meg minden tehát olcsóbb volt nekik egy bugyitól megszabadulni, mint hogy, mit tudom én, 700 shillinget kifizetni, ez tény.
2: Igen, de így nekem bele gondoltam abba, hogy a hölgyektől miért mindig ez várjuk el? Mi nők nem várjuk el tőletek a testiséget soha? Vagy ez a...
1: Szerintem tök másképp viszonyultok ehhez. Ez ugyanolyan, hogy a férfiak szeretik nézni a pornót, a nők meg nem. Tehát ez szerintem ugyanez. Másra gerjedtek. Mire gerjedtek amúgy? Mert erre még nem jöttem rá. Én tudom, hogy mindegy, de...
2: Most mire gondolsz?
1: Hogy mi az, ami beindít benneteket? Látod, mi annyira széles skálán mozgunk, valamikor egy fotó elég, egy csak valami látványosság, vagy egy ilyen bugyesz, vagy valami. Tehát nekünk annyira könnyű velünk ilyen téren.
3: Széles a paletta.
1: Nagyon széles a paletta. Nektek mi?
2: Hát például mondjuk, ha engem kérdezett például...
1: De ne a vízakártyával gyere megint, tehát hogy...
2: Nem, képzeld most, hogy teljesen más szót használtam volna. A kedvesség, figyelmesség...
1: Az beindít, most ne azt mondod, ez az hazugság már.
4: De, beindítja.
3: Az csináljuk akkor ma, hogy nem lehet paneleket mondani.
1: Igen. Nem csináljuk ebben a műsorban. Akit még egyszer közhelyet mond és sablont, az kirúgom. Örökre.
3: Na most folytassátok.
2: Az óriási gyémántfúrókra bármikor ráindulok, nem köszönj, maradni akarok. Hát ezt mondjam, ezt várjuk.
1: A gyémántfúró, az most milyen metafora?
2: Igen,
1: az óriási gyémántfúró?
2: Igen, te mondtad 2 hónapja. De Gábor, mi nem indulunk be azért, mert nagyon jól néztek.
1: Őszinte kíváncsisággal kérdezem.
2: Anett, miért, hogyha látunk egy szép férfit, kidolgozott testet, mint ugye James a Cowboyt megcsinálta Gyurika, vagy Lacika, érdekel valakit? Tehát éreztél bármit? Oké.
1: Mi azt kérdezzük, hogy mi gyerekek, most látom, hogy bajban vagytok és izzadtok. 2 izzadó nő van a stúdióban.
4: Hát nem tudom, hogy meddig
1: csatakos,
3: fogalmatok sincs.
1: Fogalmatok sincs, hogy mi indít be benneteket.
4: Én azon gondolkodom, hogy meddig vagyok. Hát mi most rúgsz
2: ki? A figyelmesség, a kedvesség, az odaadás, a
1: törődés. Attól te szexuálisan beindulsz?
2: Hát azért ne haragudj, hogyha elkezdesz...
1: Ez hülyeség.
2: De mi? Akkor
4: sajnálom, engem beindít.
2: Akkor, hogyha oda nyúlsz a lábam közé, arra vágysz, hogy azt mondja?
1: Nem, jaj, dehogy is.
3: Az agyad, az elmédet mi indítja
1: igen,
3: be?
1: Igen, mi indítja be?
3: Biztos, hogy nem az, beengednek a liftbe.
4: Egy szép férfi test, egy szép mosoly, tehát egy kedves szó, és igen, tehát ettől beindul egy nő. És lehet, Gábor...
1: Én egy ilyet ismerek.
3: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a Cowboy. Na, ebben van kedvesség, van illem.
2: Pronyó.
3: Test is.
2: De miért? Tehát ettől nem indulunk be.
1: Jó, gyerekek, ti ketten nem tudtok válaszolni.
2: Jaj, majd drága, a hallgató legyen.
1: Igen, nagyon szeretném, hogy a hallgató válaszoljon, mert ti nem tudtok, alkalmatlanok vagytok erre.
2: Én?
1: Tudod, mire van alkalmatlan? Az őszinteségre.
2: Nem indulok be attól, hogy mesztelen vagy, fogd már fel.
3: De csak arra mondod,
2: hogy mi mesztelenek vagyunk, akkor már ebből beindultok. Hogy mire
3: nem indulsz be. Nem
1: tudod megfogalmazni, hogy mire indulsz be.
2: Még egyszer elmondom, kedves vagy, figyelmes. Ha közeledsz hozzám, ha szép dolgokat mondasz. Hogyha...
3: Tedd mellé a Daniel Steele regény, tedd le.
1: Gyerekek, engedjük el a témát, mert ez időnk fogy. Van még, ha eszedbe jutott, akkor mondd.
3: Figyelmesség, kedvesség.
2: Nem akarok az elő... Nem.
3: Szép este, drága hölgy.
2: Na ez való nektek.
3: Nektek James a Cowboy.
1: Ez nektek.
2: Nektek való.
1: Ez a James a Cowboy, az való nektek.
2: Nem értenek semmit, itt semmihez nem értetek.
4: Egy jó illat is beindítja az embert.
1: Jó van, persze.
2: Igen. Például, igen, ha lenne egy normális parfümöd, az is jó.
1: Ha lenne egy normális parfümöm? Le akarják rázni a témát, érzed ezt a kínosságot?
3: És bántani akarnak közben.
1: De engem nem lehet.
3: Dühösek.
1: Igen.
4: Figyelj, te meg ne hergeljél itt a sárga pólódban.
2: Te meg ne bújjál meg itt a főnök mögött. Mert hogy most mondom, éppen te
3: hát ott most ezzel akarják elterelni a figyelmet, hogy minket bántanak személyeskedéssel.
1: Nem tudják megmondani, abszolút. Nem tudják megmondani. Ennyi, kész.
2: Persze.
1: Akkor viszont viseljétek az, hogy nekünk férfiaknak számotokra furcsa szokásaink vannak.
4: Viseljük.
2: Mi? Hát így fogadunk el titeket.
1: Hát igen, mert nem tudtok más, mert nincs saját.
2: Hát mert ez van. Nem,
1: tehát
2: nem.
1: A mi világunk szerint éltek, mert nincs saját elképzelésetek.
2: Nem, mi elfogadjuk, hogy ilyenek vagytok, és tudomásul vettük, hogy ezen nem tudunk változtatni.
1: Senki nem kényszerít.
3: Adok egy zsepit, mert gyöngyözik a homlokod.
1: Igen,
3: tényleg
1: van. Igen, ez az izadás. Ez a...
2: Nem, hát ki vagyok tőlük, de hogy magyarázzam meg jobban? Nem tudom, mire vágytok. Hát nem,
1: gyerekek,
2: tudom.
1: Maradunk a párkapcsolati témánál. Tegnap írt nekünk egy hallgatónk, 38 éves és Kitty, és ő az online társkereső birodalomban keresne magának társat. Viszont azt mondja, hogy az 50-es korosztály, akiket ő becélzott egyébként, pontosan azért, mert ők vélhetően megbízhatóbbak a 30-40-esnél, azok sem működnek. És el akarja mondani, hogy mi a probléma az online társkereséssel, ezzel a korosztállyal, és arról beszéljünk majd, hogy itt van-e eltérő etika az online társkeresésben és a valós életben.
3: Elfogadható-e, ha esetleg ott máshogy működnek a dolgok?
1: Hívjuk Kittit a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: érkezett a Riprop Kent a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
5: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
6: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Véleményt kapnak az oktatás segítő szakemberek. Már karácsonyra készülnek Rómában. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több százezer diák ül ma vissza az iskolapadban. Ugyan a vakáció csak 290 nap múlva kerülhet fel ismét a táblákra. Nem kell ennyit várni az első szusszanásig. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart. Másodikán hétfőn várják vissza az iskolásokat. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek lesz. A diákok ezután egészen január 4-ig nem mennek majd iskolába. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Mától a papíros és számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Linzmeier Szilvia, kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
10: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
9: Ellepik a rendőrök az olasz fővárost, kiemelt ellenőrzés kezdődött Róma történelmi központjában. A fokozott rendőri jelenlét egészen karácsonyig tart. Főként a veszélyes vagy gyanús elemekre, drogkereskedőkre, tolvajukra vadásznak az egyenruhások, az úgynevezett vörös zónában. Emellett megpróbálják távol tartani a helyiektől és a turistáktól a kiregetőket, erőszakos zaklatókat is. Nyárias, de szeles idővel indul a szeptember. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Éjjel pedig másutt is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Egy kamion és egy autó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Közben az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás kamion állt meg a külső sávon, az M0-as csomópontja és a Biatorbágy csomópont között. A megrekedt jármű a 17-es kilométernél jelent akadályt. A torlódás már itt is több kilométeres. Balesetet szenvedett egy kamion a 61-es főúton a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében. Továbbra is félpályás lezárásra kell készülni. Olvasható az útinform oldalán.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 12 perc van, jó reggelt újra, szevasztok! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Volt egy kis időnk, jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Jó reggelt, Anett!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: És itt van egy nőtársotok, azt mondja, túrót nem, ne idegesítsetek már. Nem az fog felizgatni egy nőt, ha a pasi kinyitja neki az ajtót, vagy kihúzza a széket, nőként mondom. Azt fog beindítani, olyan hangsúllyal flörtöl, megsimogatja a kezem, ha egy nyújtózásnál kilóg a pólója alól egy vékony szőrcsík, ha közel áll hozzám a hátamhoz, simul és érzem az illatát, ha úgy néz rám a vacsoraasztal fölött, hogy csillog a szeme, aki azt mondja, hogy a mesztelen párja nem izgatja fel, az nagyon gáz.
3: Nem mondtuk azt, hogy a mesztelen párunk nem izgatja.
0: De ezt mondtátok.
1: Nem, azt mondtuk, hogy a mesztelen férfi látványa nem izgat fel.
0: Hát ez esetben a párod, vagy éppen
1: nem. Hát az általánosságban mondtam, igen. Nem azt. Tehát azért nyilván az ember a párját azért van együtt, nem?
3: Persze, mert felizgatja, tehát, hogy nyilván szereti. És
0: nyilván, mekkora hülyeségeket beszéltem.
3: Ez nem igaz. Hozzáteszem a hallgató, aki mondta, aki most leírta ezeket a dolgokat.
0: Az egy igazi nő.
1: Igen.
3: És mi is mondtunk olyan dolgokat, amit ő most leírt.
0: Persze, az udvariasság, ajtókinyitás, székkihúzás, kedves szavak. Hagyjál már.
3: Hát mondtuk a kedves szavakat.
0: A mocskos szavak, azok izgatnak.
1: Hú, az is nagyon.
2: Meg kell tanítanunk Évinek, hogy mi izgatja.
0: Van egy gyorsan elugrott a mikrofon elől, csak mondom. Akkor mondtam, hogy mocskos szavak, elugrott. Azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy rajta kaptam.
3: Nagyon bírom.
0: Jó, gyerekek. Maradunk a párkapcsolatoknál. Tegnap kaptunk egy SMS-t, Kitty írt nekünk, és ő leírta azt, hogy ő óriási csalódott a netes társkeresésben. Ahogy ő fogalmazott, azt hitte, hogy az 50-es korosztály sokkal megbízhatóbb a 30-as, 40-esnél is. Elolvastuk ezt az üzenetet, és akkor gondoltuk, hogy jó lenne beszélgetni, mert ugye ez egy állandó téma. Gyuri az egyetlen, aki netes társkeresőn már élte életét.
2: Nem, vagy körbenéztem.
0: Vagy ki élte magát, vagy lerántotta a gyeplőt, vagy megfogta a haraszt végét.
2: Benéztem, oda néztem.
0: Bekukucskált
2: az online térbe.
0: Az online térbe.
2: Úgy, de igyekeztem gyorsabb lenni, mint te.
0: Igen. Így van. Szóval, és ugye arattál is.
2: Hát voltak találkozásaim, igen, de aztán olyan óriási sikerek nem...
0: Hát házas nem vagy.
2: Nem.
0: Így van. Jó. Szóval, mire jó ez az online társkeresés? Csak arra vagyok kíváncsi, Gyuri, hogy a valós társkeresés, a valós életben történő társkereséshez képest az online mennyivel jobb, vagy mennyivel más?
2: Szerintem teljesen más. Teljesen más, és nem feltétlenül jó. Én azt tapasztaltam, hogy ez egy küzdelem. Uh-huh. De nagyjából a Covid óta lehet azt érezni, hogy valahogy így annyira mindenki áttevődött az online térbe ezzel a dologgal is, hogy így már valahogy baromi nehézzé vált így személyesen ismerkedni. Uh-huh. És akkor itt mindenkinek ilyen könnyűnek tűnik ez a dolog. Jobbra húzom, balra húzom, meccselünk, és akkor elkezdünk beszélgetni. De aztán általában...
0: És mégis rejtve maradsz. Azért az egy varázs, hogy rejtve maradsz. Hát
2: fotók vannak.
0: Fotó van, az oké, de amúgy rejtve, tehát nem tudod, hogy hol vagy, ki vagy, vagy ő kicsoda, stb. Nem, nincs egy felvállalt találkozás, akár hangban, vagy...
2: A legelején. Aztán én nyilván, ahogy beszélgetek, akkor lehet e felé haladni, hogy felhívjátok egymást telefonon, vagy többet tudtok egymásra, hogy ilyenek. De én azt tapasztaltam, hogy 90%-ban ez illúzió.
0: Miért?
2: Egyébként. Mert valahol mindig bedöglik. Vagy teljesen más kép alakul ki az emberről az online csetelés alatt, mint amit kapsz majd, mikor találkoztok.
0: Ti valaha fanyalottatok erre?
3: Nem, viszont pont azt akartam mondani, amit a Gyuri mond, hogy szerintem azért nem is működött volna az én esetemben, mert hogy én akarom látni azt az embert.
0: Tehát, na, szóval Gyuri, van fotó?
3: Igen, csak a fotó nem feltétlenül. Én is mindig a legjobb arcomat akarom mutatni mindenféle a Facebookon.
0: Tehát, hogy a fotó többnyire hazudik.
2: Arra gondol, Anett, szerintem, hogy az első benyomás, nincs meg az első
0: benyomás.
2: Tudom. És ez az, ami
0: én hiányzik. Tudom, hát az első, hát még a FaceTime-olás se ugyanaz, mint a személyes találkozás, hát én ezt tökre értem, de ugyanakkor a felhozatal sokkal nagyobb, nem?
1: Hát nyilván sokkal több mindenből tudsz válogatni, de amit egyébként Anett mond, és tényleg tehát érezni akarom ott azt az energiát, hogy mi sugárzik belőle, azt nem adja át a fényképp.
0: Ez így van. Én szerintem itt még azon is múlik, hogy ki milyen céllal megy a társkeresőre. Tehát életem párját keresem, vagy meglátjuk, vagy egy kalandot, mert most úgy sincs csajom, vagy úgy sincs pasim, és akkor meglátjuk, lesz, ami lesz.
3: De ilyet
0: tehát ilyen könnyedebben is lehet
3: ezt. ilyet egyébként ki lehet írni? Tehát, hogy nem visszatartó erőt?
0: Mit írnád magadról, ha éppen könnyűvérű vagy? Könnyű a vérem, Anett vagyok?
3: Nem tudom, hogy mit írnék ki, csak az, hogy nekem az a benyomásom, hogy aki társkeresőn próbálkozik, az nem feltétlenül a hosszú távú kapcsolatot keres.
2: Hát nők kivétel nélkül a hosszú távú kapcsolatot
1: keresnek. Én is azt gondolom, hogy a nők azok hosszú távú kapcsolatot keresnek, a férfiak szerintem pedig nem.
0: Na, akkor itt most kapcsoljuk be az egyik hallgatónkat, aki ugye tegnap írta az SMS-t, róla beszéltünk, már Kitty van a vonalban. Szia Kitty, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello! Figyú Kitty, most egy konkrét élmény volt az, ami miatt te tegnap nekünk írtál, ez egy konkrét sztori, ami miatt írtál nekünk?
4: Ez egy konkrét volt, igen, egy hétvégi történés hirtelen felindulásból meg lett fogalmazva tegnap hajnalban.
0: Nem baj, tök jól tetted.
4: De nem gondoltam, hogy ez ilyen szintre fog emelkedni itt nálatok.
0: Mert elgondolkodhatod bennünket.
4: Tényleg,
0: te egy 38 éves nő vagy, és ugye azt írtad nagyjából nekünk, hogy azért fordultál az 50-es korosztályhoz, mert véletlenül már sok mindent megtapasztaltak, megéltek, esetleg már túl is vannak egy-két kapcsolaton, és pont ezért.
4: Igen, és azt gondolnám, hogy már akkor ő valóban a stabilitást keresi, amit én is keresnék. Uh-huh. És ezt adják elő egyébként. Tehát most vagy azt mondja, amit gondolja, hogy a másik fél hallani akar, aha, és aztán valahogy mégis elcsúszik, de egyébként már maga az, hogy egy gördülékeny kommunikáció tudjon történni, már az is nagyon nehéz.
0: De miért egyébként? Hol kezd el megmutatni a foga fehérjét? Már még a csetelésben, akkor nem is találkoztatok? Tehát ott mutatkozik,
4: igen,
0: már meg?
4: Igen, már ott is. Aztán ugye van a következő szint, amikor menjünk át másik felületre, vagy add meg a számod, és aha, beszéljünk. Itt ez is megtörtént, tehát mi beszéltünk telefonon is, sőt azt is megbeszéltük, hogy mikor fogunk találkozni, nyilván nem óra perc, de hogy akkor így körülbelül mikor, és aztán egyszer csak egyik pillanatról a másikra nem válaszol többé. Aha. És én nem zaklatom. Én egy üzenetet írok, ha arra nem jön válasz, akkor onnantól én nem írok többet.
0: Világos.
4: Tehát még azt sem mondhatom, hogy érezni a nyomást, vagy ilyesmi, csak én azt várnám el, hogyha valami miért meggondolta magát, akkor mondja azt, hogy szia, bocsi, figyelj, ennyi. De ez nem történik meg. Szinte soha nem történik meg.
0: Tehát mindig, amikor leléptek, akkor mindig szó nélkül léptek le.
4: Igen. Aha. És akkor vagyok én a másik oldal, és én ezt leírtam már többször, hogy úgy gondolom, hogy nem egymást keresjük, de sok sikert neked, szia. És ennyire egyszerű lenne ez az egész, szerintem.
0: Itt az a kérdés, és itt a Gyurival is ezen vitatkoztunk, meg az Évivel, hogy vajon az online társkeresésben az etika ugyanaz kell-e, hogy legyen, mint a valós életben. Mert ugye ott van egyfajta udvariasság, amit elvár az ember, amit tanult az ember. Nyilvánvalóan, hogyha személyesen látod az illetőt, akkor eleve másképp viselkedsz. Az online tér az egy picit olyan, az ilyen kis digitális valami találkozás, és egy kapcsoló ide, vagy egy kapcsoló oda, ez esetben nem kapcsolok már oda rád. Tehát, hogy szerinted van-e különbség, vagy ugyanannak az etikának kell működnie a netes társkeresésben, mint az életben?
4: Szerintem ez személyfüggő, mert én azt gondolom, hogy ugyanannak kellene működnie, hiszen ha már el akarsz indítani egy kapcsolatot valakivel, akkor fontos az, hogy őszinte legyél és saját magad legyél.
0: Bocs, hogy indul a te társkeresésed? Tehát te ugye rögtön az elején tisztázod, hogy te nem kalandra vágysz, hanem egy hosszú távú kapcsolatra.
4: Én ezt már nem merem így leírni, hogy hosszú távúra, mert ugye amíg
0: az
4: nem
0: ijesztő
4: találkozunk, honnan tudjam, hogy arra vágyom-e. Tehát én például úgy vagyok bekötve, úgymond, hogy én elbeszélgetek bárkivel, megtalálom a közös hangot, de látnom kell a mozdulatait, esetleg amire előtt, hogy szó volt, illatok, meg hogy működik ez, hogyha ott áll 10 centire tőled. Tehát én nem mondom így ki, hogy komoly, de azt mondom, hogy nem kalandot keresek. Tehát, hogy valahogy aha, úgy a kettő között, aztán, hogyha minden jól megy, akkor jól is fog alakulni.
0: Hát, akkor viszont neked ugye az érdeket, hogy minél hamarabb találkozol-e személyesen?
4: Szerintem ez mindenkinek érdeke, aki valóban szeretne kapcsolódni, de lehet, hogy nagy százalékuk csak unatkozik, vagy nem tudom.
0: Neked mi a benyomásod, hogy nagy százalékuk mit akar? Csak kalandot, csak szexet, vagy ők ugyanúgy társat keresnek, csak mit tudom én, aztán kicsekkolnak? Vagy...
4: Én úgy látom, hogy ha társat is keresnek, nem tesznek eleget azért, hogy ez működjön is. Tehát amikor én viszek egy kommunikációt, és most már megtanultam azt, hogy ez egy pár üzenetváltás alatt, ha nem érkezik kérdés, akkor én elköszönök.
0: Ha nincs érdeklődés,
4: igen.
0: Jó, de hát ezek a pasik tuskók azért többnyire, tehát hogy valljuk be, így szocializálódtunk, mi nem vagyunk ebben nagyon jók. Tehát a kommunikáció amúgy is ugye ebben az országban eléggé gyerek...
1: Sivár.
0: Igen, eléggé sivár, mert nem így tanultuk, a pasik nem így nevelkedtek, hogy ők érdeklődjenek a másik iránt. Sajnos. Tehát ezt most tényleg. De én ugyanakkor meg tökre megértem. Kiti, hogyha semmiféle érdeklődés nem mutat a pasi, csak válaszolgat a te kérdéseidre, annak nincs értelme. Évi, látom, hogy te nagyon akartál kérdezni
1: hát
0: valamit.
1: Igen, igazából nyilván az van bennem, hogy te az elején nem mondod el, vagy nem jössz rá, hogy tényleg, amit Gábor kérdez, hogy mit akarnak. Tehát, hogy nem is értem, hogyha nem válasz, vagy nem reagál, akkor ő honnan tudod, hogy egyáltalán akar-e valamit? Vagy mit csinálnak ott ezek a férfiak?
4: De úgy nem válaszol, hogy tehát az elején ez működik.
1: Amíg érdekes vagy.
4: A kérdezfelelek és a részéről is működik, de hogy mi történhet közben, ami, de valószínű az, hogy esetleg belép egy harmadik, negyedik, ötödik.
0: Ami szerintem tök oké, az online térben. De az a kérdés, hogy neked oké-e, Kitty, az, hogy egyébként veled csetel, és közben még 8 nővel?
4: Nekem oké, de akkor, hogyha már tudja, hogy nem fog válaszolni, nekem, már pedig napok után nyilván tudja, hogy nem fog, akkor mondja azt, hogy én most elköszönök. Tehát, hogy legyen egy pont, egy lezárás, egy bármi, mert gyakorlatilag ez ilyen kétségek között tartásként élhető meg, azt hiszem. És...
0: Oké, értelek.
4: Hogyha tudom, hogy akkor ez ennyi volt, akkor tovább lépek. Egyébként meg ugye női, hogy elkezd kombinálni, mi történt, biztos baleset érte. Az az egy lehetőség.
0: És akkor
4: van.
0: Mi van?
4: Meghalt, azért nem válaszol.
0: De akkor sincs semmi. Hát ez csak egy ikon volt a képernyődön.
4: Hát én nem tudom, szerintem mi ezt egy kicsit másképp éljük meg, mert ugye ha már szóba jön az, hogy találkoztok mondjuk jövő hét végén, akkor azt te várod már, mint hogy mi várjuk. Nem
0: de
4: tudom,
0: itt tartottál?
4: Igen.
0: Nem tudom, én nem voltam ilyen helyzetben, de nyilván várjuk, de hogy tehát itt tartottatok, hogy találkoztok jövő hét végén, és ebből mozdult el a pasi, vagy ebből
4: igen.
0: Lépett ki?
4: Aha.
0: És akkor meg volt a telefonszáma, vagy más privát igen. Elérhetősége is?
4: Igen.
0: Aha.
4: A telefonon is beszéltünk, nem ilyen applikációs írás, hanem valódi telefon.
0: Valós telefonon, aha. Volt-e olyan, akivel találkoztál személyesen?
4: Hát ez most egy hónapja zajlik kb. Vagy másfél, és nem jutottam senkivel odáig, hogy
0: de miért?
4: Hogy
0: gondolom, hogy céloztál rá, miért nem?
4: Nem tudom, valahogy így elcsúszik, elsiklik az egész, és már alapból az is nehéz, hogy működjön a kommunikáció azon a szinten, ami nekem mondjuk megfelel hosszabb távon, tehát mondjuk nem csak egy fél napig.
1: Meg szerintem ma már nem annyira akarnak találkozni a férfiak se.
0: Hát hol?
1: Azért, mert hogy azért ez a része az eleje, az nagyon nehéz ám a ti részetekről. Nem, hogy oda mentek, és
0: hogy
1: nem
0: zajlik
1: tetszik,
0: egy ilyen találkozó?
1: Nem tetszik, és akkor nem mondjátok. Tehát nem
0: igen, hogy zajlik egy ilyen találkozó, Kitty? Tehát mi kávézó? Hogy kell elképzelni?
4: Akár az is lehet, de én például, ha csak sétálunk egyet bárhol a városban, és tudunk beszélgetni, nekem az is megfelel. Itt ugye az lenne a lényeg, hogy mi energiái vannak a másiknak, és az én energiái, meg az övéi jól tudnak-e találkozni, de hát ez így sosem fog kiderülni igazából.
0: Hát így nem fog kiderülni egyébként, akkor ezek szerint olyanokat keresel, akik ott vannak a közelben.
4: Közelben? Hát nincs itt távolság országon belül szerintem, de mondjuk egy ilyen 60-70 kilométer 80 simán belefér. Én önálló vagyok, hogyha úgy van, el is megyek félútig odáig, bármit, hát még azt sem mondhatom, hogy elvárom, hogy hurcolász a popómat, és akkor
0: világos.
1: Hát azért majd jöjjön
3: a de igen, hát
4: de. Majd, de oké, de amíg nem tudom, hogy én azt tudom-e adni neki, amit ő szeretne, addig nem várom el.
0: Miről szoktak
4: amikor
0: ezek
4: már
0: a...
4: esetleg... Igen.
0: Miről szoktak ezek a beszélgetések egészen a találkozóig zajlani? Tehát az élet nagy dolgairól, vagy tényleg csak ezek az apróságok, van-e gyereked, van-e kutyád, mi a végzettséged, mivel foglalkozol, tehát hogy csak ennyi?
4: Hát valahogy így indul, de azért ugye nyilván utána egy kicsit mélyebb témákba is bele kell menni, azt hiszem.
0: Hát bele kéne, igen, hogyha az ember úgy gondolja, hogy na ezzel az a személlyel érdemes már találkoznom.
4: Én megmondom, őszintén nekem gyerekeim vannak, és ezzel indítok, mert sokaknak ez gáz.
0: Egy háztartásban élő gyerekek?
4: Igen.
0: Kicsik?
4: Két kiskorúval élek. Kicsik, 10 év fölött.
0: De kiskorúak, kicsik. Értem. Igen. Jó, oké. Okay. Ezzel kezdesz. Tök jól teszed. Tehát, hogy akkor ezt tisztázzuk, vagy tisztáztuk a férfival, hogy neki, ha ez egy komolyabb dolog lenne, akkor ez nem szabad, hogy akadály legyen. Oké.
4: Okay. Igen, igen. Aztán nyilván az, hogy kivel foglalkozik, mit szeret csinálni a szabad idejében, hogy képzel el egy első találkozás például, hova utazna, ha bárhova elmehetne. Tehát ilyen kicsit...
0: ez a körveszi matolás, igen.
4: Igen. Igen. Hmm. És ennél nagyon tovább igazából ő volt az egyetlen, akivel jutottunk, azt hiszem, de hát hogy, ez hogy a buli is meghalt.
0: Hogy találkozunk?
4: Hát, hogy akkor beszéljük meg azt, hogy találkozunk, igen.
1: És nem reagál, mert ugye itt már megvolt a telefonszám, tehát írtál rá, vagy hívtad, és nem reagál?
4: Én csak nem hívom, én nem, csak egyet csak írtam, és tudod, ezzel látta, de nem válaszol.
3: Hogy, az is mekkora szemétség. Aha.
4: És nem vagyok ez a zaklatós típus. Ugyanakkor
0: nem, de azt a kérdést feltetted, hogy...
4: mit várhat el a másik?
0: De azt a kérdést feltetted, hogy te most eltűntél, vagy baj van-e, vagy hát, hogy ez a miért tűntél el, ezt feltetted, ezt a kérdést?
4: Nem szeretném feltenni. Nem,
0: aha. Mi volt az utolsó üzenet, amit te küldtél neki? Nagyjából.
4: Hát szép napot kívántam, és remélem, hogy kipihente magát, mert egy elég fárasztó...
0: napja volt, volt, aha, túl. És szép napot kívánta, és onnantól ő nem jelentkezett.
4: Igen.
2: Igen. Akkor nem pihente ki magát.
1: Nem, szegény, nem pihente ki magát.
0: Jó, ez igen érdekes. Én nem tudom, én rákérdeztem volna, lehet, hogy erre kapsz egy választ, lehet, hogy nem. Igen, benned van egyfajta hiúság, hogy azért ez nem így illik. A fene tudja. Itt mondom, megoszlanak a vélemények. Mi férfiak azt gondoljuk, hogy igenis, ha online társkeresésben vagy, nyugodtan legyen több tűz vagy több vas a tűzben, hiszen ez arra való. Ez arra való, hogy az egy étlap, és onnan te is választottál, nyilván te is több férfit megnéztél, több férfivel is kommunikáltál, és egy valaki jobban bejön, mint a másik. De onnantól, hogy már valamilyen módon intimebbé válik ez a kapcsolat, személyes nyilván, akkor a többiről le lehet mondani. Erről ez a férfi elképzelhető, hogy valakit érdekesebbnek talált, és ezért veled lezárta.
4: De nem zárta le, és pont ez a probléma.
0: Igen, értem, amit mondasz. Lezárta magában, igen.
4: Igen.
1: Igen, csak ez mi várjuk, hogy valaki elmondja, hogy vége.
0: Ezt elhiszem.
1: Figyelj, tehát, hogy annyit írja, hogy figyelj, nem akarok vele találkozni, szia. És képzeld el, mi nők vagyunk annyira értelmesek, hogy ezt megértjük.
3: Igen, csak a pasiban meg nincs annyi...
1: nincs annyi gerinc, hogy megírja azt, hogy...
0: Én szerintem ez nem gerinc, mert ez még az is lehet, hogy egy rossz felfogott, hogy is mondjam, együttérzés, nem akarja ezzel bántani a nőt, hanem ő azt gondolja, hogy ha most itt struc politikát folytat, és egyszerűen nem válaszol, akkor majd a nő úgyis érti.
2: Egyszerűen csak kialakult ezeken a randi applikációkon ez a norma, ez a kommunikációs norma, és ezt valahol egyébként szerintem nagyjából már mindenki érzi, és mindenki csinálja is, tehát hogy egyszerűen lehet, hogy csak nekünk kell elfogadni, hogy más, mint a hagyományos ismerkedés ilyen kommunikáció szempontból.
0: Egyébként Kitty, a hagyományos ismerkedés az miért csődölt be nálad?
4: Nem nagyon mozgok olyan körökben.
0: Ja, hogy mindig ugyanabban a körben mozogsz, érthető,
4: hát,
0: igen.
4: Igen, a munkahely a foci edzések is.
0: Édesem, a foci edzések. Ja, tökre értem.
4: Bár felnőtt foci csapat nem olyan rossz. Nálunk szóval...
0: Na jól van. Fiú, nagyon érdekes volt. Nyilván nem azért hívtál, hogy itt mi most megfejtsük a problémát, de az, hogy azt talán te is érzed, hogy különböző felfogásban ezzel kapcsolatban, az online társkereséssel kapcsolatban, mi férfiak ezt úgy veszük, hogy ez egy könnyed válogatás, és akkor vagy összejön, vagy nem. Ti meg eleve szívvel, lélekkel vagytok sokkal jobban ebben a dologban, és azt a fajta udvariasságot és etikát azt elvárnátok még az online térben is, amit egyébként a valós életben is. Szerintem itt van egy ilyen kis nézetkülönbség.
4: Igen, elképzelhető.
0: De egyébként együtt érzek, tehát én is azt gondolom, hogy igen, annak a férfinak, és az összes férfinak legalább annyit kéne mondani, hogy fiú, ez nekem mégsem. És akkor bocs.
1: De nehéz.
0: Nehéz kimondani, igen.
4: Pedig nem is kell vele ott állnod szemtől szemben, úgy még nehezebb lenne.
1: Na tessék.
4: Hanem csak egyszerűen bekötyögöd a telefonodba és elküldöd.
0: Nincs, igen, de ezt fogd fel így, Kitty, hogy ő még mindig csak egy digitális adathalmaz, ő nem több.
1: Meg te is az vagy neki.
0: Így van, és tehát, te is az igen. vagy neki, te se vagy neki, igen. Te személy vagy, akivel kommunikál, de mégiscsak egy digitális. Ő se ismeri az illatodat, az érintésedet, a tapintásodat, a hangodat.
2: És ez a hiányérzet akkor kezdődik, amikor te elkezdesz belegondolni, belefantáziálni valami többet abba a digitális adathalmazba, amiről beszélsz.
3: Igen, csak amikor az ember vágyik egy kapcsolatba.
0: Ó, hát te megőrültél évekig.
3: Nem megőrültem, csak...
1: Nyugodtan őrülj meg.
3: Jó, de a lényeg az, hogy igen, fantáziál az ember, és lehet, hogy már...
0: Az egy másik dolog. Én is szoktam,
1: és ha
0: előveszem az én újságaimat...
1: Jó, de hagyjad
2: ez az előző téma lehet, volt, Anett, az előző.
1: Nem, tényleg.
0: De beszélsz, erről akarsz.
3: Nem akarok beszélni, csak hogy én értem a Kittit, hogy miért van kétségek között, mert hogy ő lezáratlannak érzi ezt az egészet, mert a pasi, amiről beszélünk...
0: Ezért próbálom Kittinek megkönnyíteni, ne személyként, akiért aggódik, hogy hát ha elütötte a robúr, érted, ne így gondoljon rá, hanem úgy gondoljon rá, hogy egy adathalmaz, ami már nincs, olyan, mint egy applikáció, amit delete-olsz.
2: Ami azelőtt véget ért, hogy elkezdődhetett
1: igen.
2: volna.
1: Igen, csak akkor, hogy értsd meg te is, tehát ugye szeretetre vágyunk mi nők, ugye? És főleg, hogy amikor
0: mi
1: már...
0: Mi meg nem, ugye?
1: De biztos. De ugye te nagyon jó.
0: De lekezelő vagy.
1: De nem, és akkor figyelj, de hogy ugye azt mondtad, hogy ez egy menü. Ugye hortobágyi, mákos tészta, grízes tészta. Uh-huh. És akkor, amikor te is éhes vagy, akkor egy idő után már minden apróságnak örülsz, még a pörkölt mogyorónak az előételnek is örülsz. És mi ilyenek
2: vagyunk. De most
1: ennyire
2: vagyunk... ne húzz le Kittit, tehát nem rossz a helyzet.
1: De! Meg akarom értetni veletek, hogy mi már a nagyon picinek is örülünk.
3: És már elindul a fantáziánk, hogy lehet, hogy
0: Jézusom, a fantáziás.
2: Fantáziás, aki örül a picinek.
0: Kitty, látod, mit okoztál?
4: Elnézést.
0: Semmi. Anett most visszavonulna a fantáziájával, csak ez egy munkahely.
2: Évi örül a picinek.
0: Évi örül a magyarónak. Na most mit csináljunk?
3: De veled vagyunk, Kitty.
1: Igen, mi veled vagyunk, és nagyon megértünk.
0: Kitty, drága.
4: Köszönöm szépen.
0: Ne baj, hogy nem oldottuk meg, de legalább beszélgettünk erről egy picit.
4: De jó egy másik nézőpontot is így
0: igen,
4: megismerni.
0: Igen, szerintem is.
4: Én nincs a környezetemben olyan, akivel erről úgy tudnék beszélgetni, tehát férfi, hogy esetleg, hogy az ő fejükben ez hogy zajlik.
2: Itt vagyunk neked, Kitty.
3: Látod, így, ahogy a Gyuri meg, ahogy a Gábor mondta.
1: Minden reggel 6-tól 10-ig hallgass minket, és minden meg tudsz, mire gondolnak. Számíthatsz
2: ránk, igen.
1: Két nagyon komoly férfi van itt.
0: Kitty, nem tudom, hogy ilyet kérhetek-e, de hogyha alakul valahogy, akár egy másik férfival, akkor azért jelezd már. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség, és hogy mi az a másik út, amit esetleg tud venni egy online ismerkedés, jó?
4: Jó, rendben.
0: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük.
4: Felindulásból megírom majd, köszönöm.
0: Helyes, tedd meg, köszönjük. Hát most már Gyuri száma megvan szerintem neked, de nem tudom.
2: Nem, vezetékesen.
0: Ja, vezetékesen. Akkor írj ide. Az SMS szám van meg, rendben. Kitty, köszönjük szépen, puszilunk is. Én és sok sikert. Tényleg. Szia. Nagyon cuki volt.
3: Nagyon.
0: Most mindenki Kittit akarja, hidd el.
2: Azt akartam mondani, hogy biztos lehet benne. Mely 60-80 SMS már megjött, hogy Kittinek van teremtve. Igen.
1: Ez jó volt.
0: Szerintem jó beszélgetés volt.
1: Igen, jó beszélgetés volt. Érdekes nagyon.
0: Na jó, akkor szerintem a hallgatóinkat kérdezzük meg pont erről az online ismerkedésről. Kimész most, Anett, nyugodtan adok 10 percet.
2: Elragadott a fantáziát?
3: Én nem megyek sem.
0: De ez könnyed ez a ruha, ezért nem is kell macerálni.
1: De ezt nem hiszem el.
0: Nyugodtan. Jó, nem szólunk.
3: Nagyon köszönöm. Ezért vagy te a legjobb.
0: Tudom. Szóval online ismerkedés, drága hallgatók. Tehát amikor tényleg az ismerkedés, mármint online ismerkedés során minden klappolt, eljött az első randi, és valami teljesen mást kaptál, mint amire számítottál. És ugye ki akartál menekülni a helyzetből, talán ki is menekültél, tehát ez akkor tök más volt az első randi, mint amit az online ismerkedés ígért. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
12: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
13: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
14: Szia, drágám! Na, rá is, tenél aludtam ma is.
13: De jó neked. Mi a titkod?
14: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
13: Cedacur Forte.
14: És a koncentrációt nem befolyásolja.
15: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
3: Komoly kiadás jelent a családoknak az iskola kezdés. Tavaly több mint 34 milliárd liter sör készült az EU-ban. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
18: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
3: Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol. Derül ki egy friss felmérésből. A füzetek tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál. A termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban fűzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn, 5 óra körül a Holdsarló, a Mars és az Ikrek. Két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet.
19: Nyárias, de szeles idővel indul a szeptember. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Éjjel pedig másutt is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbútvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M4-es autópályán Üllőnél, az M7-es autópályán Törökbálint közelében, valamint az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre felől és a 31-es főúton Maglót környékén is. Egy kamion és egy autó ütközött az M1-es autópályán nem sokkal ezelőtt Budapest felé, az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás már több kilométeres. Adta hírul az Útinform.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 pontosan. Na, nagyon-nagyon érdekes egyébként az, amit itt a hallgatók erre reagáltak, egyébként sokkal inkább Kittyvel történő beszélgetésre reagáltak, mint hogy elmondták volna az első randim. Milyen volt, de olyan is van. Kedves Bocskor Gábor, miért baj az, ha a szülők segítenek kifesteni egy iskolát? Talán azért baj neked, mert egyházi iskoláról van szó? Vagy az irigység beszél belőled? István Miskolcról. Miskolc, nem ezzel van a baj. A baj az, hogy azért fizetnek ezek a szülők például adót, hogy az az iskola ki legyen festve, ahova küldik a gyereküket. Az egyházzal semmi bajom, a vallás az egy iszonyatosan jó hobbi, tehát hogy nyugodtan, tehát ez az égvilág is milyen irítség, hogy nem nálam festik ki a lakást. Én például gondoskodom a lakásom kifestéséről, és nem mástól várom el. Igen. Az iskolának is ez volna a dolga, hogy úgy gazdálkodjon, hogy ki legyen festve, amikor ki kell festeni. Ennyi.
2: Így van.
1: Na, de visszatérve erre, én nagyot csalódtam a társkeresőkben, tele van szélhámossal, és csak azt akarja, hogy soha többet nem lépek be ilyen helyre. Fainak vagytok, puszi nektek, Henny. Jó, akkor van valaki, képzeljétek el, aki férfiként ugye meglátott egy képet, ráírt, és akkor megnézzük, hogy mi történt. Itt van velünk Józsi. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Ja, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na mesélj Józsi, hány éves vagy körülbelül?
3: 49,
1: és leírtál itt egy történetet, nem tudom, ez egy története, vagy egy jellemző történet sok nőre, hogy te ráírtál a képek alapján valakire, és mi történt?
3: Egy történet. Hát az volt valójában, hogy ráírtam, és akkor hát küldeni kép. Akartam mindjárt a képeket, meg a videókat magáról.
1: Milyen képeket, videókat?
3: Hát nyilván messzelen képeket és videókat, és hát nyilván arra gondoltam, hogy első ismerik már meg egymást, és aztán induljon ez a történet.
1: Ez milyen érdekes, most az Évi vakarja a homlokát, nem érti, hogy egy férfi valóban olyan tud-e lenni, hogy a mesteren szexképeket, videókat nem fogadja szívesen első alkalommal egy hölgytől?
2: Igen, pont erre gondoltam.
1: Nem erre gondoltál?
2: Nem, arra gondoltam, hogy ki az a nő, aki ráír valakire, hogy szia, küldhetem a videómat.
1: De ez így történt, Józsi, nem? Hát...
3: Igen, igen.
2: Hát én egy...
1: és elküldte, vagy lebeszélted róla?
3: Nem, letiltottam.
1: Letiltottad? Miért?
3: Hát a komolyabb kapcsolatra gondoltam valójában, és hát én nem gondoltam ezt, hogy nyilván ilyen idős korban már nyilván tudtam, hogy ez így fog működni, de
1: igen.
3: Hát nem gondoltam.
1: Tehát, igen, hogy igen, ebben az életkorban a hölgyek is mondjuk azt, hogy lazábbak?
3: Talán azt, hogy lazábbak, de túl lazának tartottam ezt a dolgot, és hát először be akartam ismerni.
1: Aha, jó. Nem, tökre értem, és tök jó, hogy elmondtad, mert ilyen még nem nagyon találkoztunk, hogy egy férfi ellen tud állni ennek.
4: Igen, de hát egyszerűen ilyen, egy férfinél is van úgy, hogy neki komolyabbak a szándéke, és azt mondja, hogy akkor nem egy körben keresgélünk, és akkor ennyi.
1: Pontosan. Józsi, köszönjük szépen!
3: Sziasztok.
1: Jó utat, szia! Jó, sokan írják azt, hogy egyébként, ami Kittyvel történt, fordítva is, tehát mint férfiak is hasonlóan tapasztalták.
4: Azért mondom, hogy ez tetszik vagy nem, de az online társkeresésben azért ez már egy ilyen írjátlan szabály, ilyen kimondatlanul el van fogadva, hogy
1: ebből. És ne felejtsük el, Józsi, aki ugye nem akarta fogadni a szexképeket és videókat, ő letiltotta a csaj. Tehát véletlenül az a csaj is értetlenül áll, mint Kitty, hogy én most ghostingolva lettem.
4: Csak jót akarta.
1: Ő csak jót, igen, akart. Igen. Te hány éves vagy? Lassan elkezdheted te is készíteni ezeket a képeket.
2: Nem tervezem, de hogy szerintem az milyen már, amikor egy nő így...
1: Vagy megvannak még a régiek? Azért?
2: Hát azok sokkal jobbak.
1: Na mondjad, bocs.
2: Nem, csak így

0: Szörnyűködöm, tehát, hogy tényleg, hogy mit vár az ilyen, miért megy fel egy társkeresőre? Tényleg nem egy komoly kapcsolat a cél.
1: Egy pillanat. Mindig én próbálok benneteket arra inteni, hogy ne szörnyűködjünk azért, mert más ember másképp gondolkodik. Tehát, hogy fogadjuk már el azt, hogy ő azért megy fel, a harmadik ember amazért megy fel, és mások a célok.
0: Igen, de az ilyen emberek hátráltatják utána a normális gondolkodásukat.
1: Nincs normális.
0: De,
1: Gábor. Nincs normális. Lehet, hogy valakinek az a normális, hogy hetente lefektet egy nőt. Neki az a normális. És nem tilos, tehát nem ütközik törvénybe, tehát normális. Érted? Tehát ne ítéljük már el azt, akinek más a célja.
0: Igen, csak
1: olyan. Kerüljük el egymást, ez a lényeg.
0: Pontosan, igen. Tehát, de nem tudod elkerülni egy ilyen platformon.
2: De ez pont ennyi, hogy egyszerűen akkor tovább léptünk, és akkor majd kommunikálok a következővel. Egy ablakkal arrébb már.
1: Anett, hogyha olyan morállal rendelkező nők lennének csak a földön, mint te, én nekem nem lenne nőm.
0: Biztos vagyok benne, de
3: hát
0: azért
3: lehet?
0: Van. De azért
3: de
0: biztos, hogy van. Igen.
1: Én szerintem még életemben nem szexeltem volna, hogy csak olyanok lettek volna, mint Anett.
3: De miért? Mert mondjuk van értékrendje? Vagy mi?
1: Azért. Igen, mert van értékrendje. Én meg szeretem az értéktelen nőket. Azért.
3: Hát de most nem, mi az, ami Anettban olyan, ami mondjuk...
1: Nem bíbelődnék vele, nem érted?
3: Tehát nem
1: ezzel a kis riszálással én nem bíbelődnék, mint Pasi. Most mi van, csodálkoztam?
3: Nem, most gondolom, hogy nem tudom, hogy Anettben mi van olyan dolog, amivel...
1: Kényeskedő.
2: Előítéletes.
3: Most hozzuk ezeket a kliséket, ugye?
1: Ezt mi hozhatjuk.
2: Ezt most tanultad tőle.
0: De nem is ez a lényeg. Nyilván...
3: Én most akartam kiállni mellett.
0: Tudom, de köszönöm szépen. Csak még szeretném, ha játszanánk.
1: Na várjál, van még. 6 év után egy szó nélkül ghostingolt a netes partner, kiderült, családja van. De ez azt jelenti, hogy 6 évig cseteltél vele?
0: Szerintem 6 hetet akart én.
1: 6 év után, egy szó nélkül, de mindegy. Sziasztok, szerintem azért nem zárja le az ismerkedést, ez érdekes, Vera írja, azért nem zárja le az ismerkedést Kitty esetében, hogy legyen egy kiskapu, mert ugye egyszerre több nővel beszél, és ha másik nem jön össze, vissza tudjon kanyarodni, hogy bocsi, csak nagyon elfoglalt voltam.
2: Ez is benne van.
1: Simán.
3: Oké, csak itt hol van az a rész, Gábor, hogy fogadjuk el? Tehát, hogy azért ezt nem tudom, akárhogy van, nem tudom elfogadni, hogy nem zárja le, majd, hogyha nem jó a mákos tészta, akkor grízes tésztaként meg
1: de hát miért nem mehetne föl ezzel a céllal a
3: társkereső? Felmehet, csak hogy érted, hogy nekünk ez rosszul esik.
1: Akik nem ilyenek vagytok, de van olyan nő is, aki már küldi a videót, lehet, hogy annak pont bejött volna.
2: És az a baj, hogy téves elképzelésekkel megy fel egy online applikációra az, akinek ez rosszul esik. Tehát akkor ő nem tudja, hogy ez ott hogy zajlik. De az nem az online applikáció hibája, hanem ezt magában kell helyre rakni.
0: De társat akar keresni, az miért téves?
3: Hát,
1: van, aki igen, valakinek nem.
0: Igen.
2: De igen, de az, hogy megteheted, hogy a 10 emberrel is beszélgetsz, hogy időd engedi párhuzamosan, hát abból kialakul az, hogy lehet, hogy az egyik érdekesebb lesz, mint a másik. És akkor...
1: Írják itt még, a világ semmit nem változott, én 10 évet több évig online társkeresőztem, pont ilyenek voltak akkor is a pasik. A ghostingoláson kívül kb. Csak a szexet akarták, sok hazugsággal. Ó, mennyi éppen válunk pasival találkoztam. Éppen válunk. Nem, mintha a nők szentek lennének, mondjuk nekem bejött ez az egész, egy egész jó kis blogom lett belőle, üdv-e. A másik, az a gond, hogy a nők is pontosan ezt csinálják, legalábbis én ezt tapasztaltam, amíg nem találtam nagy nehezen az ellenpéldát, azóta már a feleségem. Ezt nagyon sok pasi írta, hogy a nők ugyanezt csinálják amúgy. Jó, 38 éves, a gyermekemet egyedülálló férfi vagyok, érdekelne Kitty száma, ja, azt sokan akarjátok Kitty számát, azt most nem. 4 évvel ezelőtt Tinderen találtam egy lányt, beszélgettünk, randiztunk, összejöttünk, ma már a feleségem 3 hónapos kisfiam van. Tehát van ilyen? Működik, csak ezeket ki kell tudni kerülni.
2: A közvetlen baráti környezetemben van olyan, hogy Tinderen találkoztak, és ma már férjes feleség.
1: Játszunk egy Hungary Machine-t, jó?
2: Aha, nyomas.
1: Jó kimerítő téma volt, tetszett?
3: Jó volt.
1: Jó, hajrá. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, nagyon jó ebben a dalszöveg megfejtésben, az hívjon most 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! A Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 4 perc múlva. Jönnek még üzenetek erre a témára, a gyerekek, ez most tényleg nagyon-nagyon felborzolta. Egyébként a kedélyeket is. Teljesen igazad van, Gábor, üzeni Kati. Bocsi, ez a kép videó küldős lehúzás és zsarolásra megy, tudok mesélni. Más azt mondja, hogy sziasztok, az a hölgy, akit Józsi bemutatott, az egy fizetős hölgy. Tehát lehet, hogy ott...
2: Ez is benne van, igen, benne van. Ezzel nyit, és akkor...
1: A társkereső miért kell, hogy komoly kapcsolatot kereső fórum legyen? Miért nem lehet gondolni a laza kapcsolatra is? A laza kapcsolat is egyfajta társkeresés. Ezt mondom.
2: Igen. És egyébként ezek a társkeresők gondolnak arra is, csak van, akinek ez nem fér bele, de az meg ki tudja írni, hogy ő nem ilyet keres.
1: Igen, de látod, hogy Anett meg Évi azon vannak, hogy ez nem ide való. Hát most kitiltják a játszótérről a másik gyereket.
2: Akinek így nem tetszik.
1: Igen, akinek nem tetszik. 37 éves fiatal nő vagyok, társkeresőn fent vagyok. Nemhogy komolyat, de alkalmit sem találok, mert az egy éjszakástól is megijednek a férfiak. Pedig beindít, ha rányúlok egy kb. Ismeretlen férfi kemény... Na jó, nem fejezem be, de ő ezt leírta. Na, ilyen is van. Na most ezt csak azért olvastam fel, nem azért, hogy itt a kamionosok szálljanak a légfékkel, hanem azért, hogy lássátok ti is, Anett is, meg te is, igen, hogy ilyen nők is vannak, és ők vállalják magukat.
3: Hajrá!
4: De jó, hogy ilyen sokan hát vagyunk.
1: Te csak legyél továbbra is Miss.
3: Ez most nekem?
4: Igen.
3: Jó.
1: Jó. Na jó, Attila van a vonalban. Szia Attila, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, Attila. Attila, honnan hívsz?
5: Monorról.
1: Ó, oké, okay. És ott dolgozol? Ott élsz?
5: Nem, Budapesten dolgozom, de most itthon vagyok, mert évnyitó volt, aztán a két gyereket le kellett iskolába, óvodába adni.
1: Aha, Monorra? Tehát oda járnak?
5: Igen.
1: Ja, értem, oké. Okay. Jó, igen. Attila, kezdjük el, mutatom, szerintem nem lesz túl nehéz. Figyelj!
5: Jó.
6: Vártam valakit, aki csak azt mondja, hé, akinek nem vagyok más, mint magam, csak a szíve sarka, régóta várakozok valakire, mint te, akikért nem érzek mást, csak villámcsapást.
5: Villámcsapást, óha. Itt van benne a dallam.
1: És nem azt mondja hé, hanem azt mondja he.
5: He.
1: Aki csak azt mondja he.
5: Rég várok valakire, aki csak annyit mond he.

0: De imádom a Szikora Robit. Tehát így megoldani a rímet, rég várok valakire, aki csak annyit mond, he. Tehát, hogy... Rég voltam valakinél, aki csak annyit mond, bél. Tehát, hogy nem, tehát simán úgy is.
1: Lehet. Nála lehet.
0: Igen. Jó, Attila.
1: Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögre és egy baseball sapka, és 10 után a net keresni fog.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Gratulálunk.
2: Hajrá. Hajrá, Retro Rádió.
0: Köszönjük szépen. Köszi, Attila.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Szia. Na, itt jön. Bocskor, te egy tajparaszt vagy. Tudod, ha minden pasi olyan lenne, mint te, hát hidd el, én is szingli lennék. Sajnálom a párod, vagy a magánéletedben nem ilyen vagy, mert ez egy show, vagy csajszi, egy mindent is elnéző, meghunyászkodó típus. Mi van? Ez jött le neked ebből? Nagyon, nagyon sajnálom. Igen.
3: Hát jó,
0: milyen, valaki, milyen a csajom?
3: Van, amikor valaki általában érzi magát.
0: Meghunyászkodó típus?
3: Hát, na, nagyon nem.
0: Na jó, jövünk vissza, gyerekek. Tegnap beszéltünk erről sok szempontból. Évi elmondta és romantizálta a szarvasbőgést. Ugye, hogy hozzátok járnak turisták, lefekszenek a plédre, és várják, hogy bőgjenek a szarvasok, mert ugye szeptemberben van ez.
1: Így van, igen. Ugye úgy írják hivatalosan, hogy szeptember 1-én, de most is hamarabb kezdtek el a szarvasok bőgni. És ugye erre már egy óriási turizmus épült ott, ahol ugye ez a szarvasok vannak, mert nagyon jó hallgatni ám őket, és nyilván ugye ez éjszaka van. Tehát, hogy...
0: Ez az egyik szempont, Évi.
1: Hát a másik igen, is viszont... van. Ami érint mindannyiunkat.
4: Viszont ugye tegnap reggel említettem nektek, hogy előtte meg átugrott a 13-ason egy óriási szarvas, és hogy majdnem meg kellett állnom, mert nem tudtam, hogy jönne több szarvas, és hogy én már ütöttem őzet, úgyhogy tudom, hogy milyen károkkal
0: hogy
4: jár.
0: Károkkal jár, és hogy erre te fázol rá általában, igen. És akkor beszéltünk már a vadriasztókról, és akkor gondoltuk, hogy na jó, akkor ez legyen egy kerek téma, mert ez a szeptember hónap erről szól, nem minden szarvas ugyanakkor bőg is. Kanos, hanem a gím, meg a dám, meg a, tehát mindegyik picit máskor. Van egy táblázat, most olvastam valahol.
3: Igen. Igen, és nagyjából lefoglalják az egész szeptembert.
0: Az egész szeptembert lefoglalják, így van. Szóval, hogy mi itt a helyzet, egyébként autós szempontból is nagyon-nagyon érdekel. Mi van, hogyha elütjük? Mi van, hogyha elütjük és van tábla? Mi van, ha elütjük és nincs tábla? Miért mindig mi fizetünk? Mi van, ha eltüntetjük az állatot és nem szólunk senkinek? Mi az, hogy eszmei értéke van egy őznek? Ma nézzétek meg, mennyibe kerül egy őszcom, meg egy őszgerinc. Mert nagyjából az a hasznos az őszből. Tényleg nézzétek meg.
3: Jó.
0: Ezt meg tudjam beszélni a szakember úrral.
3: Mi van akkor, valaki tényleg szabályosan közlekedik, betartja a sebességhatárt, minden, és aztán le lesz bontva a kocsi eleje. Hát az ki fogja téríteni azt a kárt?
0: Így van, és ugye mindenki tudja, hogy ugye a vadásztársaságokhoz tartoznak ezek a vadak, de miután az életterük szűkül, ők meg szaporodnak, az autó egyre több, ezek óhatatlanul egyre többször fognak találkozni. Tehát többek között erről is beszélünk most Földvári Attilával, a vadászkamara szóvivőjével és a vadászati védegylet főmunkatársával a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: Érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
4: Hát a 80-as maratonra.
3: 80 kilométer?
4: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
5: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
6: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nőmész roppantja meg a méhészeket. Gyorsan betelt az iskolában az erdőprogram. Akár 30 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kivezetnék a készpénzfizetést a palack visszaváltási rendszerből. A MOHU arról adott hírt, hogy már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabálymódosításról. A terv szerint a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne. Így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség a Repont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás, azonban továbbra is megmaradna. Hiába lett a vártnál jobb a méztermés, a magyar méhészek mégis gyenge évet szárhatnak. Az aszály és az extrém hűség ellenére a mennyiséggel nincs komoly baj. A külpiaci árak viszont 30-40%-kal estek, mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter szerint ennek egyik fő oka az Ázsiából tömegesen érkező műméz, amely valójában ipari édesítőszer. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos interaktív foglalkozások. Általános iskolásoknak arról, hogy miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
12: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
11: Ellepik a rendőrök az olasz fővárost, kiemelt ellenőrzés kezdődött Róma történelmi központjában. A fokozott rendőri jelenlét egészen karácsonyig tart. Főként a veszélyes vagy gyanús elemekre, drogkereskedőkre, tolvajukra vadásznak az egyenruhások, az úgynevezett vörös zónában. Emellett megpróbálják távol tartani a helyiektől és a turistáktól a kiregetőket, erőszakos zaklatókat is. Nyárias, de szeles idővel indul a szeptember. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet, némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Éjjel pedig másutt is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbútvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M4-es autópályán Üllőnél, az M7-es autópályán Török Bálint közelében, valamint az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre felől, és a 31-es főúton Maglót környékén is. Egy kamion és egy autó ütközött az M1-es autópályán nem sokkal ezelőtt Budapest felé, az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres. Adta hírul az Útinform.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 13 perc van, jó reggelt újra. Drága hallgatók, sziasztok, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Gyerekek, annyira helyes üzenet jött, és tudom, hogy sokan fel fognak háborodni ezen, de ezt még gyorsan beolvasom, mert én örülök, hogy van ilyen hallgatónk. Ezt most tök őszintén mondom. Köszönöm a témákat, isteni! Tegnap alig vártam, melyik krémet használjam, hogy ne lógjon a mellem. Ma tényleg érdekel, hogy egy pasi hová tud eltűnni. Férjem van, imádom, szeretőm is. Nem vagyok prűd, beindít a mocskos üzenet. Főzök, mosok, takarítok, gyereket nevelek, dolgozom, kutyám is van. De ami a legfontosabb, élek. Lányok, soha nem mondjátok, hogy soha, nem tudod, mit hoz az élet. Szeretem a férjem, sosem hagynám el, igen, elmondtam, mire vágyom, neki nem megy. De minden más remekül működik, és bocsi, te vagy a legjobb, nem feltétlenül rossz, ha valaki máshogy gondolkodik. Szeretlek titeket, puszi.
3: Na,
0: mit szóltok?
3: Aranyos. Tényleg.
0: Azt nem gondoltam, hogy te azonosulsz vele, de...
3: hát ő egy őszinte
1: igen,
3: ember.
1: Igen, őszintén éli az életét, vállalja.
3: Nem bántott meg minket, igen. Tehát
0: nem, ő nagyon jó fej.
1: És ő totálisan elfogad mindannyiunkat olyannak, amilyen.
0: És nagyon önazonos.
3: Igen.
0: Na jó, gyerekek, másik téma. Évi ugye már péntek óta mondogatja, hogy náluk nagyon-nagyon... A gímszarvasok vannak nálatok? Ott, ahol...
1: Nem ismerem őket.
0: Én de szarvasok.
1: Szarvasok, meg szarvasok gőzek, meg
0: és, minden van. És hogyha bőgnek a szarvasok, akkor te tudod, hogy ez egy párzás kezdete.
1: Igen, hát meg kellett tanulnom, hogy mik ezek a hangok, mert amikor először kiköltöztem, akkor nem tudtam, hogy mi ez, és akkor mondták, hogy ez egyébként egy nagyon érdekes része az évnek. Ez egyébként egy közel egy hónapig tart.
0: A szarvas bőgés, és ugye ez egyébként, most túl az, hogy vonza a turistákat, nálatok is jönnek szarvas bőgés?
1: Igen, rengetegen.
0: Aha. Hogy ez komoly veszélyeket is tartogat, hiszen ilyenkor a vadak teljesen megőrülnek. Tehát ez gyakorlatilag ők kanosak, ők most párzani akarnak, amit ők szeptemberben szeretnének, amit mi egész évben szeretnénk, és ettől megőrülnek. Igen, hogy ez most a mi hónapunk itt most izé van, őrület
2: igen,
0: van.
2: Igen, amit mi egész évben csinálunk, azt nekik muszáj szeptemberben elintézni, úgyhogy ők akkor pörögnek.
0: Hát
2: igen.
0: Gondolj bele, hogy eljön az a hónap, Gyuri, amikor az összes általad kedvelt mesztelen nő ott van egy erdőben, és te mehetsz.
2: Hát akkor én nem vesztegetem az időt.
0: Na de hát pontosan igen. Erről van szó.
2: Én is átugrom az úton azonnal.
0: Na, képzeljétek el, itt vannak a párzási vagy szarvasbőgési időszakok. A gemenci bikák augusztus végén kezdik, a bakonyiak szeptember elején, a börzsönyiek szeptember második felében.
3: Igen.
0: És amikor beszéltünk erről, akkor ugye feljött az is, rengeteg üzenetet kaptunk, hogy de mi van akkor, hogyha elütünk egy vadat, mert ugye ez most egy ilyen intenzív hónap. És akkor beszélgettünk a vadriasztók működéséről, meg mindenről, és tényleg mi van, hogyha valaki elüt egy őzet, Anett, ugye te elmondtad, hogy neked volt sajnos ez egy szerencsétlenséged.
3: Igen, több mint 10 évvel ezelőtt elütöttem egy őzet, és képzeljétek el, hogy nekem nem volt szerencsém, nekem nem fizetett a vadásztársaság, mert azt mondta, hogy még igazából ők mondták nekem, hogy az eszmei kár, amit okoztam, az 1 millió forint, hogy elütöttem egy őzet. Viszont az én autómban is hatalmas kár keletkezett, mert hogy egy ilyen kisebb őz is le tudja építeni.
0: De hol volt ez a beszélgetés a vadásztársasággal? Útszélén?
3: Az útszélén, igen, mert hogy tereli, vagy ez a hajtási időszak volt, amikor ugye lövik az őzeket, és mondták, hogy ők kirakták a táblát, tehát, hogy
0: és
3: nekem...
0: kirakták, ki volt?
3: Az egész évben kint van, Gábor.
0: Ja, értem. Aha,
3: tehát,
0: okay.
3: Tehát hogy még csak ezzel sem tudtam védekezni, és kihívtuk a rendőröket, és nem jutottunk egyről a kettőre, mert mondták, hogy én voltam a hibás, én okoztam, és nekik kárt.
0: Befizetted végül, vagy elkumogtad?
3: Nem. Azt mondták, hogy mi, tehát, hogy ha fizetnem kellene, és hogyha nagyobb lesz a szám, akkor idézőjelesen, akkor még fizethetek majd 1 millió forint.
0: De nem fizettél?
3: Nem. De ők sem fizettek, egy fillért sem.
0: Értem, tehát, hogy ott volt egy döglött szarvas, és ott volt a te tönkretett Nissanod.
3: Igen.
2: És akkor mindenki rendez a saját kárát.
0: Jó, nem, ez érdekes, mert ez baromira nem tiszta szerintem az autósok fejében sem, ugyanakkor nem tudunk védekezni ezzel.
3: Így van.
0: Tábla ide, vagy tábla oda, olyan hirtelen és olyan kiszámíthatatlanul kerül elénk, hogy ez nem az, ez a nem volt, nem vezetem eléggé ott, vagy nem az útviszonyoknak megfelelően vezettem.
2: Ha teljesen szabályosan haladsz, a megengedett sebességgel is tud úgy beugrani. Abszolút. Szinte a motorháztetőd elé, hogy nem tudsz mit csinálni.
0: Igen. Valaki más gázolt vadat?
1: Én nem gázoltam vadat, de erre hagyd mondjam azt neked, hogy én minden reggel találkozom velük. Tehát, hogy és mindig figyelem, hogy merre szalad, mert a két, tehát, hogy egy ilyen U alakban megyek, és tudom, hogy ha az U alak közepén elindul a másik út felé, a fő út felé,
0: akkor
1: és újra találkozom vele. Képzeljétek el, tehát, hogy ennyire figyelem, mert már volt ilyen, hogy találkoztam vele, és akkor ilyenkor mindig 30-40-nel megyek, bízom abba, hogy ott le tudok fékezni, és nyilván, amikor beérek a városba, akkor már ugye tudok menni a megengedett sebességgel.
0: Igen, de a vad az a baj, hogy nagyon hülye. Nekem is volt egyszer, majdnem találkozáson sikerült elkerülnöm, de láttam a szemét, ugye ez sötét volt, láttam a szemét a reflektorban, és állt. És igen. Én megközeledtem, és ő állt, és akkor ugrott, amikor már nagyon közel voltam.
2: Igen. Amikor semmi nem indokolná, hogy ugorjon.
0: Semmi nem indokolja, hogy ugorjon. Igen. Semmi. Hogy ő elinduljon. Ez
2: teljesen így van. És az sem zavarja különösebben, amikor neki érezni kéne, hogy itt vagy, lehetetlen, hogy elkerüljétek egymást. Őt ez az csak akkor se zavarja, ő megindul.
0: Igen, nem. Megindul az első, és hogyha pehjed van, akkor jön még mögötte 5, vagy 15.
1: Igen, hát ez meg a másik, hogy nem tudod, hogy hány jön mögötte.
3: Én például a 13-oson reggelente úgy jövök, hogy középpen az út közepén, tehát hogyha nem jön szembe velem valaki, hogy nehogy hogy legyen időm talán még megállni, hogyha jön valami szarvas vagy őz.
0: És aztán még azt lehet tudni, melyik irányból jön.
3: Igen,
0: jobbról
3: igen.
0: Vagy balról. Na jó, gyerekek, igen, ez egy ilyen időszak, és ezért szerintem nagyon jó, hogy tudunk beszélgetni egy szakemberrel. Itt van velünk Földvári Attila, a vadászkamara szóvivője, és a vadászati védegylet főmunkatársa. Szia Attila, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és nektek is.
0: Milyen ruhában vagy?
4: Hát most éppen fehér póló van rajta.
0: Ja, jó, oké.
4: Okay, nem tévébe készültem, de hogyha gondoljátok, gyorsan el tudok öltözni.
0: Nem, csak hogy a vadászok szerint éjjel-nappal abban járkálnak ebben a kekizöldben.
4: Igen, a feleségem is rendszeresen megjegyzi, de most éppen pont azt a pillanatot kaptuk el, amikor ő nem látja, hogy fehérben vagy. Időnként előszokott ez fordulni.
0: Attila, beszéljünk egy picit az állatokról. Tehát, hogy nyilván jól látjuk azt, hogy a szarvasbőgés idején óvatlanabbak, de ez miért van? Tehát, hogy ez a szarvasnak a kanossága, ami elborítja az agyát, mint mondjuk a Gyurinak egy fesztiválon, vagy a nőstény is menekül, vagy tehát, hogy mi ez, ami egy totálisan más mozgásra készteti őket?
4: Hát egyébként jó a koncepció, mert képzeld el, hogy mondjuk egy hölgyel szeretné megismerkedni este a vendéglátóipari egység előtt, és a hölgy átmegy az úton, amikor mi elindulsz után, akkor lehet, hogy nem
0: nézve jobbra-balra.
4: Azt nem tudom, ennyire nem ismerjük egymást.
0: Nem, de én csak úgy képzelem, hogy a nő mesztelenül átmegy az úton, és én megyek utána. Jó. Persze, az.
4: Hát igen, viccet félretéve, ilyenkor, hogyha szarvasnál maradunk, már pedig most ugye a szarvasbőgésnek van az ideje, tehát erről érdemes beszélni, itt azt kell tudni, hogy ilyenkor úgynevezett tarvad csapatok vannak, a tar az az állat, vagy az a szarvas, amelyiknek nincsen a fején a gancs, tar a feje, ezek a tehenek, az ünők, akik majd tehenek lesznek, tehát az egyelőre még leányok, meg a gyerekek, a borjak is velük vannak, és ezeket a csapatokat terelgeti a szarvas bika, hogyha szerencséje van, ez a hárendik, amelyik ugye ott van velük, és amikor adódik a lehetőség, akkor próbálja örökíteni a gényeit, és időközben vannak más bikák, akik megpróbálnak szintén ehhez a lehetőséghez hozzájutni, tehát ilyenkor megy a csapat, amit a vezér tehén vezet, velük van a bika, meg még időnként megjelenhet másik bika, amelyikkel a hárendika verekszik, meg lehet, hogy egy harmadik is jön, tehát egy ilyen elég mozgékony időszak ez az ő életükben. És a helyzet az, hogy ahonnan indul a beszélgetés, ez a mozgékony időszak nem kíméli a közutakat sem, és ahogy mondtad, vagy valamelyikőtök mondta, hogyha kilépett és átment előttünk egy szarvas, azt követni fogja, hát még mondjuk 10. Vagy legalábbis egy, hogyha egy bika ment át, és a másik bika meg utána megy. Sajnos csak mi tudjuk megelőzni a baleseteket. Itt ugye, ahogy a klasszikus indián mondást tartja, itt nem a szarvas megy át az úton, hanem az út megy át az erdőn. Mi tudunk figyelni, ők kevésbé, nem is akarnak.
0: Igen, ez a nehéz, mert ugye, ahogy a Gyuri is mondta, meg én is így gondolom, hogy nem tudsz elég óvatosan vezetni, hogy minden 100%-osan el tudjál kerülni egy ilyen helyzetet.
4: Hát 100%-osan nem is, de itt hadd idézzem a részben a rendőrséget, részben a vezetéstechnikai szakértőket, akik rendszeresen elmondják, hogy bizony a jó részük a vadelütéses baleseteknek elkerülhető lenne, mert azért tegyük hozzá, hogy Magyarországon például a gyorshajtás azért egy nemzeti sport.
0: Ebben igazad van, de én ebben nem hiszek egyébként. Én azt gondolom, nem tudom, mert persze ugye az én szarvasom vagy őzem, most egyébként ilyen szempontból mindegy, tényleg utolsó pillanatban ugrott elém. Tehát, hogy azt sem lehet mondani, hogy ha 40-nel mész, akkor el tud kerülni, a 20-al mész, el tud kerülni.
4: 100%-os biztonságot semmi nem ad, ez sajnos olyan dolog, hogy az eső is esni fog, meg égeső is lehet, de lehet minimalizálni az esélyt a vadelütéseknek. Egyébként számokról is tudunk beszélni, mert ilyen több mint 7000 regisztrált nagy vadelütés van Magyarországon egy évben. Egyébként ennek a 80-90%-a az őz, nem szarvas, de egy szarvas elütés viszont sokkal csúnyább történet minden esetben, lévén egy lúnyállatról van szó, tehát itt már kisebb sérüléssel, meg néhány horpadással nem nagyon lehet megúszni, ha bár egy őz esetében, ami sokkal kisebb, egy 100-as tempónál szintén totálkáros autó lesz, és azzal még jól is járt a sofőr.
0: Van-e egyébként olyan, én például ugye jöttem körülbelül, várjál, 60-nal, és láttam magam előtt mondjuk durván 40 méterre az őzet, és nézett felém. És ahogy közeledtem, ugye elindult. Lehet-e valami olyasmit mondani, hogy én tehát az állat viselkedését én ki tudom-e számítani? Számíthatok-e arra, hogy kiugrik? Vagy tudok-e bármit is tenni, ami által ő visszahúzódik? Tehát erre van-e bármiféle technika?
4: Sajnos nincs. Lassítani kell, ha muszáj, akkor álljon meg az ember, ha nagyon muszáj, akkor satufékkel. Még mindig sokkal kisebb baj származhat abból, hogyha az ember fékezés közben egyenesen tartva a kormányt elüti a szerencsétlen jószágot. Sajnálom az őzet, sajnálom a szarvas, de az autós szempontjából, már pedig az ember élet mindig mindennél előrébb való, hogyha megpróbáljuk kikerülni, rángatjuk a kormányt, és nem tudod, hogy merre fog lépni, hogyha balról megpróbálod kikerülni, ő is léphet arra, szembe is jöhet egy autó, hogyha jobbra rántod a kormányt ilyettedben, akkor le fogsz térni az útról, ott az árok, belefordulsz, ott a fal, neki csak ott, tehát ilyenkor a mai autóknál hál' Istennek azért a légzsák is segít rajtunk, úgy is törnek, hogy a lehető legkisebb baja legyen az embernek, de még mindig, hogyha fékezek, akkor van rá esély, hogy meg fogom úszni ezt a vadelütést, amit pedig mondtál, hogy nem mozdul el a vad, amikor mész vele szembe és rávilágítasz a fényszóróval. Hát egyszerűen nem érti, nem tudja, hogy mi történik, mert viszonylag ritkán lát fényszórót egy átlagos magyar szarvas vagy őz. Hát ha egyszer csak az égből valami világítan, akkor mi is nagyon sokáig állnánk, mielőtt eljönnénk, hogy szaladni kell az UFO elől most.
0: Hát az értelmi képességem egy picit több, mint a szarvasé, de értem, amit mondasz. Mi a helyzet azzal, ugye tegnap beszéltünk ezekről a vadriasztókról, ami kocsin vagy működik, vagy nem. Ugye a menetszél valami hangot keletkeztet, állítólag ultrahang, és ettől a szarvas nem indul el. Van ilyen cég, rengetegen azt mondják, hogy egyáltalán nem működik semmi értelme, de van-e értelme annak, hogy zajt keltek? Tehát, hogyha én például egy kérdéses területen meglátok egy ilyen táblát, és elkezdek vadul villogni a fényszóróval, és dudálni, mintha nem volna holnap, az segít-e rajtam?
4: Nem tudjuk. Mint ahogy a vadriasztóknál, ezeknél az ultrahangos menetszeles vadriasztóknál is, ugye a legbölcsebb dolog, amit eddig hallottam, hogy ártani nem használ. Lehetnek olyan helyzetek, amikor mondjuk megijeszti a vadat, de hát azt se felejtsd el, hogy alapvetően, hogyha haladsz az autóval, főleg gyorsan, annak is van zaja. És mégis oda mennek az úthoz, mégis kilépnek az útra. Ebben az időszakban, tehát párzási időszakban, akár most a szarvasbőgés alatt, akár a zőznél az üzekedés idején, ott szinte biztos, hogy semmilyen ilyen zavaró inger nem fogja fölülírni ezt a szaporodási ösztönt, azokat a hormonokat, amik ilyenkor munkálnak az állatban. A tábláknál volt szó ugye ezekről a vadveszélyt jelző táblákról, piros szegélybe fehér alapon ugró szarvas vagy üzike, ott pedig alapvetően ezek nem véletlenül vannak ott, ahol vannak, hiszen oda helyezik ki a vadgazdálkodó kérésére általában, ahol rendszeresek a vadelütések, de legalábbis tudják, hogy rendszeresen jár a vad. Viszont ebben az időszakban megint csak a hormonok miatt, amikor bármerre járhat a jószág, azt sem szeretném segítség nekünk, tehát az is inkább irányadó, de azt kell mondanom, hogy ahol erdősült terület van, ott mondjuk a szarvas felbukkanására ebben az időszakban számíthatunk, ahol rosszul belátható útszakaszok vannak, ott megint csak számíthatunk rá, hogy valami kilép elénk, és hogyha esetleg az okokra próbálunk rávilágítani, hát sokan is értem. Azért, hogyha valaki megnézi, hogy mennyi nagy vadat lövünk, akkor látszik, hogy megtesszük, ami tőlünk telhető, de hát azt se felejtsük el, hogy hogyan fejlődött a közúthálózat az elmúlt években, mennyivel több autó lett, talán 2 millióval a 80-as évekhez képest, és ezek már nem trabantok.
0: Igen, itt most valaki írja, nyilván egy teljesen életből kiragadt történet, lakott területen 90-nel lehetne menni, de ehelyett ő 60 kilométerrel megy.
4: Lakóterületen kívül.
0: Bocsánat, lakóterületen kívül, igen. Lakóterületen kívül 90-nel lehet menni, 60-nal megy ő, kint van a vadveszélytábla. Az útszélén sűrű bozó, takarásból kilép egy vad, elkerülhetetlenül elütöm, és én vagyok a hibás. A közútkezelő miért nem vonják felelősségre, hogy nincs kitakarítva az út széle, hogy idejében észrevegy az autós. Ez most Zoltánnak egy kérdés a közútkezelő felé, de alapvetően itt minden megvalósul, amit én, mint autós elkövethetek azért, hogy ne ütközzek. Lassabban megyek, figyelembe veszem a táblát, mégis elütöm. Miért? Én vagyok a felelős.
4: Igen, de senki nem mondja, hogy automatikusan az autós a felelős, és hogyha vannak ilyen híradások valahol,
0: igen, ezt mindig ezt halljuk pedig.
4: Szentartásokkal érdemes kezelni. Előfordulhat, hogy az autós a hibás, de itt némi jogászkodást engedjetek meg nekem, itt a polgári törvénykönyv a mérvadó. A polgári törvénykönyv azt mondja, hogy két okozott veszéllyel járó üzem találkozása a vadelütés, ez a vadgazdálkodás és az autóvezetés. És ilyenkor van egy több lépcsős folyamat, azt kell vizsgálni, hogyha már itt pereskedésig megy el a dolog, mert a felelősségnek a kiderítésé, hogy volt-e bárkinek az oldalán rendellenesség, vagy volt-e valakinek az oldalán úgynevezett felróhatóság, tehát a rendellenség az, hogy elromlott a fék, vagy mondjuk a vad olyan irányba ment egy vadászat alatt, amerre nem kellett volna mennie, mert mondjuk 100 disznóból 99 arra ment, amerre terelték, hajtották a másik, vagy az a maradék egyetlen egy meg az út felé. A rendellenség az, amiről senki nem tehet, egyszerűen csak bekövetkezik, kvázi egy diszmajor. Hogyha van, vagy nincs rendellenség, akkor a felróhatóságot kell nézni, az meg azt jelenti, hogy lehet, hogy mondjuk nekem már régeség rossz volt a fékem, lejárt az autón a forgalmi engedély, nyári gumival mentem télen, a vadgazdálkodó is egyébként lehet udas, mert hiába van ott a vadveszélyt jelző tábla, hogyha rosszul szervezték meg a vadászatot, vagy egy etetőt kitettek az út közelébe, és azért ment oda a vad, akkor ő lesz a hunyó. De a legtöbb esetben arra szokás jutni, mondjuk egy pereskedés végén, hogy ki a saját kárát viseli, tehát általában egyébként...
0: Mint az Anettnél az előbb, ugye?
4: Igen, elhangzott pont akartam. Anettnél ugye emlegették, hogy éppenséggel a vadgazdálkodónak is kára keletkezett, de nem kérték. Való igaz, hogy vice versa ugyanúgy mi is mondhatnánk, hogy mondjuk ez a bika, aminek egyébként a piaci értéke lett volna 6 millió forint, és most nem egy valóságtól elrugaszkodott számot mondtam, mi is mondhatnánk, hogy akkor kérjük ezt megtéríteni, és elkezdünk pereskedni. Nem szoktunk.
0: Mi ez a 6 millió forint? Mert az Anette azt mondja, hogy neki 1 milliót ért volna az őze.
3: Kb. 10 éve.
0: Hogy eszmei értékét 1 milliót neveztek meg az őznek.
4: Vadgazdálkodási érték nevű fogalom, ezt jogszabály rögzíti, és minden fajhoz, illetve bizonyos fajoknál nőstényhez, női varó egyethez, meg hími varó egyethez hozzárendel különböző kategóriákat. Nyilván a trófásulat, tehát mondjuk egy szarvasbika direkt, azért mondom, mert ez a legnagyobb értéket képviselő vad. Trófás, agancsos állatról beszélünk, az érhet több millió forintot. Ez a vadgazdálkodási érték, tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha mondjuk mit mondjak nektek, fölbecsülteti valaki a házát, mielőtt eladná. De közben van egy piaci érték, ami szinte mindig ennél jóval magasabb. Hogy aztán mondjuk egy pereskedés során milyen értéket kell figyelembe venni, ezt majd megmondja az igazság.
0: Istenem.
4: Az a helyzet, hogy nekünk is keletkezik kárunk, és ha azt veszük, hogy mondjuk ez lehet, hogy ez az összeg mondjuk a hivatásos vadász éves fizetésének a túlnyomó része lett volna, akkor...
0: Bocsánat, hangot kezd néha eltűnni.
4: Bocsánat, pedig egy helyben állok.
0: Jó, most jó, igen, a mikrofont elvoltál távol.
4: Bocs.
0: Igen. Jó, de akkor tegyük fel, én most elütök egy őzet, ott volt a vadjelzőtábla, kisebb kár keletkezett az autómon, az őz megdöglött, sötét van, senki nincs ott. Mondj egy jó okot arra, hogy ne húzzon be a bokrok közé, és húzzak el onnan azonnal.
4: Mondjuk a jó érzés az embernek. De kérdezhetné volna egy szintén viszonylag gyakori forgatókönyvet, hogy mi lenne, vagy mi akadályozna meg, hogy betedd a csomagtartóba az őzet. Megkérdezed?
0: Hát, igen, ez a másik lett volna, igen.
4: Megmondom neked, 3 kilométerrel arrébb megállít a rendőr, egyszerűen csak mondjuk azért, mert behorpadt az autó, vagy azért, mert hogy rutin ellenőrzés van, benéz a csomagtartóba, megkérdezi, hogy honnan van az őz. Ezt természetesen vagy bevallod, vagy azt mondod, hogy hát adta a haverom, de semmiféleképpen nem tudod az eredetét igazolni, és hát hogyha ennek az őznek mondjuk a szabálysértés értéken túl mutat az értéke, már pedig egy őzbak esetében ez minden tovább nélkül elképzelhető, akkor BTK szerinti lopást követtél. Úgyhogy attól mindenki túlva intenék, hogy esetleg így próbálja saját magát kártalanítani egy vadelütés után. Egyébként pedig, amikor emlegettem nektek a számokat, ezt a 7-8 ezret nagyvadelütés tekintetében, direkt mondtam, hogy ezek a regisztrált eset számok, mert hát amit te mondtál, nyilvánvalóan előfordul, és nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hány vadat ütnek el, ennél a regisztrált számnál biztos, hogy többet.
0: Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mindent elmondtál. Melyik televízióban mész most?
4: Szabad mondani, hogy mikor, hova megy az ember?
0: Persze.
4: Akkor megmondom, hogy ma már tudomásom szerint csak, de holnap majd a Családbarát magazinban, zöldben, szigorúan zöldben is.
0: Zöldben, rendben.
4: Mi az a nyakmancsú, nem mondom, megnézzétek meg.
0: Rendben, oké, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szia Attila!
4: Köszönjük a lehetőséget, biztonságos közlekedés.
0: Köszönjük szépen, szia-szia. Földbári Attila, a Vadászkamara szóvivője és a Vadászati Védegylet főmunkatársa. Hát igen. Igen, amikor a gyakorlat vélhetően majd másképp néz ki, mert hogyha rosszul etetett az erdész, vagy nem tudom kicsoda, az úgyse fogják neked kinyomozni, te tehát, lesz, hogy te leszel a húja a végén. De Annett is ugye úgy úszta meg, hogy a saját kárát viselte ő, és viselte a vadásztársasága.
3: Igen.
0: Szintén a sajátját, igen. Jó, na, hát kérdezzük meg, hogy volt-e olyan helyzet, és most drága hallgatók, ti jöttök, amikor tényleg egy ilyen vaddal szembe találtátok magatokat a közlekedésben. Ez lehet bármi, én például nekem volt, hogy ott állt egy vaddisznó keresztbe, és akkor dudáltam, meg mindig, nagy nehezen odébb ment, de nem volt baleset veszély, lassú volt a tempóm.
1: Hát ez komoly. Ilyen volt. Egy vaddisznó is egyébként nagyon nagy károkat tud okozni.
0: Tehát és nem olyan nagyon rég, talán tavaly ősszel volt, hogy még meséltem is nektek, hogy kanyarodtam ki az utcámból, és előttem ott, ahol a buszok mennek, ott egy őz galoppírozott odébb.
2: Aha,
0: ott és akkor mentem mögötte, hangja. Azzal a tempóval, amivel ő, és akkor egyszer csak balra bement a Tulipán utcába.
2: Igen, vártad, hogy indexeljen már, lemértek, tud előzni.
1: Igen, ők ezt csinálják.
0: Igen. Na jó, szóval ez az én találkozásom volt, de hogy ha nektek volt olyan drága hallgatóink, amikor baj is volt, károt keretkezett, ezt mind meséld el, hogy hogyan végződött ez az egész. Az egész történet. Te voltál a hunyó, vagy sikerült másképp? 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
11: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
12: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
13: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
12: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
14: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
16: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
17: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
18: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
19: Rendőrök, polgárőrök segítik a biztonságos iskola kezdést. Indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás a NAV-nál. Érdemes lesz az eget kémlelni a jövő héten is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
20: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
19: Mától a papíros és számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak. Ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Linz Meyer Szilvia, kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
21: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
19: Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűhet. Másnap hajnalban a vékony Holdsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük. Ehhez azonban már kellhet egy kézi távcső is. Nyárias, de szeles idővel indul a szeptember. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Éjjel pedig máshogy is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Véget ért a korábbi baleset helyszínen és az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométertől a kialakult jelentős 8 kilométeres torlódás már folyamatosan csökken. Olvasható az útinform oldalán. Két autó ütközött az M0-ás autóúton az M5-ös autópálya irányába, Nagy Tétény közelében, a 6-os főút csomópontja előtt. A 12-es kilométernél az érintettek a belső sávon állnak. Mögöttük több kilométeres a torlódás. Több autókoccant az 1-es főúton Ács határában, a 97-es kilométernél egy sávon, irányunként váltakozva halad a forgalom. Vezessenek körültekintően.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, hát először is rengeteg hallgatónk találkozott vaddal, ilyen harmadik típusú találkozásban. Nézzük meg, hogy mi van, azt mondja, Németországból írják, hogy biztosító Németország szarvas per őz. Németországban fizet a biztosító. A vadásztársaság elviszi az állatot, a rendőr ad egy papírt róla, és el van intézve. Semmi pereskedés, stb. Hát én azt gondolom, hogy Németországban, nem tudom, tehát a kaszkó itthon is fizet. Hogyha van kaszkó az autódon. Hát a legkevesebb autó van Magyarországon kaszkó. Így marad az, hogy van-e a vadásztársaságnak biztosítása. Az hajlandó-e fizetni, vagy a biztosító kezd el akadékoskodni, hogy jó, nem úgy van az, ami őzünk, az ártatlan. Érted?
2: Igen.
3: Hát igen, és akkor már igen rossz, ha a saját károddal ott maradsz, mert azt mondja a vadásztársaság, hogy az ő kára az őz, te károd az autód, old meg, igen. És nincs kaszkód, és ott van egy milliós károd, vagy kettő.
1: Igen, de ezért van mindenhol, Németországban sokkal fejlettebb az is, hogy magánembernek is van felelősségbiztosítása. Nem csak autóra, hanem a személyedre. Tehát ha te kárt okozol valahol, levered a vázát nálam, akkor azt a te felelősségbiztosításod kifizeti.
3: De jó.
1: Ilyen van, de Magyarországon is van ilyen, csak Németországban ez egy elterjedt dolog.
2: Mi pedig itthon nem nagyon kötünk erre.
1: Így van.
2: Nem nagyon használjuk.
1: Így van, nem nagyon használjuk, vagy nem nagyon ismert. És vélhetően ott is egy vadásztársaságnak van biztosítása, amely ilyen károkat az autósok felé kifizet.
3: És logikus lenne.
1: Hát teljesen.
3: Igen.
1: Teljesen, mert tényleg a vadásztársaságok nem tehetnek arról, nyilván az, hogy a vadállomány mekkorára engedik nőni, vagy sem, az az ő döntésük, de hogy a vadjaik kilépnek az útra, vagy nem, arról nem tehetnek.
2: Nem.
3: De arról az autós sem, aki egyébként tényleg betartja mondjuk a sebességhatárt.
1: Nem az autós végképp nem, én tudom, hogy az autósok oldalán vagyok. Persze. Az autós végképp nem. Hát nyilván a vadásztársaság tud tenni ezt, azt, amazt, mint ahogy mondta is egyébként Attila, hogy az etetőt hova teszi, igen, meg merre tereli, meg nem tudom mi a izé, ezzel tud irányokat és befolyásolni.
3: Nem tudsz mit csinálni az őzetet. Most is néztünk róla videókat, azt se tudják, hogy eljöttek otthonról. Tehát igen, fogalma nincs.
1: Hogy nagyon buták.
2: Igen, de képzeljétek el, hogy én például a teraszról szoktam nézni, hogy este, amikor jönnek az autók, látom az úton, hogy ki az, aki ott lakik, és ki az, aki nem. Aki nem lakik, ott nagyon gyorsan megy. Uh-huh. Aki ott lakik, azzal már vagy vele, vagy családon belül valaki elütött egy vadat, mert hogy annyira tudják az ott lakók, hogy hogyan kell közlekedni azon az erdős szakaszon.
1: Valaki írja, hogy de az őz ugrik a kocsik elé, miért nekem kell fizetnem az őzet? Ha egy kutya kiszalad a kocsi elé, akkor a kutya gazdája a felelős. Hát valószínűleg erre az volna a válasz, én nem vagyok szakértő, hogy ugye a kutyáért te felelsz, mint tulajdonos, hogy az elkerítve legyen, és arra legyen csak, amerre te engeded.
2: Igen.
1: A vadnál a vad a természetben él. Tehát bár vadásztársasághoz tartozik a vad, de a természetben él. Tehát nem egy elkerített körülmény között, tehát nem állatkertben van, hanem az élő helyén van.
2: És ugye a közút az átmegy például az ő élő területén.
1: Pontosan.
2: Tehát mi megyünk oda.
1: Tehát jogilag ezért ez egy különbség. Igen. Sziasztok, én az elmúlt 35 évben a fácántól a vaddisznón keresztül a szarvasig sajnos elütöttem mindent. De szerintem kivéthetetlen, üzeni a kefirbáró. Sziasztok, állatmegóvás miatt 530.000 forintért rendbe hozottuk. Nem, bocsánat, ez állagmegóvás, ez az autóra vonatkozik, félreolvastam. Állagmegóvás miatt 530.000 forintért rendbehozattuk a 17 éves autónk. Két nap múlva a rohadt őz oldalról neki ment, új sárvédő, új lámpa, új lökhárító és újabb 210.000 forint javításra költve. Hol van ilyenkor a vadásztársaság biztosítása? Milyen eszmei értéke van egy vadnak? Az én autómnak sokkal nagyobb az eszmei értéke bármely vadnál a munkaeszközöm. Teljesen megértem az érzéseit.
2: Gondolj bele, hogy felújítod, megcsinálod, és akkor pár nap múlva újra összetöröd, és újra rá kell fizetned. És nem keres segítséget.
1: Ezt is jó volna tudni, a vadásztársaságoknak van-e, és szerintem kell, hogy legyen biztosításuk.
3: Hát főleg, hogy ezek rendszeresen megtörténnek.
2: Persze.
3: Nagyon furcsa lenne, amíg nem merülne fel.
1: Ugyanakkor, hogyha évente 7000 vadgázolás van, akkor én nem tudom, biztosítók mennyit fizetnek, de akkor ezzel kell kalkulálni. Tehát akkor ennyi kifizetés is kéne, hogy legyen. Tehát az tényleg nem járja, hogy kirakok egy táblát, és onnantól egyébként 90-nel lehet közlekedni az országúton, nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedtél, ez a válasz. Ami egy bullshit. Ami tényleg egy bullshit, mert hogyha 60-nal mész, és elütöd az őzet, akkor is azt mondják, hogy nem az útviszonyok. Persze. Ha 30-al mész, és elütöd az őzet, akkor is azt mondják, hogy nem az útviszonyoknak.
3: Úgy lép ki eléd, hogy igazából a te sebességed szinte hogy független attól, hogy ő ki, igen, fog elépni.
1: Teljesen.

0: M9-es autóút, 110 km per órával szarvast gázoltam. A rendőrség kiadta a határozatot, hogy az állat miatt következett be a baleset. A vadásztársaság reakciója, menjünk bíróságra. Nekik van idejük, pénzük bíróságra, évek múlva lesz ítélet, Peti a Lokführer. Igen.
1: Ez is milyen megoldás, nem? Tehát, hogy tudja, hogy az állat ugrott ki, jó, akkor menjünk bíróságra, nézzük meg, hogy kinek van igaz.
0: Én most csak töröm a fejem, nem tudom az M9-est magam elé képzelni, de gondolom hasonlóan autóút, mint az M0-ás, tehát igen, a 110-el lehet menni. Igen, viszont az azt jelenti, hogy korláttal le van zárva.
1: Így van.
0: Ugye a két oldalt. Nem, magyarán az, a vadnak ott semmi keresni valója nem volt. Tehát az tényleg a vadásztársaság hibája, hogyha egy a forgalomtól elzárt úton, vagy nem a forgalomtól, hanem az erdőtől korláttal elzárt úton átugrik egy vad.
1: Igen.
2: Ezt nyilván a vadásztársaság sem tudja megakadályozni, de a felelősséget azt gondolom, hogy neki kéne a saját vagyjuk után vállalni.
0: Persze. Magyarországon az a baj, hogy 90-es szakaszon mész 60-nal, kifordul eléd valaki, vagy jön a vad, és rád mondják, hogy gyorsan hajtottál, mert 30-al ez elkerülhető lett volna. Igen, én is azt gondolom, hogy ezek a kötelező maximális sebességek, ezek olyanok legyenek, amely mellett egyébként tartható az autóvezetés. Magyarországon nagyon sokszor alá van kalibrálva, nagyon sokszor indokoratlanul csak 60-nal lehet menni, ahol simán lehetne menni 70-nel vagy 90-nel. Én Ausztriában éreztem a leginkább azt, hogy az a maximális tempó, amit vagy sebesség, amit táblával jeleznek, az meg is felel az útviszonynak. Uh-huh. Az pontosan, azt a kanyart tényleg annyival jó bevenni, többel nem volna jó, már jó bevenni.
1: 10 km per óra plusszal már nem
0: olyan, volna, nem olyan jó bevenni.
1: Igen,
0: így van.
1: És ők úgy csinálják.
0: És az osztrákok így csinálják. Nálunk ez nem megy. Nálunk amilyen tábla van a barkaszban, és éppen kirakják. Tényleg? Amikor mennek végig, és akkor...
2: Mi maradt? 30-as? Jó.
1: Jó, tegyük oda.
0: Tényleg. Na jó, gyerekek, rengeteg SMS jött. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, játszunk. És íme. Itt van a hang a hangcsapdához.
3: Léta is vett, légy érdekes, szert és aláteződő. Ezt nem egy kész magam, felnagy, megéld mondatlanul. Mondva kértem ma azért dolgokat, alig lép, hogy cikla. Ennyi vagy annak.
2: Nagyon jellegzetes hang, szerintem.
0: Igen. Jó. Hívjatok, ha megvan, 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 5 perc múlva, és itt üzenik megint ezt a vadriasztót. Szóval erre mondta ugye Attila is, hogy hogy használ-e vagy nem használ-e, ezt nem lehet tudni. Tehát, hogy valami hangot biztos kelt a menetszél, hogy ez használ-e tényleg a vad, amely tényleg utolsó pillanatban is kilép, ahogy mondja Attila, maga az autó is kelt zajt, ahogy közeledik.
3: Hát nagyon komoly zajt keltünk.
2: Igen.
3: Tehát, hogy arra is reagálnia kéne.
2: Szóval ezt nem tudjuk. Nyilvánvalóan, aki föltette és még sose ütött el vadat, az úgy véli, hogy azért nem ütött el vadat, mert föltette ezt a riasztót.
3: Igen.
2: Ja, én sem ütöttem el vadat, de nem tettem még fel, tehát nem tudom, hogy lehet, hogy a Mercedes csillagnak van egy olyan, a menetszélnek egy légtörése, egy olyan hangot kelt, ami elriasztja az összes vadat, és a siklókat, meg a liberákat is.
3: Lehet.
2: De nem tudom, nem akarom, tehát lehet, hogy működik, tehát nem akarom kétségbe vonni. Jó, nem barkasz, unimog, zeném. Jó, Robi, oké. Okay. Köszönjük. Jó, itt van velünk a Tamás. Szia Tamás, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szia Tamás. Te ütöttél el vadat már?
4: Nem.
2: Jó.
4: Hál' Istennek nem, és nem is szeretném.
2: Nem, az szörnyű. Az tényleg olyan kárt, sőt, még emberben is kárt tud okozni. Nagyon komolyat, hogyha egy komolyabb
4: szemetes. Én sajnálnám az állatot is egyébként.
2: Nyilvánvalóan, persze, hát én is. Tehát abszolút, de itt ennek most ezt a jogi részét néztük meg, hogy nem csak a jogit, hanem hogy elkerülhető-e, de...
4: Igen.
2: Na, jó. Aki nem olyan területen lakik, annak kevésbé van kitéve. Kezdjük el Tamás a játékot, mutatom neked újra a hangot.
5: Létá is vettem, légy érdekes, szeret és aláteződő. Eztem egy kész magam, felnagyít, megéld mondatlanul. Mondva kértem ma az én dolgokat, alig lép, hogy cikla. Ennyi vagy annak.
2: Na?
4: Jáksó úr?
2: Igen, meg is vagyunk.
5: Éreztem egy kényszert, és alá is vetettem magam annak, hogy légy érdekes, Laci. Ezért létező vagy alig létező dolgokat, enyhén megél dolgokat felnagyítottam.
3: Gratulálunk! Nyertél egy bocsiszacsit, benne pedig egy bögrét és egy baseball sapkát, Tanett hívni fog 10 után.
4: Rendben, köszönöm szépen, szép napot nektek!
2: Neked is! Szia, köszönjük! Szia Tamás! Szia, szia!
4: Sziasztok!
2: Lacika, most már elég a szarvasokból, de az előbb már kacsákat mutogattál, és most...
6: Vad.
2: Nem kell több.
3: Igen.
6: Ja, volt egy mennyit is, azt mondjuk bírtam.
2: Egyébként most 27 perccel szarvas videókat nézünk. De köszi!
6: Olyan szépek.
2: Egyébként igen, szépek, de nagyon buta az arcuk.
3: Igen, mert ugye telibe is látjuk az arcukat, és így keresünk az értelmet.
2: Szembenéz veled, egy szarvas semmi értelem nincs benne, szörnyű.
6: Megyből megérted, hogy miért ugrik ki
2: elé. Abszolút. Jó, Horthy Gábor jön, és akkor ugye futball téma, és teljesen kivételes módon a szerény sztár focistákról fog beszélni. Rodrigo az élen, a Barcelona játékosa, hogy miért ő a legszerényebb, ezt ő el fogja mondani, de vannak még ilyenek, akik egyszerűen nem a luxusban találják meg a boldogságot. Tök érdekes, nem?
6: Így van, és mellett egyébként Lionel Messiről is fog beszélni, aki tegnap este nagy bejelentést tett, ugye?
3: Így van, erről is fogunk beszélni majd.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
10: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: Autótól Reprobkent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
2: Shell. Go well.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Komoly kiadás jelent a családoknak az iskola kezdés. Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol. Derül ki egy friss felmérésből. A füzetek tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Kivezetnék a készpénzfizetést a palack visszaváltási rendszerből. A MOHU arról adott hírt, hogy már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabálymódosításról. A terv szerint a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne. Így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség a Repont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás, azonban továbbra is megmaradna. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos interaktív foglalkozások. Általános iskolásoknak arról, hogy miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
12: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
11: Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200 ezer hulladékos hordót süllyesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Mára azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. Nyárias, de szeles idővel indul a szeptember. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Ilyen pedig másutt is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Szemmel látható az iskolakezdés miatti erős forgalom a budapesti bevezető utakon. A szokásos útvonalakon kívül az 1-es főúton Herceghalomtól, a Biatorbágyról kivezető úton, a 6-os főúton Dióst felől, valamint az M7-es Törökbálinti szakaszán, és az M2-esen az M0-as autóút előtt is arra szól a kocsisor. Két autó ütközött a 47-es főúton Debrecen közelében, a 7-es kilométernél irányonként váltakozva engedik az autókat. Véget ért a korábbi baleset helyszínen is az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométertől a kialakult jelentős 8 kilométeres torlódás már folyamatosan csökken. Tájékoztat az Útinform.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.

0: 9 óra, 10 perc, jó reggelt újra, szevasztok, minden hallgatónak szép napot. Itt van Évi, hello Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Aztán Gyuri, jó reggelt.
2: Sziasztok.
0: Szia Anett.
3: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Valaki többen írják, Despacito és retro, de öregletten brutális, hogy már ez a zene is retrónak számít. Mindig mondom, a retro szót nyugodtan nézzetek utána, nem határozza be semmit. Tehát minden olyan múltban történt, az retro, tehát akár 2 éve is retro, bármire lehet használni. Én ezt a nevet nem tartom nagyon szerencsésnek, de ilyen téren Despacito meg már simán belefér. Hát annyira gyorsan, olyan annyira sok zene születik, hogy minden, ami a múltban van, az gyakorlatilag már, ami mindent a kukából visszahozunk nektek.
2: Igen. Hát ami meg 2020 igen. előtt volt már minden, de bármennyire fáj, egy 2016-os Avicii is már simán retro.
0: Persze, persze, abszolút. Jó, kérdezi valaki, hogy lehet-e már valami tudni, hogy lesz-e őszi turnénk? Igen, annyit tudunk, hogy 21-én indulunk, és hát keletről nyugatra, vagy nyugatról keletre, valahogy így picit a déli tájakat is érintve, szóval ahogy szoktunk egyébként, és 21-től számítsatok ránk. Oké, ez, és Bence írt, azt, hogy a vadriasztóról annyit, hogy hosszas tanakodás után elszántam magam, és vásároltam egy vadriasztót, felszereltem, és másnap hajnalban 90-nel elütöttem egy őzet úgy, hogy fékezni nem volt időm, az autó elejét lebontotta.
1: És akkor nincs ehhez a vadriasztóhoz egy olyan, nem tudom, lábjegyzet, hogy ha mennyiben ilyened van, akkor a biztosító fizet?
0: Volt. Volt csak egy... Ez nem tudom, ez valamilyen kampány volt, hogy akkor fizetnek 1 millió forintig, a károdat kifizetik, ha ilyen vadriasztóval vagy felszerelve és vadat ütsz el, de ez már nincs, ez szerintem valamilyen kampány volt is. Nem biztos, hogy a vadriasztó minőségét próbálták ezzel bizonyítani, hanem inkább ilyen figyelemfelkeltő akart lenni, de hát Bence, őt elmondta, hogy vele ez történt, sajnos. Jó, jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jó reggelt, napsugaras jó reggelt, jól vagytok meg minden?
0: Mindenki jól van, Gyuri telefonozik, Lacika telefonozik, Anett telefonozik, Évi és én figyelünk.
7: Mi vagytok a munkahősei?
0: Mi vagyunk a munkahősei, igen. Okay, ezek igen. Mindenki elengedik ilyenkor. 4:10 már nekik vége van a munkának.
3: Ez nem igaz, Gábor, figyelünk mi is.
0: Persze, figyelsz. Jól van. Na, mit mondtam?
3: Azt, hogy a Gyuri, a Lacika és én elengedjük 4:10 a melót, te is az Évi figyeltek.
1: És mi vagyunk a munkahősei, ezt ne hagyd ki.
3: Igen.
0: Jó, Gábor, viszont izgalmas a téma, amit hoztál, mert itt ugye olyan focistákat szeretné nekünk, sztárfocistákat bemutatni, akik valahogy mégsem a luxusban, meg a fényűzésben találják meg a boldogságot, hanem valami teljesen másban. Mesé Rodrigo, gondolom, nem az egyetlen példa.
7: Nem az egyetlen példa. Hát ez a férfi a spanyol válogatottnak az erőssége, csapatkapitánya, aki felemelte ugye a világbajnoki trófeát annak idején, nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt. Ez az a férfi, aki végtelenül szerény. Kezdjük a legfontosabb valami a mai labdarúgásban egy ilyen unikum jellegű, nincs rajta tetoválás.
0: Igen, ez érdekes.
7: Nincs rajta tetoválás, a frizuráját évtizedek óta ugyanúgy hordja. Amikor még Spanyolországban futballozott és nem volt nagy menő, akkor egy kollégiumban lakott, és hát mondták neki, hogy oké, most már van pénzed, most már valamit csinálj magaddal, mert kellene a kollégiumi hely másnak is. Akkor kitették, nagyon okos hű egyébként, közgazdaságtan tanult, és a legfrissebb élmény az volt, hogy utazott valahonnét Angliába, és a Ryanairnek a fapados légitársaságát vette igénybe, sorban állt, mint a többiek, és úgy tűnt föl egyébként a civil embereknek, hogy ez valami híres pasi lehet, hogy a gurulós bőröngyén, ami egyébként a Ryanair előírásainak megfelelő, rajta volt egy szám, meg a spanyol zászló. Elkezdték nézegetni, ki ez a pasi, mit keres ez itt, és hát kiderült, hogy ez a Rodri nevezető illető volt, aki teljesen szerényen utazgatott, nincsen luxus autója, nincsen neki smukja, nincsen neki rohadt nagy karórája, pedig megtehetné, mert hát ugye a Manchester City-nél aránylag jól keresett, és most fogta magát, és hát őt mennyire nem érdekli ez az egész világ, és hogy ő mennyire saját útján halad, divatos szóval élve, hogy fogta magát, és a Barcelonához igazolt. Mert a Manchester City-ben igaz, sok pénzt keresett, meg sikeres is volt Guardiolával, de ő neki most az kell, hogy Spanyolországban ebben a legendás csapatban legyen az ő neve megint arannyal kirakva. Úgyhogy ez a fickó, aki szembe megy, akkor itt van mellette Luka Modric,
0: igen,
7: aki szintén nem rendelkezik tetoválással, és szintén hát elég tehetős ember, a Zadarban, a tengerparton, ott teniszedget a többiekkel, és amikor meglátták, mindenki dörzsölte a szemét, ne szórakozzatok, a Luka Modric itt ütöget a salakon, hagyjatok már, ez marhaság, Luka Modric vesz magának egy szigetet, és akkor ott épít egy pályát. És hát ugye ez a két férfi pont ellenkező példája, múltkor emlegettük Mo Salah-t, akinek ugye még a WC papírját is fizették. Igen. Egy szerényebb 5000 eurót kiszámoltam, azt mondja, hogy 135 doboz 75-ös kiszerelésű háromlapú WC papír kellene ebből 5000 euróból, ennyit lehet vásárolni.
0: Aha, köszönjük szépen! Nagyon köszi!
7: Részletesen elmondtam, és hát ugye a túloldalon meg ott van Neymar, akinek már nincsen szabad felülete, a Neymarról emlékeztek, az óriási megkörökönyödésem volt, azért kapott pénzt a Paris Saint-Germainnél, hogy kimenjen megtapsolni a szurkolókat, illetve, ja igen, kimenjen a szurkolók előtt, és így csinál, hogy közi srácok, ezért kapott egy kisebb összeget. Szóval a világnak két ilyen pólusa látható, és hát ugye maga Cristiano Ronaldo, rajta sincsen tetoválás. Jó, mondjuk ő azért megadja a módját a Luxinak, mert hát egy pár autó ott pöfékel a garázsban.
0: Nekem egyébként nincs ezzel bajom, tehát nagyon tetszik, hogyha valaki szerény. Bevallom, hogyha én egy világhírű focista lennék, spanyol válogatott és Barcelona játékos, biztos, hogy nem utaznék Ryanairrel. És nem, de tényleg több okból. Tehát én a légi, nagyon szerettem régen repülni. Annak tényleg a légitársaságok is, a repülőterek megadták a módját. Itt most tényleg a 80-as évekről beszél. És amilyen kényelmetlen és kellemetlen lett a repülés azóta, ha nekem sok pénzem lenne, akkor ez lenne az első, amin változtatnék. És hogy ő most beáll oda, és beül azokba az irtózatosan szűk ülésekbe,
1: és
0: sorokba.
1: Kicsi is volt neki, tehát ez egy magasabb fiatalember.
0: Így van, így van. Tehát éppen amikor kimegy Spanyolországba, hál' Istennek egy korai járat van, de háztól házig, ha belegondolsz, mikor fél négykor indulunk el hajnalba otthonról, és fél tízkor vagyunk a házban kint. Az azt jelenti, hogy 6 óra, amiből a repülés csupán 2,5. Uh-huh. És az összes többi 6 óra, gondolj bele, az egész tortúrával, ami ezzel jár. Szóval én ez lenne az első, amire én költenék a kényelmes utazásra egyébként.
7: Igen. A lányom Hollandiából szokott Magyarországra utazni, és hát ez a 6 órás várakozás, ez ilyen minimum nála, mert hogy ez nem jó a repülővel, leszállítják őket, nem érkezik időben. Hát ez szörnyű tortúra. Igen. Ja, és képzeljétek el, hogy a Rodri ott hívogatja a haverjakat, hogy gyerekek, mekkora bőröndel mehet szállhatok fel a Ryanairre? Hányszor hányas, mert akkor olyat veszek, nem?
0: Igen. Szóval nem, én tisztelem ezért, csak ha tele vagyok lóvéval, akkor én ilyenekre azért most már költenék.
7: Hát abból a heti 300 ezer fontból biztos, hogy tudnál valamit.
0: Biztos, hogy tudnál, valami. És ezt csak azért is mondom, mert Krisztiánóra én nem haragszom. A másik mániája az autók. Az, hogy egy ember kétféleképpen gondolkozhat az autókról, valaki úgy, hogy vigyen el A-ból B-be, kész, pont, akkor elég. Egy, valaki meg egyszerűen szerelmes ezekbe a gépezetekbe, a dizájnjukba, a műszaki tudásukba, stb. Akkor nyilván több autója van. Ha sok pénzem van, akkor megengedem magamnak. Ezzel szerintem szintén nincsen baj.
7: A CR megoldotta a Ryanair-ezést, vett magának egy repülőt. Emlékeztek, feketére festették.
0: Persze.
7: CR 7-es lehet az a felségjele?
0: Felségjele az nem, tehát a Lajstrom nem lehet, az nem mindig országhoz kötött, meg egy számmal ellátott. Tehát az nem, de CR 7 lehet a beceneve.
1: Így van, de Max Verstappen is vette egy gyönyörűt magának, és az álomszépek.
0: Ezt szerintem a legtöbben egyébként, azt nem tudom, hogy a rockstárok hogy utaznak, mert nem mindenkinek van privát gépe. De én azt gondolom, hogy inkább charterolnak egyet. Tehát, hogy lehet magángépeket bérbe venni, igen, egy-egy útra, és akkor így megvan oldva, nem kell tartani egyet, mert azért a tartása is baromi drága.
7: Hát igen, pont a futballisták is sokan azt alkalmazzák, hogy inkább bérelnek, meg helikoptert bérelnek, ha valahogyan sürgősen kell menniük, mert fenntartani tényleg, bocsia, hogy te is mondtad, hát az elég sok pénzbe kerül.
0: Bárkinek is van valami tudása, vagy információ arról, hogy például amikor Szoboszlai Dominik hazajön, hogy ő hogy jön haza? Hogy ő felszáll a Wizzairre, vagy a Ryanairre?
1: Magángéppel,
0: ugye?
1: Így van.
0: Ja. Nem, tökre megértem, tehát, hogy én nem kívánnám szegény ott a Ryanairnek a 2F ülésébe ülve, sorbálva a Priority-nél, és ott jönnek az emberek, és
2: szétszednék.
0: Tehát, hogy nem lehet. Van egy bizonyos ismertség, ami után már nem lehet.
1: Nem is megy.
7: Beül az ülésbe, és valamilyen rosszul csukódik fölötte a bőröntartus, ráesik a fejére, és nem tud fejelni Szoboszlai Dominik.
0: Jó, pedig mindig fejlják a figyelmet, hogy kieshetnek a tárgyak a felső rekeszből. Mm. Na jó.
7: Igen, akkor meg nyakmerevedéssel érkezik, mert bámulja, hogy mikor esik a fejére. Nemrég Salzburg mellett utaztam, és a Red Bull Salzburg stadionjának a főbejáratára kitették Szoboszlai Dominikot és Erling Haalandot. Ott láthatók, amint csupaszarcúak, rövidhajúak.
0: Bizony.
7: Nincsen XL-es fogsora. Úgyhogy ők elég erős példaképei, meg ilyen iránymutatói a világ labdarúgásának, a fiatal labdarúgásának. Úgyhogy Szoboszlai valószínűleg magán repülőzik, ha megteheti.
0: Én is azt gondolom, és tegye is, tehát, hogy azt nem kívánom senkinek, amit ő minden alkalom, amikor hazaruccan egy ilyen Ryan vagy Wizzairen át kéne élnie.
1: De neki a Ferihegyen, vagy a Lisztrenc nemzetközi repülőtéren se kell úgy átmennie. Tehát ő nem fog ott átmenni.
0: Na de jó, de hát a magángép terminálon úgyis máshol jössz ki.
1: Tehát persze, és így akkor gyakorlatilag megúszta azt az egész tortúrát, amiről te beszélsz.
0: Ezért mondom, hogy én erre költenék, ha lenne pénzem.
1: Így van.
0: Igen.
7: Hát ez Rodri sem volt szerény, mert amikor hazajöttek Amerikából a világbajnoki trófeával, akkor a spanyol szövetségnek a repülőgépével érkeztek, úgyhogy megadta ő is a módját. Nyilvánvalóan nem fog rájön erre a világbajnoki trófeát cipelgetni.
0: Mert ott a csapattal jött.
1: Kötelező volt az a rajta.
0: Én csak azon csodálkozom, hogy a szövetségnek van saját gépe. Én ezen csodálkozom, mert azt hiszem, hogy még a német labdarúgó szövetségnek sincs saját gépe, hanem Lufthansa-val jönnek.
1: Igen, Lufthansa.
7: A Borussia Dortmundnak, mintha emlékeznék egy ilyen sárga-feketére festett repülőjére. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy a spanyol
0: válogatott. De szerintem a Lufthansa festette nekik a sárga-feketére. A Bayernnek is volt valamilyen Lufthansa-s dílje, és ott valamelyik gépet, de ők is Lufthansa-val repülnek. Azt tudom, hogy a Barcelonában, nekem Nagy Laci mesélte, aki ugye a Barcelonában kézilabdázott, hogy ők, mint kézilabdások néha használhatták a Barcelona foci csapatnak a gépét. Tehát amikor nem egybeesett a mérkőzés, akkor a foci és a kézilabda csapatnak, akkor mehettek vele, igen.
7: Na, akkor ezt is tisztáztuk. Bocsi, még beszélgethetünk ezekről a fiúkról, meg a szerény labdarúgó kontra pörfeskedő, dőfeskedő emberekről. De szerintem a világot tegnap megrázta egy bejelentés.
0: Igen, jöjjön ez.
7: Hát, nem tudom. Nem, egyszerűen nem tudom elképzelni az argentin válogatottat Lionel Messi nélkül. Egyszerűen nem tudom. Egyfelől szomorúság bennem, mert a világ egyik legjobb varázslója kilép erről a porondról, ott hagyja, másfelől meg örülök, mert hát elég sok galádság történt most itt a legutóbbi amerikai világbajnokságon Lionel Messivel kapcsolatban, de olyan védettséget kapott, hogy hát ezt egyszerűen nem lehetett elviselni, és hát rúgott egy csomó gólt, és ami érdekes, ugye, hogy az Instagramon tette közzé, küldtölte világgá, hogy ő befejezi a válogatottban a pályafutását is. Én mellékelték is azt a levelet, amit ő írt, illetve három lapot. És képzeljétek el, így kinagyítottam, és nem volt benne írásjel. Nem volt benne pont, nem volt benne vessző, nem volt benne felkiáltójel, hanem csak így jött, írta. És egy picit úgy megdöbbentett engem, hogy hát ennyire nem ért a nyelvtanhoz, vagy...
0: A Lionel?
7: Igen.
0: Hát szerintem nem.
1: És nincs is benne újdonság.
0: Igen, tehát én olyan sok értelmet nem láttam Lionel Messi arcán soha, de ez egy szubjektív véleményem, lehet, hogy van, de simán el tudom képzelni, hogy nem egy nagy helyes író.
7: Hát nézzétek meg, ott a cikk, egyébként pedig Most befejeződött Lionel Messinek a pályafutása, és hát magyar, a magyar érdekeltségű az indulása, mert 2005-ben lépett pályára az argentin válogatott szerelésében első alkalommal, és hát kb. 40 másodpercet, 47 másodpercet töltött a pályán, amikor kiállították. Egy magyar-argentin barátságos mérkőzés volt, és Messit beállították a mérkőzés dereka környékén, és akkor ott össze, hát egy magyar játékost úgy állítólag megütött, de hát ez semmiképpen sem derült ki a lassításból, viszont a játékvezető, a Markus Merk, ugye az egyik legjobb játékvezető Németországban, volt játékvezető, piros lapot adott azonnal Messinek. Úgyhogy így indult az ő válogatott karrierje. Mondom, én néztem is a meccset, és hát emlegették, hogy junior VB, óriási tehetség, így. Aztán egy perc múlva már mehetett is öltözőbe. Aminek megvan az előnye, mert még akkor jutott neki meleg víz, meg nem volt mocskos az öltöző. Tehát azért ez megvan. És érdekes, egy cikket is találtam ezzel kapcsolatban, C.H. Gál András írta, és hát ő elkezdett ott bóklászni az argentin válogatott környékén, amely a Hiltonban lakott. És hát ott járkált, és egyszer csak szembe jött egy ilyen kis pacek, kis pasi. És akkor ő megismerte, hogy Lionel Messi, fényképet készítette Gál András, és hát akkor még egy ilyen Nike-s pólóban volt Lionel Messi, hát most ezt már biztos, hogy nem menné megtenni, mert ő az Adidasnak a nagykövete, és hát egy életre szóló felvétel a magyar újságírótól, hogy hát kivel barátkozott ő annak idején, meg hát arról is írt a Gál András, hogy hát manapság már Lionel Messi közelébe érni, hát az jobb, mint egy Eurojackpot, nem? Mert hát őt aztán nem lehet megérinteni. Apropó, láttam nemrég egy felvételt, hogy egy aránylag szerény autóval, egy ilyen személykocsival ballagott Messi, és valaki észrevette az amerikai autópályán, piros lett a lámpa, és előzőleg persze követték Messit az autójával, kiugrottak, és autogramot kértek tőle. Tehát ő neki nem olyan könnyű ám az élete.
0: Biztosan és nem, igen.
7: És most azon töröm a fejem még egyszer, hogy mi lesz ezzel az argentin válogatottal, mert ugye nélküle nem jutottak volna el odáig, ameddig eljutottak most az amerikai világbajnokságon. Szóval szomorú a szívem.
0: Én szerintem csak bízzanak az argentinok abban, hogy velük mindig történik egy csoda. Egy csoda gyerek mindig oda születik. Lásd, Diego Maradona, most Lionel Messi, és majd jön egy következő. Szerintem bárcsak más nemzetnek is adatott volna meg az, hogy ilyen csatárai vannak.
7: Így van, és megmondom őszintén, azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez az édesapja halálával is összefügg, mert ugye apa végtelenül büszke volt rá Jorge Messi, és minden meccsén ott volt, a válogatott meccs az meg még extrán jó volt, és hálát adott ugye ő is, meg az édesapja is, hogy argentinnak születhettek, és egy csomó szép dolgot kaptak az argentin válogatottól, ugyanakkor ők is adtak. Hát ugye 2005-ben lépett pályára, 207 mérkőzésen 125 gólt rúgott Lionel Messi. Lenyűgöző ez az adat.
0: Elképesztő pályafutás, így van.
7: És hát most aztán hiába énekelni, azt hiszem Madonna, hogy Don't Cry Argentina, mert igenis, hogy most sírhat Argentina, mert elveszett ez a szimbolikus.
0: De szépen bekészítetted ezt a végére, Gábor.
1: Mindjárt mi is megkeressük.
0: Tényleg. Na jó, Gáborom, nagyon-nagyon szépen köszönjük, találkozzunk nem sokára.
7: Várom a pillanatot.
0: Köszönjük szépen, Horthy Gábor, szia-szia. Don't Cry For Me Argentina.
1: Milyen szép. Egyébként szép az oda.
0: Igen.
1: Tehát, hogy azért ez nagyon meglepő.
0: Nem, tényleg szép adal. Jó, a mai nap legjobbja. Nem, bocs, még valami. Írja valaki, egy szülő, azt mondja, sziasztok, Abony, évnyitó, gyerekek kint a tűzőnapon, még jó, hogy jól bírják, tanárok az iskola falának támaszkodva. Ezt miért csinálják meg mindig újra és újra?
2: Az a baj, hogy még ugyanolyan nyári idő van, tehát oké, hogy évnyitó, de még nincs ősz, sajnos.
0: Igen. Na jó, ennyi, Évi, a mai nap legjobbjai.
1: Igen, mindenki az igazit keresi, és hát úgy tűnik, hogy ebben az online társkeresők nem igazán segítenek. Egy hallgatónk Kitti osztotta meg a véleményét, mi pedig vitatkoztunk rajta.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
8: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
10: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint, szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Anya, arra gondoltam,
12: rendet raksz a szobádban.
11: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
12: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteink. Őszre is.
13: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
16: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
17: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
18: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
19: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
18: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
21: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
22: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 9:30 elmúlt 6 perccel, és Adrián sajnálkozik. Aztán évek óta várja a turnét, pont akkor megy nyaralni. Adrián, nem megy senki szeptember végén nyaralni.
2: Igen, ez most nem a mi hibánk, Adrián.
1: Ez most nem a mi hibánk, így van. Egyik szemem sémát. Nem baj, gondolunk rád. Jó, 21-én indulunk, szeptember 21.
3: Így van, hétfőn.
1: Hétfőn, pontosan. Jó. Na, a mai nap legjobbjai, Évi.
3: Hát mindenki az igazit keresi, de úgy néz ki, hogy ezek az online társkeresők nem igazán segítenek ebbe, és ezt egy hallgatón Kitti osztotta meg élményeit, mi pedig vitatkoztunk róla.
4: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Itt van egy nőtársotok, azt mondja, túrót nem, ne idegesítsetek már. Nem az fog felizgatni egy nőt, ha a pasi kinyitja neki az ajtót, vagy kihúzza a széket. Nőként mondom. Azt fog beindítani, hogy olyan hangsúllyal flörtöl, megsimogatja a kezem, ha egy nyújtózásnál kilóg a pólója alól egy vékony szőrcsík, ha közel áll hozzám a hátamhoz, simul és érzem az illatát, ha úgy néz rám a vacsora asztal fölött, hogy csillog a szeme, aki azt mondja, hogy a mesztelen párja nem izgatja fel, az nagyon gáz.
5: Nem mondtuk azt, hogy a mesztelen párunk nem izgat.
1: De ezt mondtátok.
3: Nem azt mondtuk, hogy a mesztelen férfi látványa nem izgat
1: fel. Hát ez esetben a párod, vagy éppen
3: hát
1: nem.
3: Hát az általánosságban mondtam, igen. Nem azt. Tehát azért nyilván az ember a párját azért van együtt, nem?
5: Persze, mert felizgatja, tehát hogy nyilván szereti. És
1: nyilván mekkora hülyeségeket beszéltek.
5: Ez nem igaz. Hozzáteszem a hallgató, aki mondta, aki most leírta ezeket a dolgokat.
1: Az egy igazi nő.
5: Mi is mondtunk olyan dolgokat, amit ő most leírt.
1: Persze, az udvariasság, ajtókinyitás, székkihúzás, kedves szavak, hagyjál már.
5: Hát mondtuk a kedves szavakat.
1: A mocskos szavak, azok izgatnak.
3: Hú, az is nagyon.
2: Meg kell tanítanunk Évinek, hogy mi izgatja.
1: Van egy gyorsan elugrott a mikrofon elől, csak mondom. Akkor mondtam, hogy mocskos szavak, elugrott. Azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy rajta kaptam.
5: Nagyon bírom.
1: Jó, gyerekek, maradunk a párkapcsolatoknál. Tegnap kaptunk egy SMS-t, Kitti írt nekünk, és ő leírta azt, hogy ő óriási csalódott a netes társkeresésben. Ahogy ő fogalmazott, azt hitte, hogy az 50-es korosztály sokkal megbízhatóbb a 30-as, 40-esnél is. Elolvastuk ezt az üzenetet, és akkor gondoltuk, hogy jó lenne beszélgetni, mert ugye ez egy állandó téma. Gyuri az egyetlen, aki netes társkeresőn már élte életét.
2: Nem, vagy körbenéztem.
1: Vagy ki élte magát, vagy lerántotta a gyeplőt, vagy megfogta a haraszt végét.
2: Benéztem, oda néztem.
1: Bekukucskált a
2: az online térbe.
1: Az online térbe.
2: Hú, de igyekeztem gyorsabb lenni, mint te.
1: Igen. Így van. Szóval, és ugye arattál is.
2: Hát voltak találkozásaim, igen, de aztán olyan óriási sikerek nem...
1: Hát házas nem vagy.
2: Nem.
1: Így van. Na, akkor itt most kapcsoljuk be. Az egyik hallgatónkat, aki ugye tegnap írta az SMS-t, róla beszéltünk, már Kitti van a vonalban. Szia Kitti, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello! Figyú, Kitti, most egy konkrét élmény volt az, ami miatt te tegnap nekünk írtál, ez egy konkrét sztori, ami miatt írtál nekünk?
6: Ez egy konkrét volt, igen, egy hétvégi történés hirtelen felindulásból meg lett fogalmazva tegnap hajnalban.
1: Nem baj, tök jól tette.
6: De nem gondoltam, hogy ez ilyen szintre fog emelkedni itt nálatok.
1: Mert elgondolkodhatod bennünket.
6: Tényleg,
1: te egy 38 éves nő vagy, és ugye azt írtad nagyjából nekünk, hogy azért fordultál az 50-es korosztályhoz, mert véletlenül már sok mindent megtapasztaltak, megéltek, esetleg már túl is vannak egy-két kapcsolaton, és pont ezért
6: Igen, és azt gondolnám, hogy már akkor ő valóban a stabilitást keresi, amit én is keresnék. Uh-huh. És ezt adják elő egyébként. Tehát most vagy azt mondja, amit gondolja, hogy a másik fél hallani akar, aha, és aztán valahogy mégis elcsúszik, de egyébként már maga az, hogy egy gördülékeny kommunikáció tudjon történni, már az is nagyon nehéz.
1: De miért egyébként? Hol kezdi el megmutatni a foga fehérjét? Már még a csetelésben, akkor nem is találkoztatok? Tehát ott mutatkozik,
6: igen,
1: már meg?
6: Igen, már ott is. Aztán ugye van a következő szint, amikor menjünk át másik felületre, vagy add meg a számod, és aha, beszéljünk. Itt ez is megtörtént, tehát mi beszéltünk telefonon is, sőt azt is megbeszéltük, hogy mikor fogunk találkozni, nyilván nem óra perc, de hogy akkor így körülbelül mikor, és aztán egyszer csak egyik pillanatról a másikra nem válaszol többé. Aha. és én nem zaklatom. Én egy üzenetet írok, ha arra nem jön válasz, akkor onnantól én nem írok többet.
1: Világos.
6: Tehát még azt sem mondhatom, hogy érezné a nyomást, vagy ilyesmi, csak én azt várnám el, hogyha valami miért meggondolta magát, akkor mondja azt, hogy szia, bocsi, figyelj, ennyi. De ez nem történik meg. Szinte soha nem történik meg.
1: Tehát mindig, amikor leléptek, akkor mindig szó nélkül léptek le.
6: Igen.
1: Jó, de hát ezek a pasik tuskók azért többnyire, tehát hogy valljuk be, itt szocializálhatunk, mi nem vagyunk ebben nagyon jók. Tehát a kommunikáció amúgy is ugye ebben az országban eléggé gyerek...
5: Sivár.
1: Igen, eléggé sivár, mert nem itt tanultuk, a pasik nem így nevelkedtek, hogy ők érdeklődjenek a másik iránt. Sajnos. Tehát ezt most tényleg. De én ugyanakkor meg tökre megértem. Kiti, hogyha semmiféle érdeklődés nem mutat a pasi, csak válaszolgat a te kérdéseidre, annak nincs értelme. Volt-e olyan, akivel találkoztál személyesen?
6: Hát ez most egy hónapja zajlik kb. Vagy másfél, és nem jutottam senkivel odáig, hogy
1: de miért? Hogy gondolom, hogy céloztál rá, miért nem?
6: Nem tudom, valahogy így elcsúszik, elsiklik az egész, és már alapból az is nehéz, hogy működjön a kommunikáció azon a szinten, ami nekem mondjuk megfelel hosszabb távon, tehát mondjuk nem csak egy fél napig.
5: Meg szerintem ma már nem annyira akarnak találkozni a férfiak se.
1: Hát hol?
5: Azért, mert hogy azért ez a rész az eleje, az nagyon nehéz ám a ti részetekről. Nem, hogy oda mentek, és
1: hogy zajlik
5: nem
1: egy ilyen találkozó?
5: Nem tetszik, és akkor nem mondjátok. Tehát nem
1: igen, hogy zajlik egy ilyen találkozó, Kitti? Tehát mi kávézó, vagy hogy kezd elképzelni?
6: Akár az is lehet, de én például, ha csak sétálunk egyet bárhol a városban, és tudunk beszélgetni, nekem az is megfelel. Itt ugye az lenne a lényeg, hogy milyen energiái vannak a másiknak, és az én energiái, meg az övéi jól tudnak-e találkozni, de hát ez így sosem fog kiderülni igazából.
1: Hát így nem fog kiderülni egyébként, akkor ezek szerint olyanokat keresel, akik ott vannak a közelben.
6: Közelben? Hát nincs itt távolság országon belül szerintem, de mondjuk egy ilyen 60-70 kilométer 80 simán belefér. Én önálló vagyok, hogyha úgy van, el is megyek félútig odáig, bármit, hát még azt sem mondhatom, hogy elvárom, hogy hurcolász a popómat, és akkor...
1: Világos.
5: Hát azért majd jöjjön
6: a
5: de
6: igen,
5: de
6: majd, de oké, de amíg nem tudom, hogy én azt tudom-e adni neki, amit ő szeretne, addig nem várom el.
1: Miről szoktak
6: amikor
1: ezek
6: már esetleg... Igen.
1: Miről szoktak ezek a beszélgetések egészen a találkozóig zajlani? Tehát az élet nagy dolgairól, vagy tényleg csak ezek az apróságok, van-e gyereked, van-e kutyád, mi a végzettséged, mivel foglalkozol, tehát hogy csak ennyi?
6: Hát valahogy így indul, de azért ugye nyilván utána egy kicsit mélyebb témákba is bele kell menni, azt hiszem.
1: Hát bele kéne, igen, hogyha az ember úgy gondolja, hogy na ezzel az a személlyel érdemes már találkoznom.
6: Én megmondom, őszintén nekem gyerekeim vannak, és ezzel indítok, mert sokaknak ez gáz.
1: Egy háztartásban élő gyerekek?
6: Igen.
1: Kicsik?
6: Két kiskorúval élek. Kicsik, 10 év fölött.
1: De kiskorúak, értem. Igen. Jó, oké. Ezzel kezdesz. Tök jól teszed. Tehát, hogy akkor ezt tisztázzuk, vagy tisztáztuk a férfival, hogy neki, ha ez egy komolyabb dolog lenne, akkor ez nem szabad, hogy akadály legyen. Oké.
6: Igen. Aztán nyilván az, hogy kivel foglalkozik, mit szeret csinálni a szabad idejében, hogy képzel el egy első

0: is kommunikáltál, és egy valaki jobban bejön, mint a másik. De onnantól, hogy már valamilyen módon intimebbé válik ez a kapcsolat, személyes nyilván, akkor a többiről le lehet mondani. Ez a férfi elképzelhető, hogy valakit érdekesebbnek talált, és ezért veled lezárta.
1: De nem zárta le, és pont ez a probléma.
0: Igen, értem, amit mondasz. Lezárta magával, igen.
1: Igen, pedig nem is kell vele ott állnod szemtől szemben, úgy még nehezebb lenne.
2: Na tessék.
1: Hanem csak egyszerűen bepötyögöd a telefonodba, és elküldöd. Uh-huh.
0: Nincs, igen, de ez fogd fel így, Kitty, hogy ő még mindig csak egy digitális adathalmaz, ő nem több.
2: Meg te is az vagy neki.
0: Így van, és tehát, te is az vagy neki, te se vagy neki, igen. De személy vagy, akivel kommunikált, de mégiscsak egy digitális, ő se ismeri az illatodat, az érintésedet, a tapintásodat, a hangodat.
3: És a hiányérzet akkor kezdődik, amikor te elkezdesz belegondolni, belefantáziálni valami többet abba a digitális adathalmazba, amiről beszélsz.
4: Igen, csak amikor az ember vágyik egy kapcsolatba.
0: Ó, hát te megőrültél évekig.
4: Nem megőrültem, csak...
2: Nyugodtan őrülj meg.
4: Jó, de a lényeg az, hogy igen, fantáziál az ember, és lehet, hogy már
0: az egy másik dolog. Én is szoktam.
2: És vágyakozunk a szerepet.
0: Szóval előveszem az én újságaimat.
2: Jó, de hagyd már sem.
3: Ez az előző téma volt, Anett, az előző.
2: Nem, tényleg, nem is
0: de beszélsz, erről akarsz.
4: Nem akarok beszélni, csak hogy én értem a Kittit, hogy miért van kétségek között, mert hogy ő lezáratlannak érzi ezt az egészet, mert a pasi, amiről beszélünk.
0: Ezért próbálom Kittinek megkönnyíteni, ne személyként, akiért aggódik, hogy hát ha elütötte a robúr, érted, ne így gondoljon rá, hanem úgy gondoljon rá, hogy egy adathalmaz, ami már nincs, olyan, mint egy applikáció, amit delete-olsz.
3: Ami azelőtt véget ért, hogy elkezdődhetett
2: igen.
3: volna.
2: Igen, csak akkor, hogy értsd meg te is. Tehát ugye szeretetre vágyunk mi nők, ugye? És főleg, hogy amikor
0: mi
2: már...
0: Meg nem, ugye?
2: De biztos. De ugye te nagyon jó...
0: De lekezelő vagy.
2: De nem, és akkor figyelj, de hogy ugye azt mondtad, hogy ez egy menü. Ugye hortobágyi, mákos tészta, grízes tészta. Uh-huh. És akkor, amikor te is éhes vagy, akkor egy idő után már minden apróságnak örülsz, még a pörkölt mogyorónak, az előételnek is örülsz. És mi ilyenek
3: vagyunk? De most annyira vagyunk... ne húzd le Kittit, tehát
2: nem
3: rossz a helyzet.
2: De! Meg akarom értetni veletek, hogy mi már a nagyon picinek is örülünk.
4: És már elindul a fantáziánk, hogy lehet, hogy
0: erről
4: lehet.
0: Jézusom, a fantáziás.
3: Jó, fantáziás, aki örül a picinek.
0: Kitty, látod, mit okoztál?
1: Semmi.
0: Anett most visszavonulna a fantáziájával, csak ez egy munkahely.
3: Évi örül a picinek.
0: Évi örül a magyarónak. Most mit csináljunk? Kimész most, Anett, nyugodtan. Adok 10 percet.
3: Elragadott a fantáziát?
2: Én nem megyek sehova.
0: Könnyed ez a ruha, ezért nem is kell macerálni.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz pontosan 8 perc múlva. Hát érdekes volt, hogy ez a Kitty féle beszélgetés lement még egyszer, mert újabb és újabb reakciók jönnek rá. És úgy látszik, hogy tényleg sok érintett van, aki valami hasonlót átélt.
2: Igen. Újabb és újabb reakciók, és újabb és újabb számkérők, akik imádnak Kittyt, és meg akarnak vele ismerkedni.
1: Ja igen, hogy tudnám megszerezni Kitty számát? 1.40 éves, egyedül élő pasi. Mi az az 1.40 éves?
3: 140.
2: Gondolom, ki hallotta, hogy Kitty az idősebb korosztály szereti most.
1: Ezért beért az 1.40-et. Hát ez egy jó kérdés, hogy hogy tudnád megszerezni. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy hogy tudnád megszerezni. Szerintem üvölts ki az ablakon ezt, hogy Kitty. És akkor így, mit tudom én, mindig indulj el valamerre. Azt se tudjuk, az ország melyik részén lakik. Igen.
2: Erre szokták írni regényekben, hogyha a sors úgy akarja, majd egymásra találtok.
3: Jaj, de szép volt.
1: Ez is szép, de nekem az tetszett a legjobb, hogy adáson kívül mondott Lacika, hogy itt valami perverz meghallja valakinek a hangját rádióban, és akkor el se tudja képzelni, hogy egy... És akkor már nem folytatom.
2: Igen. Lacika legnagyobb félelmeit megosztotta.
1: Szóval, igen, igen. Egyből, de tényleg, hogy hangból, mert Kittynek tényleg nagyon-nagyon kedves hangja volt. Hangból egy pasi elhatározza, hogy ő ezzel a nővel kapcsolatba akar lépni.
3: Igen.
1: Hogy?
3: Hát mert tetszett a hangja.
1: Ez oké, de...
2: Ilyenkor kapjatok észbe, hogy, és hogy kiabáljatok magatokra, hogy Atya Úristen, ennyire elkeseredett vagyok.
1: Igen.
2: Nyugodtan.
1: Igen.
2: Nyugodtan.
1: Kiabáljatok magatokkal.
3: Jó, de miért szerintem, hogyha például jó hangja van egy nőnek, az nem jó?
1: Tehát
3: az például...
1: De, nagyon jó.
3: Ugye? Hát na.
2: Azért nagyon jó, dolgozom, és egyetlen egy aprócska dolog a 100 összetevőből. Tehát, okay. Hogy ez
3: okay. De nem szeretett. Meg. Tehát, nézd meg, benném is úgy szeretnek, hogy azt se tudják, hogy hogy nézek ki.
1: Nem. Az Zotya, maximum. Na jó. Sziasztok, Kitty! Nézd meg a Nem kell lesz eléggé című filmet, Reni nőnek a tanácsot. Aztán, sziasztok, igen, is elvárom, hogy hurcolásszák a popomat már ma délután. Jó lesz üzeni puszi valaki, nem tudom ki. Köszönjük szépen. Sziasztok, Istenek! Jó a műsor, ez nagyon hozzám közel álló téma. Pontosan így vagyok, mint Kitty a lányok terén, mert nálam pont a lányok gosztolnak. Vagy nem írnak. Az a baj a világgal, hogy ugyanúgy, mint a nők, férfiak is nehezen nyitnak másik felé az előző rossz kapcsolatok miatt, rossz tapasztalatok miatt, Béla Szlovákiából. Persze, ez abszolút így van, de hát pont ezért próbáltuk itt ezt valahogy kivesézni az online térben, ha nem írnak, mert valaki egyiket olyan SMS-t is írt még, amikor valóban ment a beszélgetés, utána, hogy ő valakit, mit tudom, meccselt valakivel, de nem ír. Vagy nem válaszol. Hát és mindenre kell válaszolni. Ezért jó az online tér. Igen. Eldöntöm, hogy kivel foglalkozom, és kivel nem foglalkozom. Nem?
3: Hát én akkor is írnék annyit, hogy figyelj, nem.
1: Dehogy írnál.
3: Dehogy nem.
2: Figyelj, meccsez.
3: Én annyira próbálok mindenkinek
2: írni. Pasival nem fogsz mindegyiknek külön írogatni. Nem. Amikor
3: hát,
2: egy
3: ezzel
2: érdekes
3: töltöm
2: lesz.
3: Az időmet, akkor de, mert ezért csinálom, mert akarok valakit. Ha nem ezzel töltöm, csak szórakozás, időtöltés.
1: Nem, ami, te itt most udvariaskodni akarsz, olyan, amit én mondtam, egy digitális adathalmazzal. Érted? Értem. Nem több.
3: Jó, akkor nem is gondolok bele.
1: Tudom, tőle. Hogy van ott egy másik személy, de ő meg ne vegye zokon. Így tehát van. Pontosan ezért az online térben. Tehát nem egy olyan estére mentek el, hogy ott van az 1-es, 2-es, 8-as asztalig, mindenki leül, és 5 percenként váltás van egymással szemben, és akkor cseréltek párt.
2: Így van. És jó esetben az a másik is maximum egy napig vár, és utána elkezd beszélgetni egy másikkal. Nem úgy van, hogy onnantól örök életében már a Tinderét nézi, hogy te mikor írsz.
3: Sajnálom.
2: Én így képzeltem el.
3: Igen, aha. Hát én nem.
1: Na jó, gyerekek, mindegy is. Itt van Kittyvel, akivel beszéltetek adásban, szívesen megismerném, hang alapján nagyon cuki István. Jó, gyerekek, hát így ezért volt a 90-es években ennyire népszerű a telefonszex. Én egyszer megismertem egy ilyen telefonszexet csináló nőt, meg ne tudjátok.
3: Nem.
1: Tehát mi?
3: Igen, nagyon.
1: Igen. Na, Istenem, Atya Úristen. És most nem Kittyre célzok, mert nem tudom, Kittyt nem is láttam. De hogy azért a hang az... Hát,
3: illúzió romboló volt.
1: Hát most nem vetted ki a reakciómból?
3: Igen, de.
2: Még szeretne ebben egy kicsit tapicskolni.
1: Igen, mit akarsz tudni?
3: Nem azt akarom tudni, csak a hallgatóknak elmondani, hogy nem minden az, aminek látszik.
1: Ezen hát, vagyok, hogy ezt most elmondjam.
2: Gondolt elkél a segítség.
3: Hát azt mondta, hogy... mondta Laci, hogy jó vagyok.
1: Jó vagy. Konferált fel a pirost, és akkor húzzunk innen, jó?
2: Megint adok egy zsepit, megint gyöngyözik a homlokod.
3: Most már csinálj te.
1: Jön piros, és találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
4: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Evu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatornával. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
4: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal! Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged akár 30% kedvezménnyel, vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
5: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
6: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Komoly kiadást jelent a családoknak az iskolakezdés. Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
13: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
12: Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása, egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy friss felmérésből. A füzetek tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek, műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn, 5 óra körül a Holdsarló, a Mars és az Ikrek. Két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűhet. Másnap hajnalban a vékony Holdsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már kellhet egy kézi távcső is. Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200 ezer hulladékos hordót sűjesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Mára azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. A begyűjtött mintákat most laborban vizsgálják. Nyárias, de szeles idővel indul a szeptember. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Éjjel pedig másutt is eshet majd. Csütörtökön újra több napsütésre van kilátás.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit! Szeptember 1-én kedd délelőtt a következő 4 órát töltjük majd együtt, Vágó Piros vagyok, és indulunk is föl a hegyekbe a Hip Hop Boys-szal, meghallgatjuk majd az Aventura Obsessionját, de jöjjön elsőként Falco, Vienna Calling-ja.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Szeptember 1-én kedden tehát már is veszünk egy nagy lendületet, illetve már eddig is megvolt, de akkor folytatjuk is a lendületet. Itt lesz Bill Medleyvel, Jennifer Warnes-zal, az I've Had the Time of My Life, a Dirty Dancingből, és mindjárt Scatman Jones, Scatman Verge-ével indulunk, de jöjjön Sofőr Krisztián üzenete. Elkezdődött az iskola, és ez az autós forgalomban is meglátszik, sokkal több az autó, mint tegnap. Ráadásul vannak olyan városok, mint Eger, Miskolc, ahol aszfaltozás, útépítés folyik, és emiatt nagyok a torlódások. Nem csak Miskolc és Eger, biztos vagyok benne, hogy szerte az országban, ahogy egyébként a fővárosban is hasonlóképpen zajlanak a dolgok. Viszont egy pozitívumról én mindenképpen be tudok számolni, ugyanis a napokban befejeződött a Szentendrei úti felüljáró az Árpád hídnál. Ezt most már teljes egészében átadták augusztus 30-án vasárnap, úgyhogy mind a két irány suhanhat. Szerencsére egy bő másfél év után 2025 tavaszán zárták le. Úgyhogy biztos, hogy vannak ilyen pozitív fejlemények máshol is. Jöjjön akkor Scatman Joan a Scatman's World-del. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént hallott Miley Cyrus is szívszorító sorokkal búcsúzott a múlt héten elhunyt Dolly Partontól, akivel egyébként nagyon érdekes kapcsolat fűzte. Egyrészt tiszteletbeli keresztanyja volt Miley Cyrusnak, mert a 90-es évek elején Miley édesapja, a country énekes Billy Ray Cyrus együtt turnézott Dolly Partonnal, és annyira közeli kapcsolatba kerültek, hogy amikor 1992-ben Miley Cyrus megszületett, akkor Billy felkérte Dollyt, hogy legyen a kislány keresztanyja, de a váratlan fordulatot azt hozta, amikor egy 2024-es családfa kutatás során kiderült, hogy ténylegesen van kötelék közöttük, nem csak lelki, hanem valójában vérszerint is, nagyon távoli unokatestvérek, hetedíziglani unokatestvérek, egy közös 18. századi őssel, döbbenetes. Szóval Miley Cyrust is megviselte a tündér keresztanyja, ahogy ő nevezte Dolly Parton halála. Mi viszont most folytatjuk egy pontosan 40 évvel ezelőtti slágerrel, a Modern Talking-gal, a Brother Louis szól már a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ferike is üzent nekünk a 0620-22-22-122-es számra. Szia piroskék, akkor hát gyere tedd lendületbe ezt az első emberes napot és hónapot. Röpke 290 nap, és újra nyári szünet. De jó, hogy emlékeztetsz mindenkit erre, egyébként köszönjük szépen a számolást, de hogy egy picit azért előbb is egy jutalomfalatot belógassunk, 53 nap, és kezdődik az őszi szünet. Egyébként például a fiamik még most mennek majd osztálykirándulásra is, persze ő már végzős felső éves, tehát így igazából egy kicsit más lesz az ő tanmenete idén, mint az alsóbb osztályoké, az érettségivel a legvégén. Na jó, de most koncentráljunk arra, hogy mi vár bennünket most a következő percekben. Például Sting a Fields of Gold-dal, de meghallgatjuk a Midnight-tól Beds Are Burning slágerét is most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 11 óra után tartogatom majd J-Lo slágerét. És egy jó klasszikus hazai rock sláger is szól majd. Az Eddával a kör nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacur Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.

0: megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
2: Szállás.hu. Úgyis te...
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
11: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
12: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
11: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
10: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
13: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
15: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
16: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvos egy gyógyszerészét.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Sűrűbb lett a forgalom az iskolák környékén, tanszercsomagokkal segít az egyszülős központ. Repülőgépnek csapódott egy menekülő tinédzser. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén a sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
20: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
19: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajonban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanítóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Iskola kezdési támogatást nyújt az egyszülős központ. Összesen 156 gyermek kap több mint 5 millió forint értékben tanszereket. A legnagyobb, mintegy 50 ezer forintos csomagot 56 elsős viheti haza. Az iskolatáska mellett tolltartó, füzetek és írószerek is kerültek bele. A nagyobb diákokat az életkoruknak megfelelő felszereléssel segítik. Egy reptéren ért véget egy autós menekülés az Egyesült Államokban. A rendőrök azért próbálták megállítani a 17 éves sofőrt, mert azt gyanították, hogy a kocsi több bűncselekménnyel is összefügghet. A tinédzser azonban világítás nélkül tovább hajtott, áttörte a repülőtér kerítését, majd egy traktornak és egy parkoló repülőgépnek is neki csapódott. A balesetben rajta kívül senki sem sérült meg. A fiatalt kórházba vitték, majd őrizetbe vették. Egyebek mellett ittas, valamint felelőtlen vezetéssel vádolják. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gomoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem délután 2-ig az időt, szeptember 1-e délelőttjén tehát. Ami nem változik, a változatos slágerek. Ákossal, a Depeche Móddal is találkozunk. Elsőként pedig jöjjön az Easy Lover.

olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Iri is bejelentkezett mezőtúrról. Üdvözöllek, Pirka! Éjjel 2 órakor hatalmas dörgésre ébredtem, villámlás, néhány csepp eső. Szeptember, rohan az idő, Pirka, alig győzöm követni. Így van, rá is fordultunk az utolsó negyedévre, de egyébként tegnap még augusztus 31-én megdőlt a budapesti melegrekord, egy 2015-ös napi csúcsértéket írtunk felül. És igen, megérkezett a hidegfront is, így 31-éről 1-ére viradóra. Régen láthattunk már ennyi villámot, sajnos én mondjuk csak a villámot láttam, az esőt nem nagyon tapasztaltam, de ahogy olvasom, azért voltak olyan helyek Magyarországon, ahova legalább egy alapos áztatás is jutott. Maradjunk akkor a zenéknél, ezekkel folytatom Elvis Presley dal feldolgozása, Little's Conversation, ezzel is folytatjuk. A Depeche Mode Personal Jesus-a is szól mindjárt, de csak a Horny után.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nyilván nagyon sok családban az iskolakezdés, óvodakezdés, a visszarázódás a hétköznapokba erre fókuszálnak most leginkább, de azért vannak még más dolgok is, amik ehhez a naphoz kötődnek, hiszen ott vannak a szőrös négylábú társaink, akik felvidítanak, megvigasztalnak bennünket a mindennapokon, és ezek közül is kiemelendőek a vörös macskák. Nekik van ma ugyanis a napjuk, amit 2014 óta ünnepelünk, egy szoftvermérnöknek köszönhetően, aki 17 évnyi boldog közös élet után gondolta, hogy emléket állít imádott vörös kandúrjának. És igen, a vörös macskák jó része, kb. 80% a kandúr, és mindössze 20%-uk nőstény. Ha az internetet nézzük, akkor tele van vörös macskás sztorikkal, mert állítólag rossz csontabbak, vagy valahogy mégiscsak más jellemek, mint a többi macska. Én erre azért nem vennék mérget, de minden esetre az biztos, hogy igazi egyéniségek, ahogy egyébként minden macska. Most viszont folytassuk majd John Parr St. Elmo's Fire slágerével a Retro Rádióban.

Még nem az utolsó negyed évre fordultunk rá, teljesen jogos. Pirka, az utolsó negyed évre majd csak egy hónap múlva fordulunk rá. Legyen így, persze, 4 hónap van még az évből, csak valahogy ez a szeptember elseje egy olyan tényleg új kezdetet indít el az évben, legalábbis számomra mindenképpen. Köszönöm szépen a figyelmeztetéseket, fő a pontosság. Ami viszont biztos, hogy már ráfordultunk az utolsó negyed órára ebből az órából, ugye 3:42 múlt 2 perccel, és én már is folytatom a Steve Miller Band Abracadabra slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy születésnapossal folytatjuk a következő órában Gloria Estefannal. Aki 1957. szeptember 1-én született, és az egyik legnagyobb sikerét is játszom, a Kongát nem sokára. És jöjjön egy hazai csapat egy jól azulós reggivel.
1: Van még a világon olyan, ami kicsit is érdekel. Ha van még a világon, akkor élned, élnedig élned kell.
0: Ha van még a világon, Aladány Bere 27 slágerét is játszom hamarosan a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirke mell a Marnevaltó.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
3: Úgy is tett. A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
5: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyhidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
10: DJ Bobo október 3-án az MVM Domban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Domba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
11: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
14: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol.
14: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Napos száraz időnk lehet ma. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdésre. Októberben nyílik a vásárhelyi őszi tárlat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdés reggelén, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter szerint a Volán teljes országos hálózatán csak nem 5000 autóbusz állt forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrészhiány miatt. A tárcavezető hozzátette, továbbra is vannak nehézségek egyes típusok üzemeltetésével, ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrészellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Erősíteni a kapcsolati erőszak áldozatainak védelmét a belügyminisztérium. Pusvai Gábor tárcavezető szerint kiterjesztenék a távoltartás rendszerét, a bíróság pedig hosszabb időre is elrendelhetné azt. Azt is lehetővé tennék, hogy a hatóságok már korábban közbelépjenek, ha veszélyben van az áldozat. A közlekedés biztonsági javítására szintén változásokat terveznek, nagyobb intézkedési jogot adnának a rendőröknek, a kirívó szabályszegéseket pedig szigorúbban büntetnék. A javaslatokról egyeztetés kezdődik. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek, a klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolák Egyesületének elnöke.
19: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra.
18: Több mint 180 alkotást mutatnak be az idei vásárhelyi őszi tárlaton. A festményeket, grafikákat és szobrászati munkákat több mint 1200 nevezett műből választotta ki a zsűri. Nátyi Róbert a testület elnöke szerint egységes, magas színvonalú, mégsem zsúfolt kiállítás várja majd a közönséget az Alföldi Galériában. A 72. tárlat október 4-én nyílik meg, ekkor hirdetik ki a szakmai díjak nyerteseit is. Idén először adják át a Kuruc D. István festőművész emlékére alapított elismerést. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Délelmúlt 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket, és ebben az időszakban érkezik majd Demjén Ferenc, Jöjj vissza Vándor slágere is, meghallgatjuk a Eurythmics-et, de jöjjön először Gloria Estefan.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk közlekedési információkkal, mert hogy van úgymond jó hír is. Az M1-esen ugye korábban még Bicske térségében történt baleset a határ felé tartó oldalon, és most már elvitték a korábbi műszaki hibás járművet, úgyhogy a 36-os kilométertől lassan, de biztosan feloszlik majd a torlódás. Az M0-áson viszont nemrégen baleset történt az M1-es felé az M6-os csomópontja után, a 11-es kilométernél. Itt már 3-4 kilométeres dugóról szólnak a beszámolók, és köszönjük a hallgatóinknak is, hogyha küldik, ha bármit észlelnek szokatlant az utakon. 0620-22-22-122-es az SMS számunk. Jerry Hellivel It's Raining Menje is itt van a következő összeállításban, ahogy Demjén Ferenc Jöjj Vissza Vándor slágere is, amivel kezdünk Ace of Base, Don't Turn Around.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. És folytatjuk is hamarosan minden idők egyik legsikeresebb rock csapatával, a Queennel. Pontosan 10 évvel ezelőtt ezen a napon apadták fel egy felthemi ikerház egyik felén azt a kék táblát, ami arra emlékezik, hogy ez volt Freddie Mercury első angliai otthona. Mindösszesen 17 éves volt, amikor a szüleivel együtt Zanzibárról menekültek Angliába. Édesapja otthon Zanzibáron a brit gyarmati kormány tisztviselőjeként, pénztárosaként dolgozott a legfelsőbb bíróságon, úgyhogy ez elég kényelmes és nyugalmas életet biztosított nekik. Dadusok, szolgálók is segítették a családot a mindennapokban. Csak hogy aztán 1964. januárjában kitört a zanzibári forradalom, és az édesapja felmérte, hogy a múltja és indiai származása miatt a családja bizony közvetlen életveszélyben van, úgyhogy összepakoltak egy bőröndbe, és mindent hátrahagyva felszálltak egy Angliába tartó repülőgépre. Ez nyilván senkinek sem volt egyszerű a családból, Freddie Mercury pedig a művészetbe menekült, hogy valahogy feldolgozza ezt a traumát. Az Ealing Art College-ba is beiratkozott, ott grafikusnak tanult ugyan, de végül is itt ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel később megalakította a Queent. Tőlük szól most a Kind of Magic a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem véletlen, hogy említettem, hogy szeptember 1-e a Vörös Cicák napja, hiszen volt idő, amikor a szerkesztőségben kettőnknek is volt otthon vörös macskája, mostanra már ugye csak Banita kolléganőm Drop Cicusa maradt, aki viszont egy igazi rossz csont. Kitettünk egyébként egy fényképet még Rumli cicámmal, és rengetegen hozzászóltak, nagyon sokan pedig fényképet is töltenek fel a saját vörös kedvencükről, tehát van Merlintől kezdve Mici és Kitty, rögtön kettő vörös, és más is írja, hogy nála is rögtön két vörös van, ahogy pedig Mária írja, nekünk is van egy sárga borsó nevű unoka cicánk, ha a gazdik elmennek valahová, akkor nálunk van pici kora óta, de azt hiszem, hogy egyelőre a kedvencem Boris az ördög fióka, aki tényleg látszik, hogy egy igazi mókamester lehet, tehát vele biztos, hogy egyáltalán nem unalmas az élet. Nekem mostanra a mindennapjaimat egy egyébként círmos, szürke círmos cicus dobja fel, aki miután egészen pici korában csak halk csipogásszerű hangokat adott ki, ezért Csipinek neveztem el, de felfedeztem, hogy az ő bundájában is vannak vörös foltok, úgyhogy nem maradtam vörös nélkül. Hallgatóink pedig nem maradnak slágerek nélkül, úgyhogy már is jön majd a Fornum Blondes WhatsApp slágere, most pedig Michael Field-dal szól, a Moonlight Shadow.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy óra után majd folytatjuk egy olyan dallal, amit biztos, hogy nagyon sok hallgatunk. Együtt énekel majd Máté Péterrel.
1: Majdnem szerelem volt, és majdnem igazi vágy.
0: Ez majdnem szerelem volt slágere is szól majd, ahogy érkezik az Abbával a Gimi Gimi. Ezekre is számíthatnak tehát a napfényes szeptember 1-i délutánban a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Újraépülhetnek szélerőművek idehaza. Ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát. A rakparton nyitják meg a jégkorong szezont. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette. Az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, másfél milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. Nagyot esett a lakáspiaci kereslet augusztusban. Éves összevetésben több mint 40%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó otthonok iránt. Júliushoz képest azonban mintegy 5%-os volt a visszaesés. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál szerint ez nem hirtelen piaci gyengülést jelez. Az otthonstart tavaly indulása sok olyan vevőt is előrehozott, aki eredetileg később vásárolt volna. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
5: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
4: Egy napra a pesti alsó rakpartra költözik a jégkorong, szombaton itt rendezik meg a hazai bajnoki szezonnyitó eseményét. A látogatók korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, bemutatókat láthatnak, és maguk is kipróbálhatják a sportágat. Az ingyenes programokkal olyanokat is megszólítanának, akik eddig legfeljebb a képernyőn vagy a lelátóról találkoztak a jégkoronggal. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra is elmúlt 4 perccel, én pedig továbbra is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Igen, változatosan állítottuk össze az ezórai kínálatot is, amiben szerepel Pink, az AD Studio, az Abba is. A rokkos felütést pedig Alice Cooper biztosít.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. És már is közlekedési információval folytatjuk. A Fagyis Béla írta nekünk, hogy az M0-áson már 10 km hosszúra nőtt a torlódás az M6-os csatlakozásnál lévő baleset miatt. A Szigetszent Miklósi pihenő után van a sor vége. Ez nem hangzik jól, úgyhogy mindez tehát az M0-áson az M1-es felé történt. A keleti szektorban szintén M0-áson, az M5-ös felé pedig Vecsés térségében javítják a szalagkorlátot. Itt is több kilométeres az emögött lévő kocsisor. És még egy baleset, ami a 4-es főúton történt, Törökszent Miklós átkelési szakaszán a Kossuth-Lajos utcában. Itt két autó ütközött, és irányonként váltakozva haladhat a forgalom, úgyhogy itt is kell némi plusz idővel számolni. Amit jól el lehet tölteni a mi slágereinkkel, Pinkkel például a Hunyúval, vagy az Abba gimi-gimijét végig tudjuk énekelni, most pedig jöjjön már a Junál.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jani is írt nekünk Varsányból. Szia, kedves Piros, nem elég, hogy hétágra süt a nap, Varsányban a benzinkút bővítését építjük. Én meg a pörzsölővel csinálok magamnak még melegebbet a tetőn. Szigetelést javítok, de se baj, a retro szól. Jani Varsányból. Hú, jó munkát neked. Igen, az biztos, hogy így azért te fokozott hőségnek vagy kitéve, de valamennyit mindenképpen javult a helyzet a tegnaphoz, meg főleg a nyárhoz képest, és nagyjából egész héten erre a 30 fok körüli maximumokra számíthatunk. Előreláthatólag pénteken, szombaton kezd megint csak fölkúszni a hőmérők higany szála így a 30 fok fölé, de aztán vasárnapra rendeződik, de még a jövő hét eleje is tartogat nekünk 30 fok fölötti értékeket. Nem vagyunk azonban mindezzel egyedül, mert hogy szeptember első hetére Rómában, Aténban, Madridban is 34-35 fokos csúcsértékeket jósolnak, úgyhogy tulajdonképpen mindenhol meghaladja a szeptember elejére jellemző átlagot a hőmérséklet jó néhány fokkal. Egy diszkos lágerrel folytatjuk, amire lehet, hogy sokaknak eszébe jut, hogy tényleg erre de jót táncoltunk. Az Ottavan jön már is a retróban a Hands Up-pal.

De van egy olyan kedvenc, amit szerintem a legtöbben azért tényleg a pozitívum kategóriába raknak, és valaki akárhogy is próbálkozik otthon előállítani a piskótát csoki öntettel, valahogy nem lesz az az íz. Én mondjuk még meg sem kíséreltem, hogy ezt megpróbáljam rekonstruálni. Nem voltam nagyon menzás, én néhány, szerintem hetet töltöttem csak menzán, mert abban a szerencsében volt részem, hogy a nagymamám főzött nekünk az év minden részében. Úgyhogy csak ritkán kóstolhattam a menzás csoki szószos piskótát, de az biztos, hogy szerettem egyébként. Nagy kihívás lesz ez az édesanyáknak, nagymamáknak, úgy általában azoknak, akik a családot ellátják, hiszen sokkal kevesebb idő is jut mindenre. Már délután 3:42 után járunk lassan 3 perccel, és most folytatjuk is itt a Retro Rádióban a Stereoszkó slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 óra van, én pedig akkor meg is köszönöm a figyelmet, hiszen már bemosolygott a stúdióba Dénes Tamás kollégám, töltsék vele kellemesen ezt a kedd délutánt, szeptember első délutánját. Vágó Pirost hallották az elmúlt 4 órában, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jobban kell figyelnünk az iskolák környékén. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógus szakszervezet. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika rendőr a lezredes.
4: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
3: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajonban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanévnyitóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint minden gyermek után azonos támogatásnak kellene járnia, függetlenül attól, hol tanul és ki tartja fenn az intézményt. Azt is szeretnék, hogy az igazgatók önálló költségvetéssel gazdálkodhassanak. Javaslataikat ősszel küldik el a kormánynak és a parlamenti frakcióknak. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az 5-ös Lórán Tudományegyetemen. A Kármán Tódor nevét viselő kutatóhely több mint 1,1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást kap. Az egyetem és a Hurren csillagászai olyan számítógépes modelleket és szoftvereket fejlesztenek, amelyek az űrkommunikációt, a navigációt, a műholdas megfigyelést és az űrbiztonságot segíthetik. Folytatódik a nyárias idő, esőre alig ha számíthatunk, mondom a részleteket az időjárás jelentésben. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. Belekezdtünk a szeptemberben és az iskolába is. De jönnek a nagy slágerek. Rick Astley-től kezdve egészen a 4FP-ig a nyitány.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereit.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 9 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál. Dénás Tamás, én tudom, hogy sokan szeretik a vadászatot, meg valamikor szükség is van rá, hogyha túlszaporodik valamelyik állat. Én nem vagyok a vadászat híve, bevallom őszintén. Mégis most kíváncsian figyelem, hogy 60 év után ismét legalizálták az aligátor vadászatot az Egyesült Államok beli Louisiana államban. Azt is hozzáteszem, hogy nem mindenkinek, kapaszkodjanak meg. 5000 hobbi vadász kap lehetőséget, hogy egy évben összesen 2 darab aligátort kapjon el. Ők mind louisianai polgárok kell, hogy legyenek, és őket is egyfajta lottó sorsoláson választják ki, mert hogy sokkal-sokkal többen jelentkeztek az aligátor vadászok közé. Azért kell aligátorra vadászni, mert ez a krokodil fajta nagyon elszaporodott, míg a 70-es években alig 100-150 ezer élt a louisianai mocsarakban. Ehhez képest most már a számukat egyes mérések már 3 millióra teszik. Úgyhogy így belefér, hogy egy évben összesen 10 000 aligátort öljenek meg, amelynek mind a húsáért, mind pedig a bőrért jó pénzt tudnak fizetni, akiknek szükségük van rá. Nem húzom tovább az időt, hamarosan jön Rick Astley, és az első emelet, előttük pedig a Backstreet Boys. Larger Than Life itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Madonnával és a Bagosi Brothers Company-val folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 14 óra 36 perc van. Véget ért a baleset helyszínelése az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahíd után. A 11-es kilométernél most már minden sáv járható a nulláson, így az időközben kialakult jelentős, nagyjából 10 kilométeres torlódás azért lassan oszlik fel. 61-es főút előszállás és Alsó-Szent Iván között egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik. A 11-es kilométernél a forgalmat meg is állították. Egy SMS a kamionos attesztől: Hello Tamás, jelentem, hogy a 6-os főúton a 177-es kilométernél Pécsvárad mellett befejeződtek a munkálatok, a közútkezelő munkatársai ma délelőtt kicserélték a közlekedési táblát és a helyére újat tettek be. A forgalom zavartalanul halad, mindenki legyen óvatos. Nagyon szépen köszönöm ezt az információt is.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Munka közben minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: Olyan ő, hogy

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió másfél perccel járunk 3:43 után. Andi írja SMS-ben: sziasztok, nagyon nehéz felkanyarodni az M3-as bevezetőjére. Az Árpád híd felől jöttem a Robert Károly körúton, valamilyen betonozás volt a kettőből, mindössze egy sáv működik, de utána ismét lehet haladni. Én pedig köszi, Andi, az információt. Cserébe itt van Boy George a Culture Clubból és a Karma Chameleonnal a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben Robi írt egy kis eszét SMS-ben a vadászatról. Nagyfater vadász volt, kölyökként rengeteget jártuk az erdőt, ültünk a vadászlesen, az első pár állat elejtése után elmúlik az ölési vágy, és már csak nézed az állatot a természetes környezetében. Szarvasokkal, vaddisznókkal, nyulakkal, vadkacsákkal, csodálatos a táj. Aztán van idő, amikor nincs mese, kilövés van, ezek a rókák, sakálok, sérült állatok. Robikám, értem én ezt, attól még nem szeretem, de ez kétségtelen, hogy így van. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek érkeznek, többek között a Carpe Diem álomhajója is készen áll. És hozok egy óriási nagy örökzöldet, John Paul Young és a Love is in the Air is itt van. Meg egy jó tucat nagy sláger még a folytatásban, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Fresh Andi. Ha azt mondtam volna Villányi Andrea, lehet, hogy ismerős lett volna Galló Andreaként. Valószínűleg nem lett volna meg, pedig hivatalosan így hívják, férjével együtt Szlovákiában él, egy apró kis magyar lakta faluban, de sokat van úton, mert még mindig nagyon sok fellépése van, ahol kizárólag fresh dalokat énekel. Fresh Andi ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Minden tervezett járat elindult az iskola kezdés reggelén. Átalakul a feladat megosztás a kormányban. Hét elfogással zárult a budapesti lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdés reggelén, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbusz állt forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrészhiány miatt. A tárcavezető hozzátette, továbbra is vannak nehézségek egyes típusok üzemeltetésével, ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrészellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Átalakult a feladat megosztás a kormányban. A szeptember 1-től hatályos módosítás pontosítja a nemzetbiztonsági és védelmi területek irányítását. A kiberbiztonság és több mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladat a Tudományos és Technológiai Miniszterhez kerül. Az oktatási tárca ezentúl az óvodai nevelésért is felel, az állatvédelmi feladatokat pedig az Agrár és a Környezetvédelmi Miniszter közösen osztják meg. A kormány szerint a változás célja a gyorsabb döntéshozatal és a párhuzamosságok megszüntetése. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek, a klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolák Egyesületének elnöke.
5: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra.
4: Két körözött embert fogtak el a rendőrök a budapesti lomtalanítás idején. A második kerületben tartott fokozott ellenőrzésen kábítószeres ügy, engedély nélküli és ittas vezetés miatt is intézkedtek. 12 autóst közlekedési szabálysértések miatt bírságoltak meg, egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmi engedélyét és rendszámát pedig elvették. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Minden Budapest legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Na, az én lányaim most már bejelentkeztek, hogy túl vannak ugye az első tanítási napon az évnyitóval, úgyhogy ez is megvolt, elkezdődött a szeptember. A mikrofonnál Dénes Tamás. Ennek örömére itt lesz Rihanna és a Republik is. A legelső kislemez a Yazoo-é most.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, azt hiszem mindenképpen a nap híre az, hogy a Las Vegas-i esküszék bűnösnek találta a 63 esztendős Duane Davis-t vagy Cuffy D-t, a hip-hop legenda Tupac Shakur 1996-ban elkövetett meggyilkolásának ügyében. A mai záróbeszédek után az esküdtek alig 3 óra alatt meghozták a történelmi döntést, kimondták Davis bűnösségét lőfegyverrel elkövetett elsőfokú gyilkosság vágyában. A tragédiához vezető események láncolata még 1996. szeptember 7-én is indult be, amikor Tupac Shakur és kísérete köztük a Death Row Records fejes Huge Night az MGM Grand Casino-ban Las Vegasban rátámadt és megverte Orlando Babylane Anderson-t, aki a Southside Compton Crips nevű utcai banda tagja volt, Cuffy D unokaöccse. Az incidens után a bosszú szomjas banda tagok akcióba léptek Cuffy D-vel az élen, fegyvert szereztek, összegyűjtötték a banda tagokat és hajtóvadászatot indítottak Tupac Shakur ellen. Nem tiszta, hogy kihúzta meg a ravaszt, de a felbújtó és főszervező ugyanolyan fokú büntetőjogi felelősséggel tartozik a bűncselekményekért Nevadában, mint a tényleges elkövető, és miután maga Davis a saját memoárjában is büszkén mesélt a gyilkosság megtervezéséről, ezek után kapta a tényleges életfogytiglanira az esküdtség döntését, így most már börtönben kell, hogy üljön egészen az október 13-ai ítélet hirdetésig. Itt tartunk most mindenre, hamarosan majd a repülők és John Paul Young előtt az Erasure és a Love to Hate You itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Depeche Mode-dal, vagy éppen Tina Turnerrel folytatom itt a Retrórádióban, most közlekedjünk. Pontosan 5 perc múlva lesz 3:44. Sokan haladnak az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, emiatt Tatabánya és Szárliget között szakaszos torlódás alakult ki. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. 61-es főút előszállás és Alsó-Szent Iván között egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik jelen pillanatban. A 11-es kilométernél a 61-es főúton a forgalmat meg is állították emiatt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 2,5 perccel járunk 3:44 után. Kaptam egy elég érdekes SMS-t, ez így szól. Szia Tamás, figyelj, az a helyzet, hogy a drága pirost is nagyon szeretjük hallgatni, de a te hangod jobban hangzik, ami azt jelenti, hogy nem sokára lejár a munkaidőnk. Jani Varsányból. Na hát, munkaidőre, mármint olyannak a lejárására, meg minden másre még zenét is adok, mindjárt jön Tina Turner, itt lesz Gigi D'Agostino még az óra végéig. Ez pedig már a Depeche Mode, és talán a legmenőbb Depeche Mode szám, a Question of Time, itt a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én közben egy egészen furcsa kommentbe ütköztem az interneten. Egészen pontosan az történt, hogy tegnap, azaz még augusztus 31-én az ősz helyett megérkezett a tél Salzburg tartományban, Ausztriában, egy Wagrain nevű faluban egész egyszerűen ki kellett jönni a hókotróknak, 10-20 cm vastag jégtakaró borította a tájat. Hát ilyen is van, szóval azért a nyár utolsó napján már hókotrókat bevetni, az még Ausztriában is, a hegyek között is meglehetősen furcsa, de megtörtént, úgyhogy bármi megtörténhet, vigyázzanak magukra. Például nálunk az fog megtörténni, hogy nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket. Itt van például Fenyő Miklós Hungáriája a Rock and Roll Partival, ezt is játszani fogom a következő órában. És ismét megyek esküvőre a hétvégén ceremónia mesterkedni, biztos, hogy

0: Még szeptember első napján, az iskola kezdés napján. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Újraépülhetnek szélerőművek idehaza. 50 éve nem volt ilyen gyenge az almatermés. Nevezési rekordot döntött a Budapest félmaraton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, másfél milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. 5 éve nem volt ilyen gyenge az almatermés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így az idén mindössze 130-140 ezer tonna alma teremhet. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek és a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
4: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
3: Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. A szervezők tájékoztatása szerint több mint 24 ezeren indulnak, a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Miközben az osztrák hegyekben a nyár utolsó napján már a hókotrókra volt szükség, addig jelen pillanatban a stúdió mellett a hőmérő 27 Celsius fokot mutat, és lesz még ennél melegebb is. A mikrofonnál Dénes Tamás, hamarosan Bee Gees vagy Kozomból is

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénes Tamás, kíváncsi voltam a mai orvos meteorológiai jelentései, többen azért gyenge fejfájásra panaszkodtak. Na nézzük, hogy mit is ír orvos meteorológusunk. Nos, ma még érezhető az elvonult hidegfront hatása, de újabb front most nem érkezik. Folytatódik a meleg, napos idő, kitart a hőség, eső zápor elszortan előfordulhat, időnként megerősödhet a szél, az UV-sugárzás viszont kifejezetten erős, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. Ráadásul még mindig fennáll a kiszáradás, napszúrás, napégés és a hőguta veszélye. A szabadban dolgozók esetében nagy a kockázat, ügyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra. A hőség és a hidegfront következtében viszont ma még jelentkezhet fejfájás, migrén, alvás problémák, fáradtságérzet, vérnyomás, ingadozás. Ezek is benne vannak a pakliba. Még valami, a kullancsok most kifejezetten aktívak ebben az időszakban. Ezek előfordulhatnak, érdemes átvizsgálni a szabad után a testünket, a bőrünket. És még valami, a pázsit fűfélék, az uti fűfélék, a csalánfélék, a kenderfélek, és lassan a parlagfű is, azok virágpora már jelen van a levegőben. Allergiások, figyelem! Ez pedig bár a Jó barátok zenéje, jön a Rembrandt és az I'll Be There For You itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Bee Gees-szel és Kozombolisszal folytatom majd itt a Metrórádióban. Most közlekedjünk, 6 perccel járunk fél 5 után. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, ami a Tatabánya és Szárliget között torlódás alakult ki. Baleset történt az M0-as keleti szektorán Gyál térségében az M3-as felé vezető oldal 33-as kilométerénél. Az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt van torlódás a nulláson. 61-es főút előszállás és Alsószent Iván között egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik. A 11-es kilométernél a forgalmat meg is állították. Végül még egy hír, Békésvár megyében a Kevermes Meggyes Egyháza Orosháza összekötő úton súlyos baleset történt. Nagykamarás és Kevermes között a 3-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni Kunágota felé tudnak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

slágerei Retro Rádió kereken 3/4-5 van a folytatásban. Nicker Show, The Riddle című kis lemeze pörög, aminek az az érdekessége, hogy 1984-ben minden létező slágerlistát vezette, viszont a szerző kiemelte, hogy a szöveg az égvilágon semmiről nem szól, jó kis popzenét akart írni, hülyeségeket írt le egymás után. Egy is listavezető lett ez a dal, ez szól itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben javítottak, hogy nem vármegye, hanem ismét megye. Igazad van, és egyébként így van a helyén, azt hiszem. Na menjünk is tovább, hiszen a következő órában felbukka majd Demián Ferenc, ezt a dalt is elénekelte nekünk Siófokon, a plázson, a retro rádió hallgatóinak a jégszíve. És lejátszom New York himnuszát Jay-Z-től és Alicia Keys-től az Empire State.

0: további kis lemezeket is a folytatásban, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás. Megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
7: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
11: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Rendben elindultak a vonatok, buszok az iskola kezdés napján. Ég az aljnövényzet gyálon. Döntően napos idő vár ránk holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskolakezdés reggelén, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek. Ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrész ellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte több százezer gyerek kezdte meg ma a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
16: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
15: Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-ig kell majd visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos. A készítmény a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba 2 alkalommal 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltásra szükség van. Kigyulladt az aljnövényzet Gyál határában. A tűz lakóházakat és egy erdőt is veszélyeztett. A lángokkal a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók kezdtek küzdeni, de több más egység is a helyszínre indult. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: A 61-es főúton Előszállás és Alsó-Szent Iván között egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik. Emiatt a forgalmat megállították a 11-es kilométernél. Békésvár megyében a Kevermes Megyesegyháza Orosháza összekötő úton súlyos baleset történt Nagykamarás és Kevermes között. A 3-as kilométernél megállították a forgalmat, kerülni Kunágota felé lehet. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, emiatt Tatabánya és Szárliget között szakaszos torlódás alakult ki. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Szeptember 1-e van most már hivatalosan is, ősz, és ráadásul az iskola is elkezdődött a mai nappal, azért annak jobb híreim is, hiszen nagy slágerek a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás. Érkezik majd két Ryan, vagy éppen a Neoton Família, a nyitány Cindy Lau.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, arról ugye már szó volt korábban, hogy júniusban Lionel Richie egy minnesotai koncertjén rosszul lett, akkor az előadás közben szédülni kezdett, végül egy szünet után nem is tért vissza a színpadra, mentővel szállították kórházban. Nos, úgy tűnik, hogy baj van, mert Lionel Richie ismét rosszul lett ezúttal a Szent Louisban tartott koncertjén. A show után egyébként a helyi kórház intenzív osztályára került. Történt ugyanis, hogy az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes a show vége felé láthatóan már nem érezte jól magát. Az utolsó dalt, az All Night Longot úgy énekelt el, hogy a stábjától széket kért, hogy leülhessen. Ezután került kórházba, és még nem jött onnan ki. Ki tudja, mi van, de szurkolunk érte, ez mégis egy csodás zenészről van szó. A Commodores-os időszak is, és a szóló pályafutása is fantasztikus dalokat tartalmaz. Most nem vele, hanem a Roxette-tel folytatom. Jön a Sleeping in My Car itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Bonnie Tylerrel, vagy éppen Ruzsa Magdival folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:46. Rétság irányába áll a forgalom a 2-es autóúton, a sejceli elágazásnál, írja hallgatónk. Köszönöm szépen. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, ami a Tatabánya és Szárliget között szakaszos torlódás alakult ki néha negyedórás átcsorgással. Baleset történt az M0-ás keleti szektorán Gyál térségében, az M3-as felé vezető oldal 33-as kilométerénél. Az érintett járművek a belső sávot foglalják el, jó 5 kilométeres mögötte a kocsisor. 3 személyautó koccant az M6-oson Pécs felé a Százhalombatta észak csomópontnál a 24-es kilométernél. A helyszínen és idejére a belső sávot az M6-oson lezárták. Végül 61-es főút előszállás és Alsó-Szent Iván között egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 11-es kilométernél, itt a forgalmat megállították.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban indul a két órás retro kívánság műsor Nyerges Izával és a Genesis nagy sikerével az Invisible Touch-al. Pedig ezzel kívánok további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Fresh Andi. Ha azt mondtam volna Villányi Andrea, lehet, hogy ismerős lett volna Galló Andreaként. Valószínűleg nem lett volna meg, pedig hivatalosan így hívják, férjével együtt Szlovákiában él, egy apró kis magyar lakta faluban, de sokat van úton, mert még mindig nagyon sok fellépése van, ahol kizárólag fresh dalokat énekel. Fresh Andi ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: Elkezdett a Rebrop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Anya, arra gondoltam, rendet
6: raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
6: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Megnyílik az út a szélerőmű fejlesztések előtt. Kitört a tél egy osztrák tartományban. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek, a klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
13: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjünk. Kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
12: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget. Hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Három autó koccant az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon a Százhalombatta észak csomópontnál. A 24-es kilométernél a helyszínelés idejére lezárták a belső sávot. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót ma és holnap aszfaltozzák. Azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Személyautóval, teherjárművel, az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Szárliget között, emiatt szakaszos torlódás alakult ki.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Sok minden vette kezdetét a mai szeptember 1-i napon. Indul az ősz, indul a suli, és indul a kívánságműsorunk is. Én Nyerges Izabella vagyok. Amíg a Genesis zenél, jön a láthatatlan érintés, addig szeretettel várom a hívást.

Slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a szeptember elsőjei kívánság műsorban. Hú, de furcsa kimondani, hogy eljött ez a hónap is. Ma elindult az iskola, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen volt az első nap, úgyhogy ha van kedvük, akkor csörögjenek ide, és meséljenek az élményekről. A kívánság műsorban kedveskedünk egymásnak, lehet üzenni a szeretteiknek SMS-ek vagy telefonhívások formájában. A legelső SMS-ezünk Csíkszentmártonba, Erdélybe szeretne üzenni. Kedves Iza, én a Hargitai hozó kürtős kalácsosok számára szeretném küldeni a következő slágert. Kellemes kikapcsolódást kívánok nekik. Ők ebben a pillanatban éppen, hogy még nyaralnak. Lady Gaga nekik énekel, ez a Just Dance a kívánság.

0: Retro Rádió, szeretettel köszöntöm Önt a kívánság műsorban, sikerült bejutni.
1: Kezdi csókolom, Izabella.
0: Igen, parancsoljon, hallgatom.
1: Kezdi csókolom, én Szabó Zsolt vagyok, Baranya megyéből, Szentőrincről.
0: Kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: Nagyon szép számot szeretnék kérni Dózsa Józsefnének, Szigetvári kórházon, mert egy osztályon feküdtünk, ő még ott van, ő 73 éves néni, de úgy tekintem, mint az édesanyámat, hogyha meg lehetne ezt oldani, hogy a mai nap folyamán betetszene mondani, és letetszene játszani neki egy nagyon szép számot. Azt szeretném üzenni neki, hogy nagyon szeretem, milliószor puszilom, csókolom, és nincs olyan nap, hogy ne gondoljak rá. Éppen most beszéltünk egy 20-25 perccel ezelőtt, és én mondtam is neki, hogy mondom, én addig fogok próbálkozni kegyednél, amíg nem járok sikerrel, de ezek szerint most meg is lepődtem.
0: Kétségtelen, hogy kell egy kicsi szerencse ahhoz, hogy bejussanak, hiszen sokan próbálkoznak. Na de mindig elmondom, hogy akinek egy adott napon nem jön össze, ne szomorkodjon, ne szontyolodjon el, próbálja a következő napon. A nagyszerű retro slágerek között Joe Cocker énekel Summer in the City, nyár a városban. Hát ugye szeptember 1-e van, úgyhogy hivatalosan megkezdtük az első őszi hónapot, de az időjárás az még bőséggel a nyárra emlékeztet minket.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Mediumnak kívánságműsort a 0620-22-22-122-es számon érik el, hívjanak bátran és beszélgessünk egy jót, jó estét!
1: Szilárd vagyok, jó estét kívánok!
0: Honnan telefonál és kit szeretne meglepni?
1: Na én is egy Kutkárikát szeretném meglepni, névnapja alkalmából egy jó számot is bejátszanának.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzenne?
1: Nagyon sok boldog névnapot kívánok, erőben, egészségben neki. Akkor nagyon jó egészséget kívánok, és nagyon sok boldog névnapot kívánok neki, Erika névnap alkalmából.
0: Utólagosan kívánunk tehát akkor az Erikáknak nagyon-nagyon boldog névnapot egy szuper jó retro slágerrel, ez a KFT és a Válasz Operában.

0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Gerei Retro Rádió, kedves Izabella, én Szandra vagyok Balaton főkajárról. A férjemnek Csabinak szeretnék üzenni, nagyon szeretem, még ha néha nehéz is. És nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogyan ő szeretné, de ahogy eddig, ezután is mindent megoldunk, és együtt. Szóljon még a következő sláger a két kislányomnak, Hannának és Orsikának is, akiknek pedig azt üzenem, hogy nekem ők a mindeneim, nagyon-nagyon szeretem őket. Köszönöm, Szandra Balaton főkajárról. Van velem valaki a vonalban is, haló, önnek miben tudunk segíteni?
1: Acsádi Négavica vagyok, és Szoló Kirillikének üzenném. Az édesanyja vagyok, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki utójára a 7. születésnapján.
0: Meghallgatjuk közösen az ajándékát, ez az Ultravox és a Dancing with Piercing My Eyes, a kívánság.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

érkezett az SMS. Hello Izabella, Máténak szeretnék üzenni sűjsápra, méghozzá azt, hogy még mindig gondolok rá, és remélem, hogy ő is rám. Hiányzol, és Ebi írta az SMS-t. Hello Izus, Jócónak hívnak, és Bellának szeretnék küldeni egy szuper jó zenét. Azt üzenem neki, hogy nagyon szimpatikus a számomra, és utólagosan is boldog névnapot szeretnék neki kívánni. Kedves Izabella, Dorinának hívnak, és kérek szépen egy dalt a szerelmemnek, Varjú Zoltánnak. Üzenem, hogy nagyon szeretem, és várom már nagyon haza. Vigyázzon magára, sokszor csókolom. Köszönöm, és további szép estét minden retro hallgatónak. A 0620 22 22 122-es szám a mai keddi napon is este 6 és 8 óra között él.

0: Slágerei, Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol akár ön is meglepheti a rokonait, a barátait, a kollégáit, akit csak szeretne. Ha van néhány kedves gondolat, amit megosztana velük, akkor hívjon bátran. Jó estét!
1: Kintén Sándor vagyok Kabáról. Azt szeretném üzenni minden Erikának, hogy Isten éltesse őket előbb egészségben.
0: Utólagosan is. Önnek van utólag személyes ismerőse?
1: Van, igen, több is.
0: És kik ők? Meséljen picit róluk.
1: Hát az egyik az Cinkotán lakik, a Pápi Bardinak a felesége Erika, a másik meg Debrecenbe Era. Az előbb már megköszöntöttem őket, csak gondoltam, hogy küldök nekik egy számot.
0: Jó, és a Debrecenben lakó Erika kicsoda önnek?
1: A Sabgorn.

0: igen.
1: Billy Joel, neki is énekel a hírek után. Az Uptown Girl a Retro Rádióban a hírek után, a kívánság műsort pedig 8-ig az Abaházi Presszóig még elérik a 0620-22-22-122-es számom.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Anya, arra gondoltam, rendet
4: raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy,

0: érkezett a Repro Up Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
5: Úgy tűnik, nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
6: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
5: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpon német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget. Délutánig főleg északon, északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Három autó koccant az M6-oson Pécs felé, a Százhalombatta észak csomópontnál. A 24-es kilométernél a helyszínelés idejére lezárták a belső sávot. Három autó ütközött az M4-es autóúton Üllő térségében is, a Török-Szent Miklós felé vezető oldalon. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 61-es főúton Előszállás és Alsó-Szent Iván között egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik. A 11-es kilométernél emiatt a forgalmat megállították.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A Kókusz Kft. Kereste fel a kívánság műsort egy SMS-sel. Ők azt írják, hogy Ceglédre szeretnék küldeni a következő számot, méghozzá Bogárkának. Tehát fontos, nem Boglárka, hanem Bogárka kapja a következő slágert, amit Billy Joel énekel.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Rádió, tegeződhetünk is a kívánság műsorban, hogyha megengedik. Hello!
1: Szia! Attila vagyok. Szeretnék üzenni a páromnak névnapjára. Szeretem nagyon, boldog névnapot.
0: És hogyan köszöntötted őt személyesen, hogyan ünnepelték?
1: Vettem neki csokit, virágot, ezt az.
0: Akkor jól sikerült?
1: Igen, hál' Istennek, igen.
0: Jó, és a nyaratok? Mesélj néhány mondatot, milyen volt a nyár közösen?
1: Elment, hál' Istennek, mondom, Balatonon, stb.
0: Nagyon jó, és mik a tervek az őszre?
1: Munka van bőven.
0: Hát igen, ez ilyen, visszatér minden a normál kerékvágásban. Örülök, hogy hívtál, és akkor a kis családodnak, illetve a párodnak Erika Iglesias énekel. Ez a Rhythm Divine a kívánság műsorban.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsorunk, ahol egy újabb SMS-sel folytatjuk. Szia Izabella, Börcsre szeretnék egy számot küldeni Genese Gergőnek, a most frissen nyílt Fatelep vezetőjének. Üzenem, hogy sok vásárlót neki, köszönöm, ha beolvasod. Puszi, sajnos nem írták alá az SMS, de azért reméljük, hogy célba talál. Szervusz, neked miben tudok segíteni?
1: Szia Izácska, Monoki Tibi vagyok, szép estét a hallgatóknak, és szeretnék tőle kérni egy remek zenét, melyel köszönteném Pankó Ádámot Újpesten, aki ma ünnepli a születésnapját. Hát kívánok neki születésnapja alkalmából, Isten értesse sokáig, és hát elmentek most Mikó Franciskával vacsorázni édes kettesbe, de ott is a Retro Rádió szól. Úgyhogy most arra döntöttem, ahogy én ezt a Csabi barátom szoktam mondani, én öntök egy italt, te indítasz egy remek zenét, többek hallgassák szeretettel.
0: Nena, nekik énekel, ez a Nagy-Nagy Ciklub Balonsz a Kívánság műsorban.

Jó, ez a két órás esti kívánságműsor az Abaházi Presszóig 8-ig tudnak üzenni a szeretteiknek, akár telefonhívások, akár SMS-ek formájában. Evelyn a következő, aki szeretne bejutni. Kedves Izabella, ma nagyon hosszú utat tettünk meg a szüleimmel, hogy megtaláljuk az új otthonunkat. Most pedig már úton vagyunk visszafelé, úgyhogy a fennmaradó 3 órára szeretnék kitartást kívánni a szüleimnek. Kérek szépen egy szuper jó pörgős zenét, és további szép estét mindenkinek. Köszönöm, és ahogy mondtam, Evelyn fogalmazta meg ezt az SMS-t. Hát remélem, hogy sikerrel jártatok, és meg is találtátok, amit kerestetek. Elton John nektek énekel jó utat, ez az I'm Still Standing, aki

0: Slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önt is a Kívánság műsorban.
1: Jó estét kívánok, én Paulus Balázs vagyok. Öcsémnek szeretnék kívánni egy zenét.
0: Balázs, hogy hívják őt? Mutasd be őt is nekünk, légy szíves.
1: Paula Gyornak hívják, külföldön kamionsofőr, kamionozik.
0: És mit szeretnél neki üzenni néhány mondatban?
1: Hát, hogy is sok jó utat kívánok neki, balesetmentes közlekedés.
0: És mikor találkoztok legközelebb, milyen sűrűn jön haza?
1: Hát, ritkán jár haza, az a baj, nagyon ritkán.
0: De mikor lesz a következő találkozó?
1: Körülbelül októberben.
0: Jó, az már nincs is annyira vészesen messze. Kívánom, hogy hamar elröpüljön ez az idő, amit
1: köszönöm,
0: egymás nélkül kell tölteni.
1: Köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál. In the Summertime ez a következő sláger címe. Szeptember 1-e van, úgyhogy végül is hivatalosan véget ért a nyár, de az időjárás nem vesz erről tudomást, hál' Istennek. Ebben a hónapban biztos vagyok benne, hogy még gyönyörű idő lesz, akár nyáriasnak is nevezhető, úgyhogy segítsenél, ez az In the Summertime.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ennyien fértek már a kívánság műsorba. Szeretettel adom át a mikrofont Abaházi Csabának, egy újabb tartalmas beszélgetés következik, mi pedig holnap találkozunk. A Groove House-t és a hajnalt viszont még szeretném elküldeni azoknak, akik úgy érzik, hogy messze még a hajnal, mert éjszakás műszakban dolgoznak.
1: Ártatlan szemmel néz most rám a hajnal.
0: Az Abaházi Presszó vendége a hírek után Fresh Andi lesz, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek. Mi pedig, ahogy mondtam, holnap találkozunk legközelebb a kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Idén is lehet kérni az ingyenes HPV oltást a hetedikeseknek. Lecsapott a rendőrség a budapesti lomtalanításon. Döntően napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskolakezdés reggelén, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek. Ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrész ellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte több százezer gyerek kezdte meg ma a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
5: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
4: Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-ig kell majd visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A készítmény a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba két alkalommal 6 hónap különbséggel. Lomtalanításon razziázott a budapesti rendőrség, 7 körözött embert fogtak el a járőrök. A második kerületben tartott fokozott ellenőrzésen kábítószeres ügy, engedély nélküli és ittas vezetés miatt is intézkedtek. 12 autóst közlekedési szabálysértések miatt bírságoltak meg, egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmiát és rendszámát pedig elvették. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Fresh Andi. Töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva kezdjük a beszélgetés.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: Régvárt vendég, a mai beszélgetőtársam. Fresh Andi, hello, szia.
2: Szia, Csabi, sziasztok.
1: Villányi Andrea, vagy Galló.
2: Igen. Hát kinek éppen mi esik a szájára, tudod?
1: De hát most azt mondom, hogy Galló Andrea, akkor mindenki elkezd gondolkodni, hú, ki is az?
2: Igen, akkor gondolkodnak.
1: De hogy most hivatalosan ez lett a neved, ugye?
2: Persze, ugye hát a
1: vagy
2: férjem...
1: Vagy a Villányit megtartottad?
2: A Villányit örökre megtartottam. Aha. Tehát, hogy a Villányit soha senki nem tudja elvenni tőlem,
1: csak,
2: de...
1: Tudod, hogy akkor alá kell írni hivatalosan,
2: akkor... Galló.
1: Galló. Igen, Galló. Tehát nem lett Galló Villányi.
2: Nem, akkor okay. Galló, igen.
1: De hát a nagy közönségnek te Fresh Andi maradsz.
2: Így van, igen. A Fresh Andi, igen.
1: A Fresh. De hát...
2: Milyen érdekes, nem? Hogy vannak ilyen nevek, hogy a Baby Gabi.
1: Igen.
2: A Fresh Andi.
1: Oké, okay, csak szóval nagyon hogy... sokan egy idő után aztán ezt le akarják vetkőzni magukról. Vannak, akik nem tudom, mindenféle ilyen valóságsókban voltak, és akkor nem akarják, stb. De hát te Fresh Andiként fel is lépsz még, ugye?
2: Abszolút. És képzeld el, hogy imádom. Annyira nagyon szeretem, hogy pont ezt szoktam mondani, hogy amíg lélegzek, addig szeretnék a színpadon lenni, meg nyilván ameddig van ennek létjogosultsága. Aha. Tehát lehet, hogy majd 60 évesen nem azt kellene énekelnem, hogy félig ördög, félig angyal, tudod, de hát nagyon-nagyon
1: az volt, tál vagy az vagy, érted? Hát 60 évesen is lehet valaki.
2: Mondjuk ez igaz, igen, de képzeld el, hogy nagyon szeretem. Egyszerűen nem tudom és nem is akarom elengedni a színpadot. Az az én ilyen töltőállomásom. Hmm. Akkor én úgy felraknak engem erre a töltésre raknak, és én úgy jövök le, mint egy ilyen energiabomba, és csordultig van tele a szívem, és teljesen mindegy, hogy most ott 50 ember van, vagy 500 ember, nekem ez már nem számít. Engem ez már nem.
1: És Fresh Andiként, vagy Freshként?
2: Hát ez érdekes, mert van, amikor azt mondják, hogy színpadon a Fresh, és akkor ugye én megjelenek egymagam, illetve van két táncos lányom, nagyon-nagyon szerettem őket, és van, amikor meg Fresh Andiként, szóval, hogy ez így még nem döntött el így
1: Hát igen, csak ilyenkor tudod, hogy ki használhatja ezt a nevet?
2: Ki hát én mindenhogy használhatom. Aha. Hát, hogy én minden, hogy ugye nekünk a Hauber Zsolti a menedzserünk. Uh-huh. Ő volt a kezdetektől 96
1: és
2: óta.
1: És még mindig?
2: Hát persze.
1: De érdekes ez.
2: Igen. Hát képzeld el, hogy 96-ban alakult az együttes. Uh-huh. 30 évvel ezelőtt, Csabi. 30 évvel ezelőtt.
1: Jó, de hát akkor te még nem is éltél.
2: Hát akkor születtem, és 99-ben meg már az együttes igen. tagja aha. voltam.
1: Igen, te a kezdeti formációban nem
2: ott
1: voltál
2: nem
1: benne.
2: Igen, ott nem voltam.
1: Viszont az első ilyen nagy sikereket meg már veled érte el a
2: csapat. Hát mondhatni,
1: a
2: hogy igen. Igen. Jó, mondjuk azért voltak ütős dalok azért előttem is, szóval a Táncolj még, hát még, ugye még az első formációt csinálta uh-huh. meg. Ugye akkor volt a Virág, a Viki meg a Judit, tehát uh-huh. azt még ugye ők csinálták meg, vagy ott volt a Boogie Nights például, vagy ott volt a legelső, az Itt vagyunk, uh-huh. az 96, tehát kimondod
1: igen,
2: azt, hogy...
1: valószínűleg annyira erősek voltatok ti ketten a Vikivel, hogy valószínűleg rátok emlékszik a legtöbb ember.
2: Abszolút, sőt, hát akkor látod, hogy te is kihagytad, mert hogy mi voltunk úgy hárman, hogy volt egy Ági nevű lány velünk 2003-ig.
1: Én emlékszem rá, de mondjuk az arcát már nem tudnám felidézni. Nagyon szép lány volt. Voltatok annak idején a műsoromban, még a Danubius Rádióban.
2: Rócsóztunk is együtt. Nagyon-nagyon sokszor.
1: Azért mondom, hogy ti ketten annyira erős brendet alkottatok aztán, meg valószínűleg azt, hogy sokáig tudtátok vinni, meg azt, hogy sikerre vittétek.
2: Tehát, igen, 2017-ig voltunk ketten. Hát, de mi fekete övesek voltunk a Vikivel, szóval, hogy ugye akkor éltük a fiatalságunknak a csúcspontját. Hát pörögtünk a fejünkön. Teljesen mindegy volt, hogy mikor érünk haza egy fellépésből, mert mentünk bulizni tovább. Szóval, hogy annyira kimaxoltuk azokat az éveket, és annyira jó volt, hogy én mindig azt mondom, hogy én éltem annyit, mint más három élet alatt
1: még
2: nem él
1: nem
2: annyit.
1: Látszik.
2: Ja, de aranyos vagy, köszönöm.
1: De tényleg.
2: Köszönöm.
1: Hát de azért az embereken ez meg szokott látszani, hogyha túlélik magukat.
2: És nem? Tényleg nem?
1: Rajtad nem?
2: De jó, nem. De jövök holnap is.
1: Jó. De egyébként most belevágunk a közepében okay. nyilván, de mióta vagy egyedül Freshként, vagy Fresh Andiként?
2: 2017 óta, 9 éve.
1: De összevesztettek a Vikivel, vagy ő az anyaság miatt döntött úgy, hogy ebből kiszáll?
2: Nem vesztünk össze. Persze vannak olyan dolgok, amiket a mai napig nem beszéltünk át, uh-huh. vannak biztos az ő oldaláról is vannak sérelmek, nyilván az én oldalamról is vannak uh-huh. olyan dolgok, amik rosszul vagy rosszabbul estek, de alapvetően ugye ő elmondta, hogy babát vár.
1: Igen.
2: Én viszonylag hamar jött neki a baba az új párkapcsolatából, és én sem számítottam rá, szóval nagyon meglepődtem, ez egy januári hónap volt 2017-ben, és nekünk akkor már voltak lekötve buliaink arra a szezonra. 2017-es szezonra. Ha még nem sok, mert nyilván nem, de voltak már.
1: Hát januárban azért már lehet tudni általában.
2: És én kérdeztem is, hogy mi lesz a bulikkal, és hát majd megoldjátok. Tehát, hogy érzékelhető volt
1: az... Ha megoldjátok, az mit jelent? Tehát te, meg, ki?
2: Hát majd akkor gondolom összedugjuk a fejünket a Zsoltival, ugye. Aha. A Hauber Zsoltival, igen. És akkor majd valahogy, vagy pedig lehet, hogy neki az volt az olvasatában, hogy ezt befejezzük, hogy lehúzzuk a rolót. Nem tudom, mert
1: vagy
2: igazából...
1: Vagy szünetet tartotok.
2: Vagy szünetet tartunk, de az biztos volt, hogy ő állapotosan nem szeretett volna színpadra állni. Én ezt megértettem, persze. Tiszteletben tartottam, viszont nek sem fordult az a fejemben, hogy mi ezt abba hagyjuk. Uh-huh. Úgyhogy azonnal a Zsoltival beszéltünk, és akkor a Zoltán Erikától kaptunk két táncos lányt, a dalokat áténekeltük, és ennyi. És akkor mentünk.
1: És te azóta így jársz
2: felérni. Én azóta így járok, képzeld el.
1: De ti azóta nem is beszéltek egyébként a Vikivel?
2: Beszéltünk egyszer. Uh-huh. Nyilván ugye, amikor a kislánya megszületett, a kisfia születés, akkor még ugye helyek közel tartottuk a kapcsolatot 17-ben. Aztán, amikor most 3 éve megszületett a kislánya, akkor persze írtam, ő is felhívott engem még 21-ben a betegségem után, amikor ugye ez kiderült, hogy én mi mentem keresztül.
1: Arról majd külön fogunk beszélni.
2: Jó,
1: okay.
2: De így alapvetően nem. Követjük egymást a különböző felületeken, de meg hát nyilván azért látjuk az aktualitásokat egymás életében, de nem. Biztos vagyok benne, Csabi, hogy előttünk áll egy nagyon mély és egy nagyon nagy beszélgetés valamikor, hogy mikor ezt majd az élet hozza.
1: Jó, tudod, ilyenkor felmerülnek kérdések, hogy de azért nem hiányzik.
2: Meg, dehogy nem. Tehát
1: hány évet töltöttetek együtt? Nyilván megosztottátok egymással az összes titkotokat a turnébuszban.
2: Hát ne viccelj, mi együtt laktunk.
1: Na,
2: hát. Tehát, hogy mi annyira szerettük egymást, mi annyira jó barátnők voltunk, mi nem munkatársak voltunk így idézőjelben, hanem tényleg mi annyira szerettük egymást, hogy a legjobb barátnők voltunk, együtt laktunk, mindent tudtunk a másikról, szóval, hogy igazából nem is kellett mondani semmit, hogy csak ránéztem, én már tudtam, hogy mire gondol, és ez fordítva is igaz volt. Itt most elmentünk, más lett az életünk, más utat kezdtünk el járni. Nyilván neki, amikor megszületett a kisfia, akkor a prioritás az teljes egészében. Anyaként ugye kiteljesedik az ember. Én meg ugye belevetettem magam a munkába, mert azért az a 2017-es év az nagyon melós volt, hogy mennyire állom meg egyedül a színpadon a helyem, ő nélküle. Szóval,
1: hát és ráadásul, ami utána jött, azt nyilván 2017-ben még nem lehetett tudni,
2: hát
1: de
2: nem.
1: Akkor az ember leáll egy-két évre, akkor aztán ki tudja, hogy mi lett volna. Jött a Covid, jött a betegséget, tehát egy csomó minden lett volna. Tehát,
2: lett volna, és igen. Ki tudja, hogy most egyáltalán bárki is kíváncsi lenne rám, vagy ha mondjuk most annyi év után előkerülnék, akkor az milyen lenne, mennyire lenne izzadságszaga, tudod?
1: Hát akkor nyilván valami teljesen mást kellene már hoznod, de így, hogy azt vitted tovább, amit igen, együtt kezdtetek el, így ezt tudod hozni.
2: Igen, és annyira jó, képzeld el, hogy a fellépések során nekem nem kell más előadóknak a dalait elővennem a repertoárban.
1: Na jó, figyelj, most megelőzted egy kérdésemet, de ezt majd tartunk egy rövid szünetet, és ugyaninnan folytatjuk. Okay. Jó, Fresh Andi a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Fresh Andival beszélgetünk, és azért jó, hogy mondtad azt, hogy amikor neked fellépésed van, nem kell más előadók dalait énekelned, mert én nagyon sok olyan előadót látok, külföldieket is, akik a 90-es években, a 2000-es évek elején váltak ismerté, hogy hozzák ezt a retro vonalat. És nyilván van egy-két slágerük, de hát ugye egy-két slágerrel még nem lehet egy-egy órás vagy 40 perces műsort kitölteni, vagy ha lennének is slágerek, akkor kevésbé ismertek, és aztán annak a korszaknak a dalait veszik elő, és egymás dalait énekelgetik. Tényleg nagyon sokan vannak.
2: Nagyon.
1: Te meg azt mondod, hogy csak sajátot, tehát csak olyan dalokat énekelsz, amit a Fresh számára
2: írtak. Csak és kizárólag. Így van, csak Fresh dalokat énekelek, csak azt adok elő. Hál' Istennek azért az elmúlt 30 évben sikerre tudtunk hozni olyan dalokat, amiket az emberek szeretnek, és tudják kötni valamihez.
1: És nem 10 perc a fellépés.
2: Most pont képzeld el, hogy most legutóbb, most ez a 20-ai hétvége, ez nagyon durva volt, vagy ez a hét, ez nagyon-nagyon durva volt, és nagyon kimerült volt már a hétvége felé, és az utolsó fellépésnél mondom, jó, oké, akkor láttam az embereket, mondom, nagyon-nagyon aranyosak, és olyan buli volt, hogy azt vettem észre, hogy a 30 perces fellépés 45 lett. Tehát, hogy ott volt minden, de az is csak saját számokból, és énekelték, képzeld el, szóval, hogy nekem ez egyébként még akkor is, hogyha nem tartom magam énekesnőnek, sosem tartottuk magunkat. Nem. Csabi, nem.
1: Pontosan. Na fejezd be a mondatot, és aztán visszatérünk erre.
2: Szóval, hogy bármennyire is nem tartom magam énekesnőnek, az, hogy látom, hogy mindenki ismeri és énekli a mi számainkat, ez nekem ennél több nem kell.
1: Azért érdekes, mert nyilván, hogyha Miklósa Erikára vagy Cserháti Zsuzsára gondolunk, akkor persze hozzájuk képest egy Fresh Andi, vagy és hosszan sorolhatnánk, énekesnőnek lehet gondolni, csak mondjuk más minőségben.
2: Nem.
1: De te azt mondod, hogy nem tartod magad énekesnőnek, miközben te tanultál énekelni.
2: Tanultam énekelni, így van, én előadó művész vagyok. Én mindig azt mondom, én nem tartom fairnek, és sosem tartottam fairnek pontosan az énekesnőkkel szemben, hogy én melléjük soroljam magam. Nekünk soha nem volt élő koncertünk. Nem is lesz, mi haknizunk.
1: De amikor te ott állsz a színpadon, akkor nem is énekelsz?
2: Dehogy nem. Ez egy fél playback fellépés.
1: Csak hogy zenekar nincs mögötted.
2: Zenekar nincs, de hát ugyanúgy.
1: De te énekelsz.
2: Abszolút, persze. Na. De attól függetlenül tudom azt, hogy én, ha én egy gyönyörű aranytorkú énekesnő lennék, és egy olyan nő, aki hiába van 26 éve, vagy 27 éve a színpadon, de negyed annyi az énekesi kvalitása, magát énekesnőnek nevezni, én azt nem venném jó néven. És én tudom magamat hova sorolni. Szerintem a mi titkunk a Vikivel mindig is az volt, hogy jókedvűek voltunk, hogy bulit tudtunk csinálni. És tudod, azt látom, hogy nagyon sok olyan fellépés van, amikor elképesztő énekesek, énekesnők lépnek fel előttem, utánam. Hiába énekel gyönyörűen, hogyha nem tud kommunikálni a közönséggel, hogyha
1: ebben
2: nem tud...
1: mondjuk maximálisan egyet.
2: Tudod, ha nem tud bulit csinálni, nekünk ez volt mindig a kulcs, hogy bulizzunk.
1: Igen, a férfi előadók kapcsán ilyenkor mondják, hogy frontember, de hát az, hogy frontasszony, az meg milyen hülyén néz ki.
2: De, igen.
1: De ezek szerint az elmúlt 30 év alatt ezt is megtanultad, egy magadra szedted, hogy hogy kell bánni a közönséggel.
2: Persze, imádok. Én csak velük tudok bánni. Én mindig ezt mondom, hogy én ehhez értek. Én nem értek semmihez. Okay, csak ehhez.
1: De amikor tanultál énekelni, akkor ezt nyilván nem tanultad, hogy kell bánni a közönség. Akkor honnan tudod, hogy kell bánni a közönséggel?
2: Hát most mondhatnám azt, hogy az évek meg a rutin, de nekem van egy olyan gondolatmenetem, hogy amikor ott vannak ezek a szélszes emberek, akik szélszeznek, és igen, iskolákat végeznek el. Én azt gondolom, hogy valakinek vagy a vénájában ez benne van, hogy eladja a zöld színű füvet sárgának, vagy bármit tanul, bármennyit tanulhat, szerezhet 86 diplomát, 86 direkt mondtam így, szerezhet 86 diplomát, és kirakhatja a falra, ha nincs meg a vénájában az, hogy ő egy vérbeli kereskedő. És én ugyanezt gondolom, én szerintem vannak dolgok, amiket nem lehet megtanulni. Persze, ott van azért a színpadi tapasztalat a 27 évből, tehát tudom azt,
1: tehát ott a helyszínen lehet megtanulni, tehát nem iskolában lehet megtanulni.
2: Persze. Én szerintem
1: ezen nagyon sokat gondolkodtam korábban én is, hát ugyanonnan jövök, hogy ezt tudom-e hasznosítani azt, amit ha tudok valamit, akkor ugyanezt, tehát ugyanezt igen. gondolom. Hogy ezt valahogy át lehetne adni ezt a tudást.
2: Nem.
1: És olyan zeneiskolákban, ahol megtanítják az embereket zenélni, arra gondoltam, hogy én át tudnám-e adni azt, hogy kell bánni a közönséggel, de ezt nem lehet
2: nem
1: elmondani.
2: Lehet. Nem
1: mert minden elmondani. Közönség más, meg nincs két egyforma szituáció.
2: Így van. És tudni kell kezelni. Hát rengeteg olyan váratlan dolog van, ami elképesztő. A tömegverekedéstől elkezdve, ha valaki rosszul lesz, hát sose felejtem
1: el. De fresh koncerten vagy előadáson is van ilyen, hogy
2: hát
1: tömegverekedés?
2: Hogy persze, hát rengetegszer volt, persze. Hát ezek, tudod, úgy képzeld el, hogy mi a legkisebb faluba is elmegyünk ja, fellépni.
1: És akkor feltétlenül miattatok van
2: nem,
1: verekedés,
2: hanem
1: csak kialakul.
2: Kialakul, igen. Mm. Ugye vannak azért olyan szegmensei az országnak, ahol nem feltétlenül.
1: Jól működik.
2: Igen.
1: Igen. De akkor neked azt a színpadról le kell reagálnod?
2: Hát van, hogy le kell reagálnom, persze. Volt olyan, amikor nekem kellett szólnom, hogy akkor jöjjön valaki segíteni. De nem nekem, hanem ott
1: a... Beugrasz és rendet teszed ott a srácok között.
2: Hát olyan is volt egyébként. Volt minden. Tehát, hogy elképesztő. Most régen mindig azt beszéltük a Vikivel, hogy ott szúrtuk el, hogy kellett volna valahogy dokumentálnunk ezeket a fellépéseket.
1: Jó, de hát régen, hogy? Tehát nem voltak ugye mobiltelefonok.
2: Hát kamera volt, akkor is. Videókamerával.
1: De ezt mindig utólag gondolja az ember, hogy jó lett volna.
2: Mindig utólag, és képzeld el, hogy annyi-annyi emlékünk van, és annyi-annyi történet, és annyi mindent láttunk mi az éjszakától elkezdve a rendezvényeken át, hogy az valami elképesztő. Szóval igen, a helyszínen tudja meg az ember, hogy milyen a közönség. Ezt nem lehet tanulni szerintem.
1: Na de hogyha nem vagy énekesnő, akkor te nem is szoktál gyakorolni? Tehát nem szoktál beskálázni a koncert előtt?
2: Beszoktam a magam módján. Beszoktam a magam módján, és szenzációsan énekelek az autóban.
1: Tehát, jó, de ha mondjuk van egy 3 fellépés, 2, 1, egy 45 perces, amikor nem csak énekelsz, hanem végig is dumálod, meg sikítozod, meg ordítozod a fellépést, akkor te berekedsz? Tehát másnapra nincs hangod?
2: Nincs. Nincs.
1: Mert az énekesnőnek viszont, tudod, megmarad a hangja, mert megvan a technikája.
2: Igen, de ő nem is őrül meg a színpadon két dal között.
1: Igaz. Tehát nem attól megy el a hangja az énekesnőnek, aki te vagy, vagy az előadó
2: persze.
1: művésznek, aki te vagy, hogy énekel, hanem az, hogy közben
2: persze.
1: két sor között.
2: Tehát ő megköszöni, és
1: nem
2: a következő
1: látom, nem hallom, ezért ne verekedj.
2: Hogy emelj fel a kezed, és a többi, persze. Szia, de jól nézel ki, és akkor mindenki oda néz, tudod.
1: Aha.
2: Szóval, hogy muszáj.
1: És ez sikítva a fejhangon.
2: Hogyne, hát muszáj.
1: Igen.
2: Muszáj az interakció a közönséggel. Ők azért jönnek, hogy jól érezzék magukat. És nem azért, hogy engem most, nem csak engem, bárkit lássanak a színpadon, aki ott van, lenyomja a kötelezőt és távozik. Szeretik azt, amikor azt érzik, hogy fontosak, hogy foglalkozva
1: persze.
2: van velük. Aha. Én szerintem én ebben viszont szenzációsan jó vagyok. Komolyan kimerem jelenteni.
1: Hát jó, de hát ez tök jó, hogy tudod az értékeidet.
2: Igen. Na itt viszont, igen, nem szeretem azokat az embereket, Csabi, akik túl pozícionálják magukat.
1: Hát én meg az álszerénység sem teszi ott.
2: Nem, én tudom.
1: Embernek.
2: Én azért mondom, én előadó művésznek vallom magam, nem vagyok énekesnő, azokat a dalokat, amiket mi énekelünk, ahhoz ez az énektudás pont elég.
1: Aha.
2: És ennyi.
1: Nem kell, több nem kell keresem.
2: Nem kell több, és nem kell keresem, igen.
1: Fresh Andi a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Resandival beszélgetünk. A dalokra egy kicsit menjünk rá. Én arra emlékszem, hogy amikor mindig jött egy új lemez, vagy jöttek új dalok, vagy jöttek valami fontos a fellépések, akkor mi rendszeresen találkoztunk még, amikor volt magyar zenei műsorom annak idején a Danubius Rádióban. De akkor is szerintem mindig megbeszéltük, hogy csak ez már régen volt, és lehet, hogy a retro hallgatók azt nem hallották, hogy annak idején ezek a dalok hogy születtek, hogy ti azokat készen kaptátok? Volt nektek beleszólásotok, neked konkrétan volt abban beleszólásod, hogy egy dal milyen legyen, milyen hangnemben legyen, milyen legyen a stílusa?
2: A zenei alapban soha. Uh-huh. Tehát a zenei alap az ugye azt a Zsolti írta, Hauber Zsolt írta. Nem gondolom, hogy nekünk létjogosultságunk lett volna beleszólni egy olyanba, amihez nem értünk. Uh-huh. Tehát, hogy most az én kezemből sem fogja valaki kikapni a mikrofont, és én sem fogom az autószerelő kezéből kikapni a csavarhúzót, mert hogy szerint nem. Ah. Tehát, hogy ott teljes egészében a Zsolti volt az, aki megírta a dalokat, a zenei részét. A szövegi rész az már megint más volt. Én néha próbálkoztam, de hát úgy, ahogy nem tudok szépen lerajzolni egy pálcika emberkét, úgy ez a szövegírás sem volt az én asztalom. Ott lehetett az, hogyha valami nem tetszett, akkor tudtunk változtatni rajta. Szóval ebből a szempontból szabad kezet kaptunk, de a zenei része az egy.
1: De akkor nem is volt bennetek ez az ambíció, hogy a saját gondolatainkat szeretnénk énekelni, tehát nem volt ez ilyen mindenen, nem verekedtétek át magatokat ezen, hogy...
2: Nem, de tudod, hogy miért nem, mert annyira tudták, hogy milyen szöveget kell nekünk írni.
1: Ha mondjuk egyre nem lett volna jó, akkor valószínűleg nem énekeltétek volna.
2: Igen, szóval annyira
1: el.
2: Tudtunk azonosulni azokkal a szövegekkel.
1: És kiírták a szövegeket? Vagy ki írta, nem tudom, hogy többen voltak?
2: Hát hogyne, persze. Úristen, nem akarom rosszul mondani a neveket, mert akkor abból sértődés lesz.
1: Jó, külső szövegírók voltak. Nyilván őket a Hauber Zsolti kérte fel,
2: vagy Zsolti kértétek fel. Nem, Zsolti kérte fel, persze.
1: A Zsolti, mint producer, menedzser, háttérben dolgozó, mindent előkészített.
2: A Zsolti mindent. Nekünk minden hétfőn volt egy megbeszélésünk évekig ugyanabban az étteremben. Minden hétfőn hozták a postafiókból, ürítették a leveleket, hozták a zsákokat. Ugye hát akkor még rajongói leveleket kaptunk. A postafiók címről.
1: Micsoda szép igaz.
2: Minden hétfőn megtudtuk azt, hogy azon a héten, maximum jövő héten, a következő héten mi a program.
1: Tehát mondjuk egy ilyen 10 napra előre láttatok, vagy
2: maximum,
1: két
2: igen,
1: hétre.
2: Igen. De tudtuk azt, hogy mi külön programot, az ő tudta nélkül, azt nem tudunk csinálni. Tehát tudtuk azt, hogy nem tudunk elmenni mondjuk nyáron 4 napra, vagy egy hétvégére, egyikünk sem sehova. Ezt nekünk meg kellett oldanunk januárban. Mert a januári hónap volt az, amikor el lehetett menni telelni, nyaralni, síelni, bármit csinálni, viszont
1: azon... Cserébe végig dolgoztátok, gondolom,
2: végig,
1: az évet.
2: Végig, szilvet, hát nekem képzeld el, hogy én nem is tudom, hogy 20-valahány évig nem is láttam Budapesten a tűzijátékot.
1: Szilveszterkor vagy augusztus 20-án?
2: Augusztus 20-án. Igen. Hát szilveszterkor, minden szilveszterkor dolgoztunk.
1: Valahol úton, mi?
2: Valahol úton,
1: klubban, igen.
2: Volt olyan, hogy alig tudtunk beszaladni a klubba, mert mellettünk durrogtatták a petárdákat, tudod, és ilyen magas térdemeléssel próbáltunk berohanni a diszkóba, szóval igen, volt, hogy valamelyik főút mellett félreálltunk, és akkor csúszkáltunk a Jeges úton, és úgy kocintottunk.
1: Csak egy idő után vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát ez milyen élet már ez. De rajtad azt látom most, ahogy mesélsz róla, hogy te ezt baromira élvezted, és talán még mindig élvezed.
2: Nagyon, nagyon. Tudod, visszagondolok azokra az évekre, a fiatalságunkra, és olyan szentimentálisan csak a jó dolgok ugranak be. Most már azért egészen más az én helyzetem, ami miatt... amin én keresztül mentem. Tehát, hogy de erről majd mondtad, hogy majd beszélünk, úgyhogy nem is fűzöm bele nagyon. Viszont képzeld el, hogy nekünk is volt egy időszak, amikor azt éreztük, hogy úgy kezdünk kiégni. Amikor már darab-darab volt. Tehát már úgy voltunk vele, hogy felmentünk a színpadra, szinte ugyanaz volt az összekötő szövegünk, már egy csípőből berögződve jött, és kezdtük azt érezni a Vikivel mind a ketten, hogy mintha kezdenénk kiégni. Aztán volt egy időszak, amikor
1: hát
2: nem
1: lehet,
2: volt.
1: Lehet, hogy akkor ebben jött jól, vagy jókor az a váltás, amikor te kvázi egyedül maradtál.
2: Igen, lehet,
1: akkor
2: hogy
1: jött egy olyan új impulzus, amit neked erőből, vagy nem tudom, lendületből, szenvedélyből meg kellett oldani.
2: Igen, és képzeld el, hogy teljesen más hangulata lett ezeknek a fellépéseknek. Teljesen más. Szóval elképesztő, olyan felnőtt lett az egész. De mégis felnőtt, de mégis olyan olyan csöppenjünk vissza a múltba. Aha. Mert ugye most már, akik akkor fiatalok voltak velünk együtt, családanyák.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy te ott állsz a színpadon, zene jön alapról, de mindent te énekelsz, azokat a részeket is, amiket korábban a Viki, vagy más énekes nők énekeltek.
2: Igen.
1: A hang nem, vagy a hangmagasság, vagy ti mindig ugyanazt énekeltétek? Nem voltak szólamok, amiket így külön választva énekeltetek?
2: Azért mondtam az előbb, hogy az az énektudás, ami nekünk van, az bőven elég volt, mert a Zsolti is tisztában volt azzal, hogy mi a mi hangbeli tartományunk így helyel közel. Tehát a vokálok azok megmaradtak. A vokalisták ugyanúgy megmaradtak, az ő sávjaik, hangsávjaik megmaradtak. Aha. Csak ugye a Vikinek a szóló részei lettek kvázi áténekelve, ami szinte egy is ugyanaz.
1: Tehát ugyanabban a hangnemben van.
2: Gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag igen.
1: Tehát ez nem esett nehezedre.
2: Nem.
1: Jó. Kis szünet, és aztán folytatjuk. Fresh Andi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Fresh Andival beszélgetünk, hihetetlen, hogy ahogy mesélhet, hogy mi minden történt régen, és nekem is jönnek ezek az emlékek, hogy mennyiszer találkoztunk, és nem csak tényleg a rádiókban, vagy különböző műsorokban, hanem roadshowkon, vagy különböző fesztiválokon, ahol én mondjuk műsorvezetőként konferáltalak fel titeket. Hányszor jártad körbe az országot? Nincs valami kimutatás erről, hogy hány fellépésed volt az elmúlt 30 év alatt? Én egy ideig számoltam, hogy hol milyen helyeken jártam, de hát mondjuk ennyit összeszámolni szinte lehetetlen.
2: Fogalmam sincs. Szerintem ilyen kimondhatatlan szám. Tehát, hogy mi annyit mentünk. Én szerintem tényleg nincsen olyan része Magyarországnak, ahol mi ne lettünk volna az elmúlt 27-30 évben.
1: És mindegyikre tudsz is emlékezni? Nyilván most, hogy autókáznál az országban, és meglátnál egy falunevet, ami mások röhögnek, mert vannak sajnos ilyen falunevek, de biztos mondanád, hogy én már itt is énekeltem.
2: Nagyon sokszor van ilyen. Nagyon-nagyon sokszor van ilyen, hogy megyünk, és akkor látom, ó, mi itt már voltunk, ó, itt is voltunk, ó, itt is voltunk. De van olyan sokszor, hogy azt sem tudom, hogy előző héten vagy két héttel ezelőtt hol léptünk fel, tudod. Tehát ilyen is
1: igen,
2: van.
1: Mert az a rossz, amikor ott vagytok.
2: Igen.
1: Én továbbra is járok ilyen rendezvényekre műsort vezetni, és látom, hogy zenekarok, akik mennek fellépni, kirakják, tehát hazai zenekarok, tehát nem az, hogy külföldi sztárvendégek, hazai zenekaroknak ki van rakva, hogy ma Bükkábrány, tehát hogy nem véletlenül azt mondja, hogy nem Bükkeresztes, vagy nem
2: persze.
1: Tudom.
2: Mi is szaladtunk bele ilyenbe egyébként. Tehát amikor képzeld el, hogy nekünk a legtöbb fellépésünk az egy gyereknapon volt, akkor már ketten voltunk a Vikivel, szóval 2003-tól valamikor lehetett, 10 darab bulink volt egy nap alatt. Egy nap. Sose felejtem el. Budafokon
1: 10,
2: képzeld el. 10 fellépésünk
1: mikor
2: volt.
1: Mikor kezdtetek? Reggel 7?
2: Délelőtt 11 óra körül volt az első fellépésünk a budafoki sportpályán. Ezt azért tudom ennyire, mert a nagymamám ott volt. Első sorban állt és sírt és nézte párás szemmel az unokáját. És onnan mentünk tovább, és másnap reggel szálltunk ki a turnébuszból. 10 fellépésünk volt egy nap.
1: És akkor 10-szer ugyanazt a műsort nyomtátok le?
2: Ugyanazt. Mindig ugyanazt. Hmm. És valószínűleg, amit mondtam az előbb, valószínűleg ezért éreztük a Vikivel egy idő után, hogy kezdünk kiégni.
1: Hát jó, de amikor a 9. fellépésen vagy, és énekled a 3. dal refrényét, akkor nem zavarodsz össze, hogy várjál, most akkor az első refrén volt, vagy már a második?
2: Nem, hát nagyon sokszor volt, amikor azon gondolkodtunk.
1: Most ez a hányadik buli? Most van még?
2: Vagy... Ja, ilyen persze, ez tök normális. Azt se tudod, hogy hol voltál. Tehát hol volt két bulival előtte, melyik városban voltál, vagy melyik faluban. Gőzöd nincs róla. Vagy éppen már annyira rutinból jön, hogy állsz, tudod, a színpadon, ez mondjuk nem lesz szimpatikus, de hát őszintén beszélgetünk, tehát ilyen is volt, hogy állsz a színpadon, és akkor azon gondolkozol, hogy vettem otthon ratusfürdőt, vagy nem?
1: De ez mindenkinek a munkájában így van. Jó, mondjuk egy orvos ne gondolkodjon ilyen, nem?
2: Meg
1: a pilóta,
2: közben.
1: Tehát hogy ne ezen gondolkodjon, persze, de hát hogy ez teljesen normális, hogy vannak pillanatok, igen, amikor elröppensz onnan, ahol vagy.
2: Ajaj.
1: Jó, megint egy rövid szünet, és aztán tényleg folytassuk azzal, hogy elég nagy változások voltak a te életedben, attól függetlenül, hogy hál' Istennek megmaradt neked a színpad, meg megmaradt nekünk az a lehetőség, hogy téged nézzünk, hallgassunk, de folytatjuk rövidesen. Fresh Andi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A kertészeteknek is lépniük kell a klímaváltozás miatt. Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjünk. Nem kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
2: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Villányi Andrea, vagyis Fresh Andi. Folytatjuk rövidesen.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Fresh Andival beszélgetünk, tök érdekes az a helyzet, ahogy te kezelted a saját betegséged. Uh-huh. Egy ideig tényleg a nyilvánosság előtt élted az életed. Mindent tudtunk, hogy éppen ki a szerelmed, éppen kivel szakítottál. Nem lehetett egyszerű, de hát nyilván ez vele jár.
2: Igen.
1: Nem biztos, hogy erről te döntöttél, hogy ezt közölni szeretnéd, de erről valahogy mindig beszámoltak. Ezért kellett a negatív dologról is beszélni, hogy ha pozitív dolgok vannak, akkor legyen ott a negatív oldala is?
2: Nem. Én úgy voltam vele egész életemben, ellenben a Vikivel, a Viki mindig óvta a magánéletét, uh-huh. mindig csak egy kis morzsákat adott magából. Én meg úgy voltam vele, hogy ha már az emberek és a közönség ugye annyira szeret minket, és annyira kíváncsiak ránk, akkor tartozom annyival, hogy beszámolok az uh-huh. arról, hogy mi történik velem. A 2021-ben, amikor diagnosztizálták a betegségemet, akkor nagyon Covid volt. Uh-huh. Tehát akkor a Covid kellős közepén voltunk.
1: Bocsánat, tök jó, hogy így beszélsz róla, hogy a betegséged, de azt lehet tudni, hogy mi volt a betegség? Azt így elárulod?
2: Igen, nekem emlőrákom volt, uh-huh. és az emlőrákoknak is több fajtája van egyébként. Nekem egy úgynevezett tripla negatív emlődaganatom volt.
1: Az mit jelent?
2: Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen benne olyan receptor, ami jól reagálna bármilyen kezelésre, és ez azért nagyon érdekes, mert ezt a betegséget, ezt a fajta uh-huh. Meldaganatot 2000-ig nem is tudták gyógyítani. Akkor volt egy ilyen genetikai áttörés, amikor rájöttek arra, hogy mi az a kezelési protokoll, amivel ezt azért lehet. Uh-huh. Ez egy rendkívül agresszív, egy nagyon alattomos fajtája egyébként a meldaganatoknak, ami sajnos nagyon sokszor nem végződik jó kimenetellel, ráadásul gyorsan képez áttétett távoli szervekre. Úgyhogy nekem ez nem volt. Uh-huh. Nagyon-nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert amikor én észleltem, hogy valami oda nem illőt találtam a uh-huh. magamon, akkor én mentem az orvoshoz, és nagyon sokan nem mennek el az orvoshoz.
1: De ez most egy nagyon fontos pillanat, uh-huh. mert hogy ezen gondolkodtam, hogy te jártál különböző szűrővizsgálatokra? Ha jártál volna is, nyilván a Covid alatt nem. Tehát, hogy fedezi fel magán az ember?
2: Alapvetően...
1: Mert hogy valószínűleg nagyon sokan érzünk ezt azt, hogy jó, de ez majd biztos elmúlik, ez valami
2: igen.
1: csípés. Vagy
2: és
1: nem.
2: Azért van az, hogy nagyon sokan ugye nem mennek el. Uh-huh. Én meg pont a másik táborba tartozom, nem vagyok hipohonder, de én inkább elmegyek 10-szer feleslegesen, mint hogy ne menjek el, de el kellett volna menni. Uh-huh. Az alapvető szűrővizsgálatokon minden évben részt veszek. Uh-huh. Ugye a nőgyógyászati, a tüdőszűrés, és a többi, tehát ezeken minden évben részt szoktam venni. Viszont januári hónapban kitapintottam egy csomót tulajdonképpen, uh-huh. és valahogy ez úgy nem hagyott engem nyugodni, és sikerült bekerülnöm az Országos Onkológiai Intézetbe. Teljesen véletlenül én egy szimpla orvoshoz szerettem volna menni, egy sebészhez megmutatni, hogy mi újság van, és teljesen véletlenül tudtam bekerülni a kék golyóba, ahol így nagyon-nagyon durván felgyorsultak az események, szóval így nem volt időm arra, hogy most képzeld, hogy reggel 9 órára odamentem, és engem 9:30-kor már maszkos emberek, meg radiológus már biopsziázott egy asztalon, vagy egy ágyon. Szóval, hogy így ilyen eszméletlen gyorsan történt minden.
1: Talán szerencséd is volt, ha nem tudom, lehet-e használni ezt a szót, de hogy a Covid alatt talán nem jártak annyian kórházban, nem ültek annyian a kórházak,
2: igen.
1: meg nem tudom, rendelőintézetek
2: igen.
1: várótermeiben.
2: Igen, hát tudod, eleve az volt, hogy nem mindenki, tehát nem mindenkit engedtek be az épületbe, csak akkor engedtek be az intézet területére.
1: Volt
2: de azt gondolom, hogy ez nem csak itt, hanem minden egészségügyi intézményben
1: persze.
2: valahogy így működött, hogy ugye kell oda menni, tehát most te nem sétálhatsz, vagy hello,
1: persze.
2: jöttem, hanem papírokkal kellett ugye igazolni. Mivel én Szlovákiából jártam át a kék golyóba, innentől kezdve nekem kellettek ugye az igazolások a kórházból, hogy én a határt átléphetem. Szóval, mert
1: erre
2: ugye határ
1: lezárás
2: volt.
1: Erre majd megint külön ki fogunk térni, hogy mit kerestél Szlovákiában, vagy miért Szlovákiából másztál át mindig, de hát erről majd külön fogunk beszélni. De lényeg az, hogy akkor ott egyből mondták neked, hogy figyelj, itt valami nagyon nagy gáz van.
2: Igen.
1: Megijesztettek? Tehát, hogy...
2: Nem tudtak megijeszteni, mert az a baj, hogy a radiológus látta a felvételen az ultrahangon, hogy nyilván ő látja, hogy az nem egy ciszta.
1: Ja.
2: Tehát, hogy azért az, aki az Országos Onkológiai Intézetben dolgozik 20-10x éve, azért ott, és csak ezzel foglalkozik, ők sajnos pontosan tudják azt, hogy mi hogy néz ki, és minek milyen milyennek kell lennie. És már 90%-ra mondta nekem, hogy ez egy rossz indulatú elváltozás. Még mielőtt ugye megjött volna a szövettani eredmény. Ők látják, ők tudják.
1: Igen, csak most én arra gondoltam, hogy annak előtte téged még tényleg ilyen szexszimbólumként kezeltek. De tényleg, tehát hogy te voltál az egyik legjobb nő Magyarországon. Nem tudom, te ezt te tudtad-e magadról?
2: Nem.
1: De azt nyilván tudtad, hogy mások így gondolnak rád. Na most, akkor jön egy olyan betegség, aminek az egyik hozománya lehet az, hogy esetleg eltávolítják a melled, akkor én azt gondolom, hogy a nőiségedet egy elég jelentős módon befolyásolhatja.
2: Befolyásolhatta volna. Engem sokkal jobban megviselt az, hogy elment a hajam. Uh-huh. Engem az nagyon megviselt. Én zokogtam, én egy kopasz kisfiút láttam a tükörben. És képzeld el, vannak olyan nők, akik akkor látják meg a szépséget magukban, és ez tök jó dolog. Én nem, én nagyon-nagyon...
1: Én láttam rólad olyan fotót, amikor nem volt hajad. És nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet így szemtől szemben, de gyönyörű voltál.
2: Komolyan.
1: És nem, ez nem azt jelenti, hogy hajjal nem tetszettél, de azt gondoltam, hogy ez is a bátorság része, hogy az ember ezt megmeri mutatni.
2: Hát az durva volt azért. Szóval,
1: hát hogy nyilván magadat teljesen persze. Más úgy látni.
2: Viszont ugye benne volt a pakliban, amit mondtál az előbb, hogy, vagy amit említettél, hogy a masztektómia is, hogy eltávolítják őket, ha a genetikai vizsgálatom kimutatja a génmutációt, ami azt jelenti, hogy én ezt örököltem valamelyik családi, valamelyik felmenőmtől.
1: És volt ilyen? Képzeld,
2: le kellett adni egy ilyen nagyon durva családfát, hogy ki mikor hunyt el, milyen betegség. Szóval egészen döbbenetes módon kellett egy ilyen óriási családfát leadni.
1: És volt a felmenők között?
2: Beteg volt, igen. Rákos beteg volt a felmenők között, viszont negatív lett ez a vizsgálati eredmény, de erre 3 hónapot vártunk. Tehát az a 3 hónap, addig ugye nekem ment a kezelés, az a 3 hónap, amíg nem tudták az orvosok sem, hogy akkor egy időzített bomba-e a testem, vagy megússzuk ezt a nagyon nagy műtétet, hát azért az nem volt egy, tehát azért tudtam nem mosolyogni.
1: De az, hogy aztán erről beszélsz a nyilvánosság előtt, eleve, hogy derült ez ki, hogy került, én láttam, emlékszem, hogy láttam újságban, vagy olvastam, vagy láttam tévére, nem tudom, de hogy az úgy megdöbbentő volt, hogy ezt ennyire nyíltan vállalod. Az a saját döntésed volt?
2: Igen. Vagy? Úgy gondoltam, hogy nem szerettem volna azt, hogyha mondjuk egy bevásárló központba vagy egy szupermarketbe elmegyek, és akkor valaki csináljon az egyik napilapnak, vagy az egyik napilap honlapjának egy 5000 forintos olvasói fényképet.
1: A kopasz fresh on.
2: Igen, és akkor elkezdem ott a hülyeséget beszélni, hogy frizurát váltottam meg. Nem.
1: Ezt csak
2: nem
1: a... tetű.
2: Igen, tetves lettem.
1: De jó, bocsánat.
2: Nem, de ez jó. Tetves lettem. Szóval úgy
1: fresh
2: gondolom...
1: on the tetves.
2: De megvan ez a szallag cím.
1: Bocsánat, hogy ilyen
2: erre. Fresh Andi és a tetvek.
1: Bocsánat, hogy ilyen nevetünk. De...
2: Nem, de ezen csak nevetni lehet. Ja. Egyébként, ha humorunkat elveszítjük, akkor vége mindennek. Én egyébként abban az időszakban én saját magamon annyit tudtam röhögni, hogy valami elképesztő. Na mindegy, szóval, hogy én úgy gondoltam, hogy akkor inkább elmesélem én, és szeretném én megosztani úgy mindenkivel, hogy ez hiteles legyen, mint hogy most összeollozzanak meg informátorunk szerint, meg a... Na, ezt nem akartam, úgyhogy a Takács Gabit kerestem meg, ő az egyik heti lapnak a főszerkesztője, és vele ültem le, és akkor ugye neki elmondtam, hogy éppen mind megyek keresztül, és borzalmasan cuki volt, nagyon aranyos volt, és nagyon segítőkész volt, és nagyon kedvesek voltak, és tényleg egy csodálatos fotósorozat készült rólam. Én akkor nem is vettem még le senki előtt a parókámat.
1: Parókád volt?
2: Persze, gyűlöltem. Parókám és baseball sapkám. Tehát, hogy én azért nem bíztam a véletlenre. De hát azt ne tudd meg, hát 4000 fok volt ugye nyár közepe, és akkor egy paróka, plusz még rajta egy baseball sapka, plusz még a maszk.
1: Segítette ezen az időszakon azt, hogy akkor volt a Covid, és mondjuk olyan nagyon sok fellépése nem lehetett az embereknek?
2: Nagyon-nagyon sokat. Hát nem is lehetett fellépni. Hát várjál, akkor már azért úgy egy-kettő akadt.
1: Miért tudom én, ilyen 500 fő alatt, meg
2: igen,
1: kis klubokban.
2: Igen. Nagyon sokat, meg ugyan a Zsoltit felhívtam a legelején, a Huber Zsoltit felhívtam, és nyilván ugye elmondtam neki. És mondtam neki, hogy Zsolti, hát ezt a szezont, ezt muszáj kihagynunk, de hát ő is mindenről támogatott, szóval, hogy teljes válszéles feleséggel mellettem
1: meg
2: volt.
1: Szép.
2: Tényleg, szóval egy pillanatig sem éreztem azt, hogy na, hanem nagyon-nagyon kedves volt. És képzeld el, hogy akkor éreztem először azt, hogy irigy vagyok, amikor láttam a többieken, hogy mennek. És én otthon feküdt. És sose voltam irigy. Én mindig örülök másnak. Ha valaki boldog, én tökre örülök neki. Tehát ha ő sikereket ér el, új autót tud venni, szép lakás, szép házat, én tökre tudok neki örülni. És nem voltam soha egy irigy ember, de most az voltam. És ez jó érzés bevallani, mert tényleg az voltam. Néztem, hogy persze ő megy, és ő, neki van haja, és ő fesztiválra megy, és ott lép fel, és mit tudja, meg itthon vagyok, és éppen megyek hányni, vagy hányásból jövök, tudod, kopaszon, úgyhogy, ja, akkor irigy voltam.
1: Nem az irigységről, hanem a folytatásról, hogy aztán mikor derült ki, hogy aztán lehet menni fellépni, meg lehet hajat növeszteni. Jó, ezzel megyünk tovább. Okay. Fresh Andi a vendég itt a Retro Rádióban, az Oázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Pressőmnél a vendég, és az előbb tök éreztem azt, hogy nagyon kell figyelnem arra, hogy hogyan fogalmazok. Tehát, hogy... Mert az nem derült ki, vagy nem derülhet ki, hogy gyógyult vagy, hanem hogy tünetmentes, ugye? Tehát igen. Olyan nincs, hogy valaki meggyógyult.
2: Hát
1: olyan...
2: 5 év után kimondják, hogy gyógyult vagy, de ez csak egy kimondás, tudod, nem kapsz egy oklevelet lepecsételve, tehát ugyanúgy megy tovább az élet, ugyanúgy kell menni kontrollvizsgálatokra, de én azt mondom, hogy tünetmentesek vagyunk.
1: És mikor volt ez a pillanat, amikor azt mondtad, hogy jó, most már nem kell paróka, nem kell baseball sapka, tünetmentes vagyok, nem tudom, egyszer már, és akkor én elkezdhetem növeszteni a hajam, és akkor szólhatok, hogy jöhetnek a fellépések. Nagyon, mennyi idő telt el?
2: Nagyon jók voltak az eredményeim, képzeld el. Szóval az volt a szerencsém, hogy borzalmasan jól reagált a szervezetem a kemoterápiára. 16 kezelésem volt, a második után eltűnt ez, én csomónak hívtam, ez eltűnt. De nyilván ettől függetlenül végig kellett zongoráznom a többit.
1: Persze.
2: Nagyon jól sikerült a műtét. A műtét után a zárójelentésemben le volt írva, hogy teljes regresszió, tehát még sehol nem találtak rossz sejteket sem.
1: Tehát műtét volt, sugárkezelés nem volt,
2: de
1: csak
2: volt,
1: kemó?
2: De volt, 15 sugaram is volt. Igen, a végén volt azért 15 sugaram a protokoll miatt, mert ugye, hogy ez a kezelési protokoll, de hogy nagyon jó volt az, hogy a szervezetem baromi jól reagált. És ugye ez a baj, hogy nincs két ugyanolyan szervezet, tehát lehet, hogy valakinek meg nem reagált volna, vagy tehát előfordul olyan is, de én nekem azért nagyon jó volt a prognózisom, és az orvosok is úgy álltak hozzám, hogy hát Andrea azért ebből illik, szóval, hogy na.
1: Andrea.
2: Azért ebből illik meggyógyulni, és hát én tudtam, hogy oké, akkor kilövő állomásra megyünk, és azt hiszem, hogy novemberben volt talán itt, ráadásul Budapesten volt az első fellépés.
1: De ugyanúgy 2021-ben?
2: Tehát ugyanúgy.
1: Abban az évben, amelyeknek a januárjában te ezt felfedezted.
2: Így van, pontosan. Akkor
1: hát
2: már...
1: 11 hónap múlva te már mentél fellépni?
2: Hogyne, persze. Én mentem fellépni, és
1: de
2: végig zokogtam.
1: De még kopaszom, vagy ilyen...
2: Nem, de hogy nem. A Zsoltinak elmondtam, hogy nem szeretnék parókában állni a színpadon.
1: Aha.
2: Tehát én szeretnék akkor úgy színpadon állni, hogy már nem kell viselnem a parókát, hanem ha tök pici a hajam, teljesen mindegy, de már az az enyém. És ez így volt, képzeld el, és nagyon sokan voltak azon a fellépésen, mert több fellép. Pont utánunk a Cosmix volt egyébként, előttem meg a Kannibálok voltak, és én emlékszem, hogy annyira izgultam, hogy talán 99-ben izgultam utoljára ennyire.
1: Hát, érthető.
2: Borzalmasan, nagyon-nagyon izgultam, és nagyon-nagyon sírtam utána. Nagyon.
1: Hát gondoltam, hogy nem a színpadon.
2: Nem. De még le se jöttem a színpadról, mert jöttem a lépcsőn, és már ott kész, eltört a mécses, és kész zokogtam, mert képzeld el, hogy olyan szeretettel fogadtak, és nekem ez akkora visszaigazolás volt arról, hogy basszus, lehet, hogy tényleg jó volt, amit csináltunk. Tudod, és így átértékelődik minden, és ez nem ilyen közhely, de annyira más értelmet nyer már minden.
1: Igen, most mi egy kicsit beszélgettünk adás előtt, hogy pályatársak halála után a pályatársak dalai egy kicsit más értelmet nyernek.
2: Igen, teljesen.
1: Ez milyen érdekes, hogy a saját életedre vonatkoztatva, és akkor ez igaz lehet.
2: Igen, abszolút. Elképesztő.
1: Na és akkor... Neked évente kell, vagy havonta kell, vagy milyen időközönként kell neked elmenned egy ilyen nagyon-nagyon alapos kivizsgálásra?
2: Az én esetemben, mivel ugye egy tripla negatív emlődaganatról beszélünk, az én esetemben a kiújulásnak az esélye az első 2-3 évben a legmagasabb. Ellenben egy másfajta emlődaganat, ott sokkal később lehet kiújulás. Nekem az első 2-3 év volt a legneccesebb. 3 havonta kellett mennem egyébként az első időben. Akkor megcsinálták a vérvételeket, a tumormarkereket nézték, egyszer egy CT, egyszer egy MRI, egyszer egy mit tudom, tehát hogy folyamatosan vizsgáltak. Aztán a 3 hónapról már átálltunk egy idő után fél évre, és akkor már átállhattunk volna az onkológusommal az évente egy kontrollra, de én megkértem, hogy hadd jöjjek még fél évente. Valahogy így az volt bennem, hogy úgy biztonságban.
1: Biztos akarsz lenni,
2: igen, hogy akkor érzem magam biztonságban, hogyha engem azért szorosan nyomon követnek, és akkor oké, mert ha ne adj Isten valami van, akkor azt megint időben el tudják.
1: Ezt most ne értsd félre, meg a hallgatók se. És ilyenkor az ember azért sűrűbben tapogatja magát, meg figyeli magát.
2: Persze.
1: Sokkal inkább, mint az előtt.
2: Persze. Minden egyes furcsa jelzésre, amit a testet küld, arra már van egy ilyen tikket, tudod.
1: De hogy... És akkor mész is egyből, ha valami furcsa?
2: Volt, hogy mentem. Uh-huh. Volt, hogy mentem, igen. Volt, hogy mentem, például pont a derekammal mentem, elkezdett fájni a derekam. Mondom, Jézusom, nem tudom miért fáj, mert hát semmi olyat nem csináltam, és akkor mentem, és izgultam is, hogy mit fognak mondani.
1: Ha a kocsmában beszélgetnénk, nem a presszóban mondanám, hogy derékrák.
2: Igen.
1: Tudta, hogy ezzel te röhögni fogsz.
2: Derékrák. Igen. És kiderült, hogy van egy kezdődő gerincsérvem. Szóval, hogy csak ugye ott kezd kihatni a derekamon. Úgyhogy volt, amikor én nekiindultam, de ilyenkor mindig azért kezem, lábam remeg egy ilyen vezénél, hogy ugye...
1: Na és akkor most hol tartunk?
2: Figyelj, most kipipáltuk az 5 évet, uh-huh. Tehát 5 évvel ezelőtt volt nekem gyakorlatilag a betegségem.
1: És 5 éve tünetmentes vagy.
2: 5 éve tünetmentes vagyok, igen. És jól vagyok, és az onkológusom és a sebészem szerint is annak az esélye, hogy én rákban meghalljak, ugyanannyi, mint bárkinek, aki az utcán sétál.
1: Kellett-e változtatnod étrendet? Én nem tudom, előtte te dohányoztál-e, ittál-e alkoholt, nem tudom, hogy éltél, miket ettél, de ezen kellett-e változtatni az étrendeden, vagy az életviteleden?
2: Hát nyilván kellett volna, meg az emberben ilyenkor van egy olyan, hogy megígér magának mindent. De én annyira boldog voltam, hogy végre tudok enni. Mert ugye hát engem nagyon megviselt a kemó, borzasztóan rosszul voltam, bocsánat, elnézést, igen. Szóval borzalmasan rosszul voltam, szarosszul voltam.
1: Szomorú volt. Voltam, mert rosszul voltam.
2: Igen. És én utána annyira örültem, hogy
1: tudok, hogy megettél bármit, amit elég.
2: Hogy a családomat is megettem, szóval, hogy mindent, és imádok enni. Úgyhogy én nem változtattam. Jó, most persze odafigyelek, meg mondjuk gyors éttermekben nem járok annyit, meg mit tudom én, de alapvetően nem változtattam úgy semmin. Én szerintem nagyon sok múlik azon, hogy az ember fejben mennyire van ott. Mert hogyha ezt elengedett fejben, akkor jó, persze vannak olyan esetek, amikor ugye nem jó a vége, meg tragédiával végződik bármit, bármennyire is vagy pozitív, de hogyha ott van az esély annak, hogy gyógyulhatsz, akkor szerintem nagyon fontos, hogy állunk hozzá.
1: De nagyon fontos, hogy ezt elmondtad, mert beszélgettem én olyan emberrel, aki gyengének érezte magát. Nem tudta, hogy mekkora a baj, csak azt érezte, hogy baj van, vagy azt tudta, hogy baj van, és azt mondta, hogy hát nekem ez nem lesz erő.
2: Dehogy nem.
1: És amikor ezt az ember kimondja, akkor az, amit a feladná. Úgyhogy hál' Istennek sikerült rábeszélni, hogy csinálja végig, és élvül, és jól van.
2: Igen. Egyébként képzeld el, hogy egyébként nem is tudjuk, hogy milyen erőnk van. Addig, ameddig nem kell tudnod róla. Eszméletlen. Képzeld el, hogy nekem jött nem tudom, hogy honnan, de a semmiből jött egy olyan, hogy ez most élni akarás, vagy életigenlés, fogalmam sincs, hogy micsoda, de jött egy olyan megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan erő, hogy azt mondtam, hogy én ebbe páros lábbal beleállok. Engem nem érdekel, hát nem fog rajtam ezt kifogni.
1: Vesztenivalód nincs.
2: Figyelj,
1: az embernek nincs vesztenivalója. Ha beleáll erővel, és azt mondja, hogy megküzdök ellene, és mégsem sikerül, akkor...
2: Persze.
1: De akkor legalább megpróbáltad.
2: Igen, van egy olyan mondás, hogy nem kell túl komolyan venni az életet, tehát úgysem jutsz ki innen élve,
1: az
2: tudod? Szóval nézőpont kérdése.
1: Fresh Andi, a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Fresh Omni, a vendég, ígértem, hogy visszatérünk, hogy miért kellett neked Szlovákiából járkálnod ide kezelésekre? Te ott élsz most
2: ott
1: is?
2: Ott lakom, persze, Szlovákiában. Uh-huh. Igen,
1: Esztergomban. Oda mentél a férjhez? Lehet ezt így mondani?
2: A férjem akkor már kint élt. Uh-huh. Igen, ő már kint élt, de ő is budapesti. Szóval, aha, hogy mind a ketten innen lambadáztunk ki Szlovákiába. Egyébként Srián szemben van Esztergommal ez a picike falu. Uh-huh. Egy tündér, egy ékszerdoboz, szóval...
1: Akkor te euróval fizetsz.
2: Mm, milyen jó, nem?
1: Egyébként euróval. Igen.
2: Euróval, tök menő. De tényleg.
1: Bizonyos kultúrkörökben divat szívni a szlovákokat. Én irigylem ezt a szlovákoktól. Volt biztos az az időszak, az a fél év, amikor nehéz volt átállni.
2: Az átállás, hogy ne, persze.
1: De akkor te már ott voltál?
2: Nem.
1: Te már akkor költöztél, vagy
2: igen,
1: kerültél
2: igen, én 2018-ban oda, amikor... költöztem.
1: Addigra már ott euró volt.
2: Hát persze,
1: már
2: de azért a koronáról igen. Nekik átmatakozni magukat igen. Az euróra, azért az nem volt egy igen, kis teljesítmény.
1: Vannak ismerőseim, akik Szlovákiában élnek.
2: De csodálatos hely, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon jók az emberek. Nem.
1: Azt én kérdeztem, hogy te ott mivel foglalkozol? Vagy te most, hát ha turkálhatok a zsebedben, te az éneklésből élsz?
2: Hát figyelj, alapvetően nekünk a férjemmel van egy beruházásunk, amit hát most már talán negyedik éve kezdtük el. Előtte szoláriummal foglalkozott a férjem, akkor ott vettem ki a részemet így az üzletekkel kapcsolatban, így a papírmunka könyvelés, ez az amaz, a lányokat irányítottam idézőjelben. Itt Budapesten voltak szoláriumok, aztán volt egy lehetőségünk, és akkor hát egy nagyobb területhez meg tudtunk vásárolni közvetlenül a Dunaparton. Uh-huh. Ami nagy szó egyébként, mert egészen Pozsonyig most már közvetlen Dunaparti ingatlant vagy telket nem is lehet vásárolni.
1: Úgy, gazdálkodásra?
2: Nem, vagy? Hanem kifejezetten arra, hát nagyon sok év, sok munka és nagyon sok idő volt, mire azt fel tudtuk parcellázni, mire külön helyrajzi számon vannak ezek a telkek, és szeretnénk értékesíteni őket.
1: Ja, értem.
2: Uh-huh. Úgyhogy igazából ez az, ami, ez a fő csapásvonal. Illetve, igen, a fő csapásvonala neki, nekem a szívem az együttes körül van.
1: És akkor te onnan indulsz, bármikor van felkérés, te onnan indulsz.
2: Én onnan indulok, és jövök Budapestre, mert hogy mi innen indulunk a lányokkal.
1: És akkor te vezetsz?
2: Nem, van sofőrünk.
1: Aha.
2: Van
1: sofőrünk. De onnan Szlovákiából nyilván ide vezetsz?
2: Persze, Szlovákiából eljövök.
1: Tehát nem mennek érted, tehát
2: nem,
1: nincs ez a luxus.
2: Nem, is várnám el. Dehogy is, nem is várnám el, nem kell. Én szeretek vezetni. Most 1 óra 10, 50 perc, körülbelül ennyi az idő.
1: És akkor szlovák rendszámú autóval jársz?
2: Igen. Szlovák rendszámú az
1: autó. Jó, de te ott is élsz?
2: Ott is élek, igen. És sőt, van tartózkodási engedélyem is. Hmm. De magyar vagyok. Hmm. És van magyar lakcímem is.
1: És egyébként jó ott?
2: Nagyon jó.
1: Nincs ez az érzés, hogy az embernek honvágya van? Tök közel vagy, de akkor is?
2: Nincsen. Azért nincsen, mert igazából itt sokkal több ideig mész városon belül A-ból B-be. Tehát Újpestről Kőbányára te reggel 9-kor el akarsz menni, akarsz felejtsd el. Tehát, hogy én hamarabb hazaérek.
1: Igen.
2: Mint hogy te most átmennél a városon. Szóval, hogy nincsen. A városnak a nyüzsgése nem hiányzik, mert szerintem meg kell érni az ilyen nyugis életre. Szóval, amiről beszéltünk, hogy mi kimaxoltuk a Vikivel, és kimaxoltam én is az éjszakázást, a minden egyebet, az őrületet. Jó egy kicsikét úgy a nyugiba hazamenni.
1: És ott tudják a falubéliek, hogy ki vagy te?
2: Meg, persze.
1: Igen, hogy tekintenek? Jöttmentként tekintenek rád, vagy örülnek, hogy jó, hogy te egy híres énekesnő.
2: Hát igazából faluban. Ez annyira picike falu, 300 lelket számol. Aha. Ez egy nagyon pici ez falu, mindenki ismer mindenkit. Ráadásul ezt képzeld el, hogy olyan 5 évvel ezelőttig ez zsákfalu volt. Uh-huh. Tehát
1: csak oda vezetett út.
2: Csak oda, és csak az ment oda, akinek ott dolga volt a faluban. Itt mindenki ismer mindenkit. Tehát itt van 3-4 vezetéknév. Isteni, nagyon jó. Befogadtak egyébként. Befogadtak nekem.
1: Milyen nyugi van?
2: Nagyon.
1: Néha elgondolkodom, hogy egy ilyen kis faluban, vagy egy ilyen kis településen az ember mit tud csinálni, de hát manapság már mindenki csak otthon ül.
2: Á, ne viccelj, hát nálunk a faluban...
1: De egy ilyen kis faluban meg talán jobb a közösség.
2: Óriási programok vannak, szóval, hogy mi bálokba járunk, mi a falubeliekkel lemegyünk a Dunapartra horgászni, levonulunk sátrakkal, akkor mit tudom én, szóval, hogy én elképesztő, megyünk túrázni, közösen kirándulni, vagy csak beülünk a kocsmába. De ezt úgy képzeld el, hogy ott...
1: Mint közösségi tér.
2: Mint közösségi tér, igen. a fél falu ott van, és, uh-huh. és nem aljasodik le senki.
1: Tehát nem a, hanem a részegség
2: miatt. Nem, van dárc, van biliárd, és uh-huh. isteni, nagyon jó. És piros málnát szoktam inni, mert ott így hívják a málna szörpöt. Piros málna. Igen, piros málna.
1: Alkoholt nem is fogyasztasz?
2: Nagyon-nagyon ritkán. Uh-huh. Nagyon ritkán, mert képzeld el, lehet, hogy ez a kornak köszönhető, most ugye 45 éves leszek, és képzeld el, hogy így nem bírom a másnapokat. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon kevés megárt már, hát azért régen nem így volt. Tehát azért tudjuk jól, mert tudnék mesélni. Hát régen egy vadállat voltam, nagyon szerettem bulizni.
1: Igen, de... vannak ilyen legendás információink.
2: Hogy... Igen, rólam?
1: Hát nem, hát hogy...
2: Hogy mindenkiről.
1: Hát igen, tehát hogy az egy olyan időszak volt, amikor...
2: Hát ott figyelj, igen. Ott az a 2000-es évek eleje tudna mesélni, meg a 90-es évek
1: vége. Na látod, amit mondtál, hogy kár, hogy nem volt kamera. Ha akkor lett volna kamera a koncerten, akkor lett volna kamera akkor is, amikor lealjasodtatom.
2: Igen, a gangsta volt, hogy a szomszéd dörömbölt át hozzánk a garzon lakásba, ahol a Vikivel laktunk, és a gangsta ordította a szomszédnak, gyere! Hát, mit akarsz, tudod? Szóval mellette a Nacsa Olivérrel, szóval, hogy azért így voltak. Vagy a Harsányival, már nem is tudom, ki volt akkor ott vele, meg a Groovehouse-tól elkezdve. Átfigyelj, nagyon kemények voltunk. Na most már nem bírom egyébként. Néha egy-egy pohár bort megiszom, de annyira tartok ezektől a másnapoktól, hogy ha mit tudom én, évente egyszer esetleg egy nagyon picit a becsicsentésnél tovább megyek, akkor nem másnap van, hanem harmadnap érzem azt, amit régen másnapnak neveztem.
1: Régen.
2: És én ezt nem akarom, mert elveszi az időmet, elvesz az életemből két nap az, hogy
1: maximálisan
2: hogy rosszul megettem. Vagyok, nem ér annyit. Nem.
1: Van még egy körünk, és lesz még benne kemény kérdés, vagy nem szoktam kemény kérdéseket feltenni, de érdekel valami, és ezt meg szeretném veled beszélni, és annyira őszinte vagy, hogy szerintem válaszolni fogsz. Fresh Andi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszó.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Fresh Andi a beszélgető társam, csak egy pillanatra visszatérve arra az időszakra, amikor te élted az életed és bulisztál, hogy akkor nyilván elképzelted valahogy magad 40 fölött, hogy majd akkor már nem ez lesz az élet, hogy...
2: Te gyerekre akarsz kiukadni.
1: Arra akarod kiukadni, hogy és nyilván meg is állapodtál, van egy komoly férjed, hogy neked soha nem volt ez a fejedben, hogy jó lenne utódokat nevelni?
2: Annyira tudtam, hogy erre akart kiukadni.
1: Igen, de közben volt ez a betegséged, és arra gondoltam, hogy nyilván, aki egy ilyenen átesik, azért teljesen másképp áll már ez a kérdéshez.
2: Annyira érdekes, képzeld el, azt szoktam mondani, hogy nekem a szerintem az anyai órám így ösztönszerűen ilyen 25-28 éves lehettem, akkor így borzalmasan jelzett.
1: Hát, de hát akkor tomboltál a legjobban.
2: Persze, nagyon-nagyon szerettem volna akkor gyereket. Azt szoktam mondani, hogy az érdeklődés hiányában elmaradt.
1: Nem voltak megfelelő jelentkezők rá?
2: Nem.
1: Vagy te nem találtad megfelelőnek?
2: Én nem találtam. Nem is az, hogy én nem találtam, valahogy egyik kapcsolatom sem tudott egy olyan szakaszba fordulni, amikor mondjuk ez akár

0: Ettől hánytam, én ezt gyűlöltem, hogy én nem erre vágytam, én ki akartam menni a Margit szigetre piknikezni, szóval, hogy lehet, hogy én ezt otthonról hoztam, mert a szüleim 47 éve vannak együtt, és imádják egymást a mai napig, ráadásul tök fiatal, anyukám 63 éves, de tudod, én úgy ezt hoztam otthonról, igen, ezt a klasszikot.
1: Ebben nincs benne az, hogy hát nyilván téged úgy láttak, hogy ott állsz a színpadon, meg a különböző ilyen celeb műsorokban, aki az a nagyon laza, hát ő biztos nem akar, nem tudom, hogy pokolcon ülni a Margit sziget.
0: Nem, szerintem nem. Meg egyébként szerintem nagyon sokan félre is ismertek. Aha. Meg én szerintem nagyon sok ideig egy tök torz képet mutattam magamról. Uh-huh. Szerintem sokan azt gondolták, hogy és lehet, hogy sőt, biztos is, hogy így volt, hogy teljesen más volt nekem is a fontossági sorrend. Egy időben nagyon szerettem kifele élni, tudod? Uh-huh. De aztán az élet visszarántott, hogy hoppá, kisanyám, nem ez az igaz. Tehát én például rosszul vagyok, fent vagyok én is, ez az Instagram, meg mit tudom én rosszul vagyok ettől a tényleg forog a gyomrom néha, hogy ezt az agyonretusált, mindenki boldog, mindenki tökéletes, mindenki gazdag, én ettől rosszul vagyok, én ezt nem szeretem.
1: És mindenkinek véleménye van.
0: Igen, én ezt nem szeretem. No, és akkor képzeld el, ez is szlovák volt most, És képzeld el, hogy igen, akkor 4 évig egyedül voltam, tehát semmi érdemleges párkapcsolatot nem tudtam volna
1: felmutatni. Hát úgy azért nehéz teherbe esni.
0: Igen, egyedül semmiképpen nem szerettem volna vállalni, és utána ugye összejöttünk a férjemmel, és hát rá 2 évre nekem jött a betegségem. Uh-huh. 21-ben azt mondták, hogy hát most 3 évig ne. Tehát akkor már 42-t írunk. Most meg már úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretem a gyerekeket.
1: Ugye boldognak tűnsz, tehát nem érzem azt rajtad, hogy lenne bármilyen hiány az életedben.
0: Nincs hiányérzetem.
1: Csak erre voltam kíváncsi, hogy van-e köze például a betegségedhez, vagy az akkori életviteledhez annak, hogy aztán végül neked nem lett.
0: Nyilván, hát a fiatalságomból adódóan ugye, hogy nem volt megfelelő pár, amikor meg lett volna, akkor meg jött a betegség, meg a férjemnek van két nagy felnőtt gyereke, úgyhogy igazából nem vagyok benne biztos, hogy 50-ig szívesen, ő most nagyon szívesen éjszakázna és hallgatna egy gyereknek a sírását, és hogy nem tudjon aludni. És képzeld el, én kimondom, lehet, hogy önzőség, de hogy én úgy szeretek spontán élni.
1: Egyébként nehogy te, főleg te nem, de a hallgatók is azt gondolják, hogy a kérdésemben volt bármiféle ítélkezés. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy neki nem lesz gyereke, én azt ugyanúgy el tudom fogadni, hogy boldogan tudja leélni az életét, mint az, aki úgy dönt, hogy 4-et vagy 8-at szül, teljesen mindegy.
0: Igen, de figyelj, igen. Most már van, aki 50 évesen szül. Szóval,
1: én soha nem mondta, hogy soha, ugye?
0: Soha nem mondta, hogy soha.
1: Még bármi
0: de, igen, de én nem gondolnám, egyébként nem gondolnám, de hogy igen, szóval, hogy ugye lenne egy babánk, nem lenne segítségem, a szüleim másfél órányira vagy egy órányira vannak tőlünk, a férjemnek nem élnek már a szülei, nekünk nagyon spontán az életünk, szóval, hogy este, mit tudom, 8 órakor, hogy na, egy mozi, oké, menjünk. Tudod, és akkor
1: csapunk. Nyilván a mozi az nem a Szomszéd utcában van.
0: Mi Párkányba szeretünk moziba járni. Aha. Ott van egy nagyon pici mozi, imádjuk.
1: Jó, de hát akkor is ahhoz is autóba kell ülni.
0: Persze, hát igen, egy 1/4 óra körülbelül. Aha. Igen, de hogy tudod, egy gyerekkel azért úgy egészen, tehát hogy ott igen.
1: Ismerős.
0: Hát
1: ez így nekem alakult. Van 2, úgyhogy már nagyok, úgyhogy.
0: És egyébként megképzeld el, az egyik táncos lányomnak majd nem sokára fog születni a babája, szóval én ki tudom élni magam, én tökre kiélem magam. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem nagyon sok gyerekem van, csak nem én szültem őket.
1: Egy utolsó kérdés, ez viszont visszakanyarít minket a Freshhez. Uh-huh. Mikor volt utoljára új Fresh dal? És neked nem hiányzik-e, hogy jöjjön új Fresh dal?
0: Nem hiányzik. Közreműködést szívesebben csinálnék, hogy valami mostani fiatal korosztálynak egy ilyen közreműködő dal, valamelyik régi dalunkból, tehát azt tök szívesen elvállalnám. Én nem gondolnám egyébként, hogy most már nem azt a világot éljük, mint régen. Most hova forgatsz egy videoklippet? Oké, felrakod a, mit tudom én, YouTube-ra, de hogy most már nem adsz ki CD-t, szóval, hogy...
1: Hát egy kicsit megváltozott a zenefogyasztási szokás, igen. Az biztos.
0: Nekem nem hiányzik, hogy legyen új dal.
1: És nyilván a koncerteket sem, vagy a fellépéseken sem érezteti a közönség, hogy valami újdonságot szeretne tőled hallani.
0: Abszolút nem. Figyelj, az emberek imádnak visszamenni a fiatalságukba. imádják azt, hogy fel tudnak eleveníteni, mit tudom én, szerelmet, házi bulit, tök mindegy, tehát tudnak kapcsolódni egy-egy dalhoz is.

0: És én azt látom, hogy mindenki ebből táplálkozik. Szóval egy ilyen közreműködést elvállalnék, egy régi dalunknak a feátdolgozását, kicsikét olyan frissebb köntösbe, frissebbe, olyan freshebb köntösbe, de nem, újat nem.
1: És egyébként jársz koncertekre? Tehát, hogy figyeled, hogy kik a mai előadók? Ne akik esetleg ezt a feldobott labdát lecsaphatnák?
0: Hát hogyne, nekem vannak kedvenceim. Hát én a 16 éves elmúlt az unokahúgom. Hát én nekem kötelező jelleggel tudnom kell az aktualitásokat. Hát én kívülről vágom mindegyiket. Ismerem őket, persze.
1: Tehát akkor szereted is őket? Tehát, hogy nem az nagyon van, hogy csak ismered, mert kötelező, az hogy frissen tartsd magad.
0: Az a durva, hogy én alapból a repzenét nagyon-nagyon szeretem. Aha. Szóval, hogy már itt elvérzett a sztori, mert én nekem az autóban is az egyik olyan csatorna szól a tieteken kívül, ami repzenét játszik. Én nagyon szeretem a hip-hopot, nagyon szeretem az R&B-t, nagyon szeretem a rappet. Úgyhogy bár egy kicsikét úgy szokott kerekedni a szemem ezeken az olyan szinten szókimondó szövegen, hogy nem tudom, hogy a 13-14 éves gyerekeknek a szülei mit szólnak, amikor most nem idézek belőle nyilván.
1: Hát jó, de hát neked kerekedik a szemed, aki Gangsta Zolival bulizott, érted? Tehát, hogy...
0: Hát jó, de nem 13 éves voltam.
1: Az mondjuk igaz.
0: Úgyhogy,
1: jó, de hát az előadók valószínűleg nem lövik be, tehát nem azt mondják, hogy ez most a 18 év feletti célközönségnek szól, hanem csak megírják azt, amit gondolnak.
0: Persze, de akkor is látják, hogy nagyjából mi a cél, nem a célközönség, nagyjából milyen korhatár az ő közönségük.
1: Jó, de akkor írják át a dalokat.
0: Nem, én imádom, de? Hogy ilyenek. Na. Nagyon szeretem, hogy ilyen szókimondóak. Nagyon.
1: Most gondolj egy pogányinduló dalt, ha más szavakat
0: kellene belerakni. Ja, nagyon szeretem a pogányindulót. Imádom a pogányindulót. Nagyon.
1: Lejárt az időnk, de annyira jó volt, hogy végre találkoztunk újra. És nagy tudod, jó. Mi van? Hogy azt látom, hogy most majdnem azt mondtam, hogy kerek vagy, de azt meg félreértenéd, de hogy tényleg olyan kerek az életed, érted? Hogy olyan boldog vagy, vidám vagy, jól nézel ki. Hogy,
0: köszönöm.
1: Mint akinek semmi nem hiányzik az életében.
0: Nekem semmi, nekem mindenem megvan. Én azt szoktam mondani, hogy amíg a szüleim is megvannak, addig figyelj, meg legyen egészség, és tényleg igaz az, hogy legyen egészség, a többit megveszük. Mert ha nincs egészség, akkor figyelj, akkor tök mindegy, hogy neked mi áll a garázsban, meg mi lóg a szekrényben.
1: Hát maximum
0: a Kemo osztályon senkit nem érdekel, hogy mit van.
1: Fresh Andi, kösz, hogy jöttél.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem. Szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Gumikacsákat úsztatnak szombaton a Tiszán. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
5: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozás vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
4: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hung Expo-n német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Demián Ferenc egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva Hogyan tudnék élni nélküled. De itt lesz Rúzsa Magdi, Korda György, Balázs Klárival, most pedig jön Majka Körtis és

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Zoránt hallgattuk, ez volt a Szerelemnek múlnia kell. Jön a Belmondó, a Lesz volt van, előtt pedig Péterfi, Bori és a Love Band. Hajolj bele a hajamba a Retro Rádióba.

amit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató. Így szól a varázs.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Happy Gang, és a Kérek egy kulcsot a szívedhez után. Jön mindjárt a prognózis, tőlük a Tele van a város szerelemmel szól, majd pár perc múlva Karamell slágere után. A Lélek donor szól, most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Egy szoknya, egy nadrág főcímdalát hallgattuk, Oroszlán Szonya és Bebe énekeltek, micsoda nő ez a férfi. A folytatásban az Edda művek és az Elhagyom a várost, most a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Quimby zenélt. Ez volt a Most múlik pontosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Ergo klasszikusa, a Ballaga Katona, előtte pedig a Valmar érkezik a Hooligans-szel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Amigod, ez volt a Kivisz haza a bikini egyik legnagyobb slágerének a feldolgozása, utána Bombom és a Holnaptól, most a retro rádióban.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Charlie Király Lindával, ez volt a Játszom, ahogyan lélegzem. Szintén egy duett szól, majd pár perc múlva Császár Előd és Szalontai Szilvi a Tiltott Szerelemmel érkeznek, a Dolliról után Gina

legnagyobb slágerei Retro Rádió, Varga Miklós és az Európa után. Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Bezerédi Zoltán színművész lesz majd a vendégem, bízom benne, hogy holnap is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Roy és Ádám slágerével búcsúzom. Csak egy pillanat a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.